0: nekem itt vannak
1: ám. Retro Rádió.
2: I got life, mother.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Még tart az európai rákellenes hét. Rekordot döntött az ESIA. Sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
2: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Ma többnyire napos fátyolfelhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhő képződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rendkívüli kamionstop lesz a BL döntő miatt, még tart az európai rák ellenes hét. Nyárias időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartott. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbáltak eltusolni. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombaton hajnal 5 óra és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszon. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét, a kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára, mondta a rádiónknak a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot. A leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehet. Közben az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Adta hírül az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 8 perc van, jó reggel, szevasztok, drága barátok, kezdjük el, péntek van, lendület van, jól nézel ki, Évi, szia!
1: Jó reggelt mindenkinek, köszönöm!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt!
0: Szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, hol is kezdjem, nagyon sok mindenki, nagyon sok témában írt ma reggel. Mondom, ez egy olyan dolog, hogy van egy ilyen közös dinamikája, úgyhogy emberek össze vannak kötve spirituálisan szerintem, és van, amikor tényleg igazán tartalmas, érdekes, értelmes SMS-eket írnak, van, amikor tényleg csak jön a semmi, az egyszavas, vagy egyszerűen a kedv nélküliségben a nulla.
2: Igen, az is számít, hogy milyen nap van, ne? Nem? Tehát, hogy a péntek az általában olyan, hogy megiromodnak. Tehát akkor úgy mindenkiben visszatér
0: az élet. Igen, van egy statisztikát, én ezt nem tudom.
2: Én úgy érzem.
0: Na nézzük meg, sok mindennel kell foglalkozzunk. Tegnap meghallgattam a Cigiről leszokós podcast adást, amiben a dohányosok kiszorításáról is volt szó. Ez az, amit a Tillának adtam egy interjút, nagyon jó beszélgetés volt. Egy Tilla és egy addiktológus. És direkt azért, mert a dohányzásról igenis kell beszélni, annak a függőség, és megértetni a nem dohányosokkal, hogy mi van a dohányosok fejében. És azt mondja, nem gondoltam, hogy aztán tegnap este a Budapest Parkban engem is utolér egy nyitott szórakozó helyen megkértek, hogy nehogy rámerjek gyújtani, Fati. Érdekes kérdés. Igen, hát ott meg már nagyon zsúfolt.
2: Igen.
0: De régen én a sportcsarnokban, én meg Dire Straits koncerten sportcsarnokban dohányoztam. Nem attól éget le.
1: Régen más szabályok voltak. Régen még lehetett sok mindent.
0: Tudom, csak hát persze...
1: De mennyire kiszorították, nem? Tehát régen még a sportcsarnokban, a szórakozó helyeken, és most már mennyire ki lettek szorítva.
0: És milyen aljas módon lett ez? Tehát, hogy tényleg kriminalizálva a dohányosokat, és egy olyan dolog, ami teljesen természetes és normális volt. Gondolj bele, hogy mondjuk a szex az egy természetes, normális dolog?
2: Aha, teljesen.
0: És elkezdenik lassan kiszorítani.
2: Kiszorították a közterekről, tehát abszolút.
0: Nem a közterekről, hanem az, hogy nem csinálhatod, hogy följelenthetnek, hogy érted.
2: Igen, ezt ismerem, ezt is a parkokban, személyes.
0: Akkor te másképp szexelsz, mint én. Én még nem ismerem, engem még nem jelentettek fel.
2: Kiszorítottak minket a parkokból is, mindenhonnan, francba.
1: Nem voltál négy ligetben?
2: Múltkor a Budapest Parkban is megkértek, hogy ne csináljam. Fene vigyel.
0: Igen, csak először kell ismerkedni, Gyuri, nem lehet egyből nekiállni.
1: Igen.
2: Szóval ugyanaz, átérzem a problémát.
0: Mi van az a kabátoddal? Azt ilyenkor ledobod, amikor menekülsz?
2: Amikor
0: vagy...
2: futok, azt lehet, ebben nem lehet szaladni. Belegabajodik a lábam.
0: Kalámból csinálta jól. Na jó, Gabi bátyám...
2: Ő nem futott.
1: Rajta, mindig rajta volt.
0: Igen. Gabi bátyám, jó reggelt. Derék teniszeztem már Zalán atyával, amióta eltört két lábúja, nem is játszottunk. Nem tudom, említettem-e, a karácsony utáni templom felújítás közben ráesett a lábára egy szent kép, mégpedig az Arany Madonna hatalmas fakeretes vászonképe. Hetekig hóban, hidegben, papucsba járt szegény, de fél héttől miénk az egyetemi salakos pálya, utána pedig megtesszük a nagytétes fogadásunkat a holnapi BL döntőre. A kántor úr adott egy 20 000-es, bár elég csóró szegény, hogy mindegy, mit játszunk, tegyük meg neki az ellenkezőjét. Dicsértessék a McLaren-es.
2: Úgy lesz izgalmas.
0: Sziasztok, tanulóim, jó reggelt, jó napot, jó kis kellemes 4 órát kívánok nekünk. Este feltoltam elektromos autómat töltőre, az applikáció kiírta, hogy 100%-ra reggel 6 óra 8 perce készül el. Már ő is tudja, üzeni a Krav Maga edzőnk. Na milyen? Jó, ez egy közlekedési hajnal 3 körül. Kigyulladt egy szalmabálákat szállító kamion rakománya Nagykörösről Kecskemét irányába az M44-es autópályán. A rakományát leborították, így a kamion megmenekült, és a forgalmat sem befolyásolja az oltást, csak a füst, ami miatt vigyázni kell. Zsé. Na?
3: Nekem ez nincs meg.
0: Ne, hajj, Istenem! Jó. Jó reggelt!
3: Már végeztek a feladattal.
0: Lehet, lehet. Jó reggelt, Istenek! L. László humorista, idézőjelben, szerint ti nem becsültétek meg. Ex-kollega nem nyugszik, Évi ezerszer jobb, üdv a baromarcú mosógépfutár. Igen, L. László, mint sok más exem is, nem nyugszik. Tehát, hogy tényleg nem értem, hogy miért, tehát megint egy újabb Bocskor Gábor interjút adott, amiből rólam beszél, és nem a saját stand-upjáról.
2: Igen, de lehet, hogy csőbe húzták, tudod, hogy azt hitte, hogy másról fog beszélni, és mégis az egyetlen érdekes benne, és akkor erről kérdezik, tudod, tehát nem tehet róla feltétlenül.
0: Igen, azt mondja, nem becsültük meg, szóval azért erre hadd mondjak valamit. Amikor a Vogát elkezdtétek ócsárolni annak idején, mert ő nem nyugodott. Mi próbáltunk tényleg diplomatikusak és csendesek maradni, ő nem nyugodott, ő azért tudta, hogy mi a dinamika itt a csapaton belül. Ő tudta, hogy ő nem egy ártatlan göndör bárány, hanem azért a csapat szellemnek egy csomó írott és íratlan szabályát megszegte. Szóval mi csendben maradtunk. Tehát lehet bennünket provokálni, ellászló humorista, és akkor szívesen mesélünk dolgokat.
2: Aj, de hosszú a történeteink listája.
0: Igen, de mindenkinek így görcsbe rándult az ökle egyébként, amikor ellászló humorista nyilatkozik rólunk, mert mindenki ebben a csapatban tudja, hogy mit művelt itt. Szépen, csendben.
3: Alattomosan.
0: Akár. Igen, szóval, hogy lehet interjúkat adogatni, de elkezdjük mi is.
1: Hú, de kemény lesz akkor az elkövetkező
0: időszak. Tényleg, figyelj, az abszolút úriemberek voltunk. Abszolút úriemberek voltunk, és Évi, te is tudod, mert mi elmeséltük neked, hogy mi volt itt a háttérben. Na, sok sikert a stand-uphoz. Halleluja és Vej Főni, tegnap megrázó anettes élményem volt, békésen ücsörgök a kocsimban, ablak leengedve. Egyszer csak odarón egy cukika kutyika, ráugrik az ajtóra és kaparja a fényezést. Rá üvöltök. Ekkor odaér cuki kutyi anyuka gazdia, és ennyit mond, idézem, Pipacska, hát nem szabad ilyent csinálni, te jó kis kutyus vagy, majd tovább sétál.
2: Pipacska, ez jó.
0: No, igen. Comment most nagyon nem lol, blitz, Peti.
3: Jól van, Peti, hát de azért az én kutyáim nem karistolják a kocsikat.
0: Nem beszélt a te kutyáidról, Pipacskáról beszélt.
3: De hogy ilyen anettes élménye volt.
0: Hát anettes élménye olyan értelemben, hogy ti vagytok ezek, igen.
3: Jó, hát igen. Ez nevelés kérdése, hogy szociálizálni.
0: De hát nem szokott Pipacska se ilyet csinálni, hát ő jó kis kutyus.
3: Figyelj, bármi...
0: Mit kéne csinálni ennek a gazdinak?
3: Mit kéne csinálni? Uh-huh. Ilyenkor mondjuk talán jól leszidni, hogy tudja a kutya.
2: Leszidt a Pipacskát.
0: Pipacska, de nem csinálok, jó kis kutyus van.
3: Nem így,
0: hát
3: nem
0: hogy?
3: Így.
0: Rohadt
3: meg talán kórházon kellene tartani.
2: Az mondjuk egy bölcs ötlet.
0: Ne. És tovább sétálni?
3: Nem, ha pórázon tartja, akkor nem ugrik fel a kutya.
0: Oké, de most megtörtént. Tehát Pipacska, ha olvastad, mit csinált? Pipacska, ebből a sztoriból a fényezés dolog fel se tűnik?
3: Hát mondanám, hogy a következő az lenne, hogy megkérdezem, hogy
0: mivel tartozom?
3: Hogy nézzük meg, hogy milyen kárt okozott a kutyának.
0: Pontosan, na ez a baj, az nem történt meg.
3: Hát de erről én nem tehetek. Hogyha velem fordulna ilyen elő, akkor én nyilván föltenném.
0: Nem tetted volna, mert most a nyomasztó kérdéseimre mondtad azt, hogy megtérítenéd a kárt. Ha nem kérdeztelek, vallattalak volna.
3: Biztos, hogy megtéríteném. Sajnos én ilyen szempontból tehát nagyon becsületes vagyok.
0: Sajnos.
2: Meg nagyon gyorsan is tudsz futni.
3: Sajnos nem tudok gyorsan futni.
1: A betétlapon még mindig rajzolni kell? Tehát le kell rajzolni a szituációt?
2: Pipacskát le kell rajzolni. Karmacskáit le kell rajzolni. Minden.
1: Az megvan.
0: Na, jó reggelt, bocsi, meghallgattam a Tillás podcastet a cigarettáról való leszokásodról, melyről eszembe jutott Tom Lantos klasszikussá vált mondata a dohányással kapcsolatban. Kerestem a neten, de nem találtam, megtennéd, hogy lejátszod azt az egy-egy mondatot a dohányásról és az autókarambolásról. Köszi, Máté. Máté, te provokálsz. Üdv, tankcsalás, Pityu. Nem tudom, megtalálom el nagyon gyorsan.
2: Pillanatok alatt emlékszem erre a koreográfiára, ami kezedben van, szerintem 3 másodpercemből megkapjuk.
4: Képviselő úr, mégis ilyen rókafogta, csuka-csukafogta róka helyzet az, hogy vannak, akiknek az a véleményük, hogy Amerika azt csinálja, amit csinál.
5: Hát ebben nem értek egyet.
4: Ezt úgy körülbelül gondoltam, de hát egy ilyen vélemény létezik a világban, gondolom nem most hallja először.
5: Nem most hallom először, még Amerikában is létezik ilyen vélemény, úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog. Mi nem akarunk semmit, ami rossz, mi csak jót próbálunk csinálni.
0: Ez nekem maga a tökéletes interjú.
2: Egy ilyen tökéletes válasz arra, hogy Amerika csinál, amit csinál.
5: New Yorkban és Washingtonban 3000 ember vesztett el az életét. Ez egy hatalmas veszettség.
6: Van ebből.
0: Ez a kettő, ez a 911-e kapcsolatban mondta?
6: Nem. Ez a dohányás, nem?
0: Nem.
6: Ez a dohányzás.
0: Várj, a dohányás az még csak jön?
5: Amerikában 42 000 ember hal meg minden évben. Autókarambolás miatt.
2: Ez egy interjú volt?
0: Ez egy interjú volt, igen.
5: Milliók halnak meg Amerikában, dohányásból.
4: Értem.
5: Kábisztól szeretem. Úgyhogy valahogy meg kell néznünk, hogy miről van szó.
4: Értem. Tisztelettel.
5: Le kell győznünk a terrorizmust. De a terrorizmus nem egy olyan veszély, mint a Szovjetunió vagy Hitler volt.
4: Értem.
0: Gyerekek, itt nem kell hosszabb interjúkat csinálni. Mi itt vesződtünk nagy egyórás interjúkkal.
2: Három mondatból megcsinálta az ikonikusat.
4: Képviselő úr, mégis ilyen rókafogta, csukafogta róka helyzet az, hogy vannak akiknek az a véleményük, hogy Amerika azt csinálja, amit csinál.
0: Hogy Amerika azt csinálja, amit csinál. Azért nagyon nagy.
5: New Yorkban és Washingtonban 3000 ember vesztette el az életét. Ez egy hatalmas veszettség.
0: Nagyon nagy veszettség. És akkor jön egy 42 000-es dohány, nem, autókarambolás, és ugye némi dohányásból.
2: Így.
0: Szóval köszönöm, hogy emlékeztettél bennünket, Máté, erre. Ez a kedvencem volt, és én ezt egyenként így kiszemelvényeztettem, és így került fel az örök emlékgépbe.
2: Nagy veszettség lenne, nem lenne ott, ez biztos.
0: Szerintem is. Na jó. Időjárás jelentés Anettől. Fordulatos időjárással búcsúzik a május. Ma például a napsütés mellett lesznek felhők az égen, de esni nem fog. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Holnaptól már lehetnek záporok, de melegszik az idő, és hétvégén simán lehet újra 30 fok is. És Magdolna névnap van ma. Ma van a békefenntartók nemzetközi napja. 109 éve született John F. Kennedy, JFK, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, akit ugye 63-ban Dallasban lelőttek. 68 éves lett Annette Bening, többek között az amerikai szépség sztárja, és 64 éves lenne ma Flipper öcsi.
1: Oh.
0: Igen. Egy örök legenda egyébként.
1: Igen.
0: Ne szomorkodj, hát most már nem tudom mit csinálni.
1: Mindig azon gondolkodom, hogy
0: de úgy nézett rám az
1: Ébi. Nem, tudod mi a baj, hogy meg akartam kérdezni, hogy miből idéztetek, mert hogy ugye én ezt a rádióműsort nem hallgattam.
0: Ez nem rádióműsor volt, ez tévé műsor volt.
1: De nem az csak, hogy nem tudom, hogy mit idéztetek az előbb, de döbbenettel figyelem, hogy ilyenek is történtek a nagyvilágban. Köszönöm a tanítást.
0: Tom Lantos, magyar származású amerikai képviselő, jól aha. tudom, és a Nap TV-ben volt vendég.
1: Nagyon.
0: És Lakaté Károly volt az interjúver, és ez, amikor ezt láttam, azt mondta, hogy gyerekek, nekem ez kell. Ez az interjú, ez maga a csúcs.
1: Nagyon jó, köszönöm, igen. Vissza fogom hallgatni az egészet.
0: Időjárás jelentés a Gyuritól, Csopak 9 fokos, 22 lesz ma ott csak, de napsütés. Nyíregyháza 10 fokos, 23 lesz és napsütés. Calgary 13 fokos, náluk 28 lesz és napsütés. Napsütés Pakson is 8 fok van, most 23 lesz majd. Budapesten 8 fok van most, és 22 lesz, és ugyanúgy napsütés mellett. Na, beszéljünk valamiről, ami nem tudom, szerintem azoknak is szent tehén, akik soha nem tudják maguknak megengedni, és azt hiszem, hogy nagyjából mindannyian így vagyunk ezzel. Ezt úgy hívják Ferrari. De a Ferrari egy ikon, nem? Tehát, hogy
2: hát ő bevillant, tehát ahogy mondod, kimondod a nevét, hogy Ferrari, pontosan tudod, milyen színű, hogy néz ki, és hogy mitől király.
0: Illetve milyen színű, hogy néz ki, tehát igen, hogy néz ki, de hát annyiféle Ferrari van, tehát most Tom Selleck-től kezdve, de még mehetünk messzebbre is vissza a múltban, egészen a mai Ferrari-kig, de megismered őket.
1: Mindegyiket megismered, mindegy, hogy mennyire változott, ha ránézel, ha nem látnád a logót, akkor is azt mondanád, ez egy Ferrari.
0: Ez egy Ferrari, és valahogy szerethető, bár soha nem tudok venni egyet, ez van mindenkiben, nem? Nyilván. Soha nem tudnék venni egyet, de valahogy szép az utcán, megnézed, a hangját felismered, a hangja, úristen.
1: Kicsit irigyled, aki benne ül.
0: Így van.
1: Tehát, hogy mind, valamilyen érzést kivált mindenkiből.
0: És az egész sztoria, tehát Enzo Ferrari annak idején Olaszországban is, aki volt Maranellóban is, megnézte a Ferrari múzeumot, meg minden, tehát, hogy az egy nagyon Schumacher, tehát, hogy annyi mindenhez köthető ez a brand, ez a név, ez a márka, ez az elérhetetlen márka. És azért beszélek ilyen hosszan erről, mert képzeljétek el, hogy a Ferrari valahogy megy a világ, nem tudom, folyásával, a trendekkel, és megjelentette az elektromos Ferrarit. Ennek az a neve, hogy Ferrari Luce. Luce, mint fény. És ilyenkor már az ember vesz egy nagy levegőt, hogy jó, oké, kell ez nekünk, hogy a Ferrari is beszáll ebbe az őrületbe? Hiszen másról szól az az autó. Az autó nem arról szól, hogy bepakolom a kempingszéket, és lemegyek a nagymamihoz, és még a kutyát, meg mindenkit, és a családot. Ez nem erről szól.
2: Igen, de ugyanakkor megértem, hogy nyilván ez az autó is az eladásokról is szól, nem csak arról, hogy életérzés, meg hogy mi van a fejedben, meg mi volt az elmúlt 50 évben.
0: Gyuri, ez az autó ronda! Hát erről akarok beszélni.
2: Jó, hát nem levágtál a közepébe.
0: Hát okay. Ez ocsmány! Ez ocsmány! Hát szerinted igaz valóban, hogy mit mondtál, mivel érveltél?
2: Az eladásokkal.
0: Az eladás. De ki fogja ezt megvenni, aki eddig Priuszt vett?
2: És egyébként lehet, akinek sikerült feltörni a Priuszosok közül.
0: A feltörő Priuszos, már más nem látok.
1: Hát mert más nem is benne.
2: Tényleg benne van, és már máskor is beszélünk arról, hogy valamikor, amikor elektromos autót csinálnak gyártók, azok mindig valahogy meg akarják cifrázni a külsejét, és sosem
0: Gyuri,
2: sikerül.
0: Ha egy kegyvesztett oligarha vagy, te vennél?
2: Nem.
0: Utolsó pénzem.
2: Nem ezt vennék. Egy rendes klasszikusat vennék.
0: Na, szóval, na és ez, azért beszélünk erről, vagy fogunk beszélni erről, mert óriási vitát váltott ki, hogy ez most megjelent. És még odáig is vetemedett a Ferrari, hogy a aktuális pápát odahívta, vagy ők vitték oda az autót, ezt már nem tudom pontosan, bevetette azért, hogy népszerűsítsen.
2: Vallási védelmet kért a pápától?
0: A pápa mindig, a pápa valahova valamit hozzáér valamihez, meg beleül, vagy ránéz, vagy az mindig hír.
1: Azt megveszi valaki?
0: Tehát, hogy fizetsz a Vatikának ezért?
1: Nem, de hát, hogy valaki attól vesz, hogy beleült a
0: hogy
1: pápa.
0: Hogy ez nálunk? Na, te voltál ilyen menedzsmentnek a tagja.
1: Hogy nem ülünk bele semmibe.
0: Nem, nem, hogyha akartok valami
2: ez
0: nagy...
2: Ez az első, amit megtanultál.
0: Valami nagy sztárt.
2: Én nem ülünk bele.
0: Ha egy cég keres...

0: futurisztikussá kellett tenni. Tehát annyi minden elvesztette már a régi szépségét, és ezt komolyan mondom, ezek tárgyak többnyire, hogy ez jó iránya, ez jó, tehát a telefon jó, hogy így néz ki.
1: Ez egy jó kérdés, meg még van egy csomó dolog. Igen. A bútoroktól, a karórán át egy csomó mindenről lehetne beszélgetni, hogy kell-e ezeknek haladni a trenddel, és ilyen futurisztikusba átmenni.
0: Igen, ez ránk van erőszakolva. Hát figyelj, elektromos autót ma nem kapsz szépet.
1: Nem.
0: Nincs. Tehát a belső égésű, tehát a dizájnerek, szerintem a belső égésű autók dizájnereit nem engedték át az elektromos tervezőirodába.
1: És ez minden.
0: Tehát, hogy ők nem mehettek át.
1: Ez minden gyártónál így van. És most beállt ebbe a sorba a Ferrari is.
0: De Ferrari, mondd már, nem Ferrari.
1: De hát nálunk Ferrari.
0: Ennyi. Ferrari?
1: Ferrari.
2: Jó, kezd helyen.
0: Na jó. Szóval erről kell, hogy beszéljünk. Ez az egyik. A másik pedig, hát... autós téma, lehet így is fogalmazni, taxis téma. Képzeljétek el, hogy nem nagyon, csak kapkodtuk a fejünket, és nem nagyon tudtuk, hogy mi az, ami miatt a taxisok kilátásba helyezték azt, hogy most a BL hétvége alatt Budapesten sztrájkolni fognak.
2: Azt, hát nem a legjobb kor.
0: Nem a legjobb kor. És gondoltuk, hogy gyorsan menjünk utána, nézzünk utána ennek a dolognak, és itt van valamiféle vita megint a taxisok és a fővárosi közgyűlés között, méghozzá tarifa emelés, illetve arról is szó van, hogy esetleg ne fix tarifás legyen a fővárosban a taxizás újra, hanem szabadáras. Ettől rettegek, előre mondom.
1: Hát, a taxisok is, mert ahogy csak felröppent az a gondolat, hogy erről majd egyszer lehet, hogy beszélni fognak, már jött ez az ötlet, hogy akkor viszont a hétvégén blokkált, és most van ma van a közgyűlés, tehát már úgy lengették be, hogy ha ma nem jönnek olyan gondolatok a közgyűlésre, amik nekik tetszik, akkor lehet ez a hétvégén. Igen.
0: Hát jó. Én nem tudom, hogy nekem van emlékem, és az tényleg horrorisztikus emlék, a szabadáros taxizás Budapesten. Tehát, hogy ez a nem tudod, hogy 800-ért mész haza, vagy 4000-ért. Vagy ma már ugye az akkor volt, ez a 90-es évekről beszélek, vagy ma nem tudod, hogy 2500-ért mész haza, vagy 12700-ért.
1: Ezt ma úgy hívják, hogy hiéna. Amúgy.
0: Egyébként igen.
2: De régen ilyen volt.
0: Tehát hogy ne lett
2: régen
0: volna?
2: Ilyen volt, és még a más útvonalon vittek, ott szólnod kellett, hogy nem erre kell menni, és a végén mondhatod bármit.
0: Na jó, ezért gondoltuk, hogy még itt mielőtt mindenki megijed, bepánikol, beszéljünk az Országos Taxis Szövetség elnökével, Metál Zoltánnal, hogy mi a helyzet, ők jól értesültek amúgy? Tehát, hogy tényleg a főváros bele akar szólni abba, hogy a taxisok fix árasak legyenek, vagy sem?
1: Jó kérdés, bogozzuk ki, mert én sem teljesen értem. Mondom,
0: nem értem, őszintén fogok kérdezni.
1: Arra kaptuk fel a fejünket, hogyha most ekkora pánik van, akkor ez mi váltotta ki, és próbáljuk meg kibogozni, és kérdezzük meg azt, hogy lesz-e tényleg a hétvégén ennek veszélye?
0: Jó, ezért hívjuk őt. Jó, ez lesz, a Vokci is bejelentkezik ma, és azt mondja, hogy vannak ilyen kommunikációs trükkök, ilyen lehetek őszinte, például ilyennel kezdődő mondatok, vagy te mit tennél a helyemben, amik trükkök, és belecsalnak bennünket valamibe. Mibe, Gyuri?
1: Éven, hát egy csomó olyan helyzetben, amiben aztán kiszolgáltatottak vagyunk, vagy átpakolják ránk a felelősséget, de majd a János el fogja mondani, hogy melyik mögött mi van, és hogy mit tehetünk ellenük. Hasznos lesz.
0: Ez egy kommunikációs trükk?
2: Most ezen gondolkodok, hogy azért, mert azt mondom, hogy lehetek őszinte. Ez már egy kommunikációs...
0: Igen, belecsalogatod a felelősségbe, a döntésbe. Jó, bonyolult téma lesz. Aki nem értelmes, ne hallgass a 9-től, mert nehéz lesz. Ezt feldolgozni nehéz lesz.
1: Azoknak jó hétvégét.
0: Akkor... Igen, jó hétvégét már 8-kor.
2: Akkor én leléptem. 9-kor vége a mai napomnak.
0: Na jó, jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Sokszor halljuk, hogy mi vagyunk a körbetartozások országa, és erre általában legyintünk, de egy felmérés szerint van alapja, hiszen minden második magyar tartozik valakinek. Beindult a fantáziánk, mi, kinek és milyen feltétellel adnánk kölcsön.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Teljesen hétköznapi témával fogunk foglalkozni, ugyanakkor szerintem majdnem mindenkit érint. Olyannyira, hogy Magyarországon, és hát ezt egy felmérés mondta ki, Magyarországon minden második ember tartozik valakinek. Pénzzel.
2: Ez
0: tényleg nagyon sok.
1: Többenet. Főleg úgy egyébként, hogy nem tudom ti, hogy vettök vele, tényleg a kölcsön az egy olyan dolog, amiben az ember nagyon nem akar belemenni egyébként, legalábbis a magam részéről én így vagyok.
0: De miért?
1: Pénz az egy muszáj racionális alapon történő döntés, és ez egybe hozza a konfliktust.
0: Akkor most válasszuk szét, tehát az ugandai ismerősödnek nem adsz. Itt nem. Tartunk először. Itt. Jó, akkor most lépjünk át a mi hazánkba.
2: Oké. Okay.
0: Jó? Amit ugye a hazánkba. Amit azt felejtsük el.
1: Azt hittem, hogy engem hagytok Ugandába, így egyedül.
2: Látod, én megyek veled mindenhova.
0: Köszönöm, Évi, köszönöm. Szóval lépjünk át hazánkba, és

0: És nézzük meg, hogy itt hogy állunk. Például akkor legyen tényleg a barátok, rokonok irány. Barát, rokon, az a legveszélyesebb, nem? Minél közelebb áll hozzád az ember, a legrizikósabb.
1: Annál rizikósabb, igen. Amikor kér egy barát, az már nem egy túl barátias húzás, mert egy olyan kellemetlen helyzetbe hoz téged, meg egy olyan érzelmi manipulációnak fog alávetni.
0: De csak egy hónapra kérem, Gyuri. Igen. Ne hagyd már a cserben. Neked úgy is van, nekem meg most ott, hogy egy ilyen átmeneti időszakon van, Gyuri.
2: Most nehéz életem van.
0: Így van.
1: És ezek azok a klasszik mondások, ami miatt érzed, hogy te vagy a rossz ember, hogyha nem fogsz adni.
2: Meg fogok majd új munkahelyet keresni, csak most itt még nem fizetnek annyit.
1: Ha munkád sincs, jó.
3: Fordított szuper. Helyzetben is.
0: Nagyon elárulta magát.
1: Ezt nem szabad elmondani, Évi.
0: Így van, de hogy tényleg most rajtad kívül nem számíthatok másra, Gyuri. Hát azért...
1: És akkor ha azt mondom neked, hogy jó, akkor viszont mit tudom én, attól függ, mennyit kérsz, de az ingatlanodra rávetetsz majd engem szépen, mit tudom én, tulajdonostársnak addig, amíg vissza nem adod esetleg, akkor azért megsértődsz?
2: Igen.
1: Igen?
0: Hát igen, hiszen ugye a mi barátságunk és az eltöltött közös 10-12 év, az smafu. Uh-huh. Te ismered ezt a szót, hogy smafu?
1: Nagyon is ismerem. Sokat hallottam tőled az elmúlt 10-15 évben. Tudom, hogy mi következik utána.
0: Pontosan nektek az, hogy kölcsön adtok, hogy mire kéri?
3: Persze, hát egyébként nyilván.
0: Szemműtétre.
3: Akkor adok.
1: Én is. Arra valószínűleg.
3: Igen.
0: Pedig szemüveges, tehát hogy megvan még műtét nélkül. Tehát...
1: Jó, szóval te nem adnál. Ezek szerint.
2: Nem keresed a határt.
0: Egy szemüveges barátomnak szemműtétre nem adnék. Tök jól lát.
1: Okay. De az a típus, hogy akinek pénzt kérnek kölcsön, ezt megmagyarázod, hogy milyen is lesz szüksége.
0: Hát a lézeres szemkorrekció az luxus.
2: Uh-huh. Mellműtétre adnál?
1: De gyönyörű melled van,
0: ki, ezt ki, kim ő?
1: Unokahugod. Unokahugod.
0: Amúgy bombázó, vagy amúgy is szar a csaj?
1: Bombázó. Csak ennyi hiányzik a tökéletes
2: igen.
1: boldogsághoz.
2: Igen, igen.
1: Unokahugod.
0: Csak két löcsimötyi van neki, de amúgy bombázó, tehát minden arca, haja, feneke, válla, minden izé, és a két löcsimötyit szeretne.
1: Estrella ezt szeretné megoldani, igen, az unokahugod.
0: Estrella.
1: Estella.
0: Estella.
1: Estella. Így tetszettem. Családom belül Estella. De most már azt nézzük a másik részről, mondjuk itt csapaton belül, mi adnánk egymásnak kölcsön szerintem. Félig meddig család is vagyunk, hát annyi időt töltünk együtt, mint a testvérek lennénk.
0: Hát igen, ez egy jó kérdés. Hát nem szívesen.
1: Nem, nehéz lenne.
0: Nem nagyon, meg az sem mindegy, kinek. Atinak, nem úgyse váradsz vissza semmit.
1: Atiba csak bedobálják a pénzt.
0: Hát az biztos. Igen. Lacika, nem tudom, Lacika nagyon cuki, meg egy becsületességet mutat hosszú távon, igen. De ki tudja, vannak-e kicsúszásai.
1: Benne van, hogy túlkalkulálja magát, hogy szándéken kívül esetleg nem tudja.
0: És viszont a legnagyobb ártatlan arcmutató.
1: Megsajnálnád, mi?
0: Nem tudom.
1: Jó, mondjuk tegyük fel azt, képzeld, a Lacikának adsz 5 milliót, ugyanígy. Mint ahogy én is a művésznőnek, igen. és hát le is papírozzátok meg minden, és hát Lacika nem adja vissza a megadott időre. Kéred, mutatja az ártatlan arcot, fenyeget. Minden.
0: Nem. Miért fenyegetsz, hogy nem adom vissza?
4: Nem, te engem, hogy már fenyeget. Add már vissza.
0: Ez egy fenyegetés. Hogy add már vissza, ez egy fenyegetés. Bocsánat, nem lehetek mérges hangú.
4: De nyugodtan azért mondom, de még mindig nem adom.
1: Ne veszetek össze, még nem adtál neki, tehát, hogy még ez még fiktív.
0: Na azt mondja, fenyegetem. Hát mondom, mivel add már vissza? Ez neki fenyegetés. Milyen durván beszélt velem a bocsi. Add már vissza.
1: Ugye add vissza úgy is, hogy nem adott szerintem, mert... Képzeld, hogy elkezd eltűnni az életedben. Így reggel se jár már be. Egy hétig beteg, egy hétig ez van, egy hétig az van.
0: Nem reagál az SMS-ekre.
1: Nem reagál az SMS-ekre sem, mert megsértődik egy ilyenen. És akkor
0: de
1: tudja azt, hogy vannak olyan barátaid, akik mit tudom én, ilyen pufi jackiben odaállnak, hogyha kell, és akkor nagyon szigorúak, és akkor mondják, hogy vissza kéne adni azt a pénzt, Erdős úr?
0: De az erőlegényeim vannak. Aha. A Lacika tudja ezt?
1: A Lacikának már ezt meglegyezted egy-egy ilyen vitánál, hogy ez a kísértet meg kit. Igen.
0: Oké.
1: Mikor szólnál-e ezeknek az embereknek? Vagy azt mondod, hogy a Lacika annyira ártatlan mackó a szemedben, és imádod, hogy ezt az eszközt sosem vetnéd?
0: De bevetném.
1: Bevetnéd.
0: Laci, most ne tiltakozz, a kérdés az, hogy mennyire. Hát ugye ezek, bocs, de ezek meg szokták érezni, hogy miért törjék el, nem?
1: Ja, hogy te befejezt ugrasz ebbe a bizniszbe, jó?
0: Nem, de hogy lehet egy enyhével kezdeni.
1: Lehet.
2: Melyik az a testrész, ami enyhe?
1: Hány nap után folytatnád lesz a beszélgetést a Lacika tartozásához?
0: Tehát a lejárt határidő után, mikor igen. hívnám fel a legényeket?
1: Öt nap, tíz.
0: De amikor én már lélekben feladtam, és úgy érzem, hogy Lacika tényleg át akar verni.
1: Aha.
0: És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha Lacika még ad életjeleket, meg izé, meg nyugyú, izé sajnáltatja magát. De ha tényleg eltűnt, onnan, amikor ezt felfogom, hogy eltűnt, onnantól már napok kérdése is. és akkor ott lennének nálam a fiúk.
1: Aha.
0: És mi a kérdés?
1: Mit kérni a belépőnek a fiúktól?
0: Hogy megkérdezem, hogy mi a menü. Tehát, hogy... mert ugye én csak hallottam olyanokat, hogy van sima kéztörés, aha. van kéz- és lábtörés, van csak lábtörés, van csak ijesztgetés, tehát ez a falhoz nyomom a fejét, picit belevágom a falba egy párszor.
1: És így választaná egy a laminált étlapról, ahol így ott vannak sorba ezek?
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen.
2: Ettől visszakapod a pénzt?
0: Lacika, visszakapom a pénzt?
4: Nem tudom, de... Az igazság, nem tudom, hogy 5 milliót ér ez, amit ez jogilag ez okozhat neked.
0: Tehát nem okozhat semmit jogilag ez nekem.
4: De azért igen. Most nem csak
0: hát
4: velem.
0: Hol?
4: Tehát, hogyha én mondjuk vissza akarom szerezni a pénzemet, és ezért testi fenyítést alkalmazok, azért arra nagyon rá tudok.
0: Mérges lennél, vagy hogy érted?
4: Nem úgy értem, hanem...
1: Vannak büntetőtörvénykönyvi vonatkozási, erre gondol. BTK.
0: Én értem, de hát nem azt fogják mondani, tehát amikor elmennek hozzá, nem mondják azt, hogy a bocsinak a pénzét ad ide, mert most akkor eltöröm a karod.
4: Jó, de én
0: ha nem tudod, hogy miért jöttünk.
4: De én azt fogom mondani.
0: Ennyit fognak mondani.
1: Sokkal jobb, ezt ki nem nyomozza egy poáró se.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nagy lesz a forgalom a hétvégén a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Itthon is visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipodgyásszal érkezzenek. Mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokra, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
2: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus eSZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en, pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be a bevallásukat. Mindössze csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Hőségtombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték, a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még soha nem volt példa. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. A kánikula az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben. Ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Közben megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán itthon is. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők. Hogy mit tartogat a folytatás, az most kiderül. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő, zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. Közben az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3-7 lesz, 2 perc múlva már reagálnak a témáinkra, pedig még nem is beszéltünk. Drága lesz a taxizás, főleg a Priusos taxisok elektromos Ferrari-ra cserélik a Verdát, Laca biáról egy óriási humorbombával. Igen. Aztán, sziasztok, taxisként hozzászólnék szívesen, a Metál úr csak egy báb, üzeni taxis Tibi. A taxis Tibi, most nem, te meg azt se tudjuk, te mi vagy. Hát te mi vagy. Ezért nem fogjuk lecserélni Metál urat. Na mindegy, ő elnök. Na, akkor is, hogyha nem szeretitek.
2: Igen. Ma óvatosan a főnökkel, csak annyit szeretnék mondani. Ma nagyon vagyok. Jó kedve van, tehát, igen, hogy elképesztő dinamikával jött ma reggel.
1: Na, mesélj, Évi, te mit találtál?
2: Na, én hoztam neked, mert hogy tegnap Hortival nem tudtátok átbeszélni, hogy azt kérdezted, hogy miért éri meg Bajnokok Ligáját rendezni, és hogy mi értelme van, és én hoztam egy-két tényt, amit biztos, hogy nem de tudunk jó róla, pontosan azért, hogy mindenki tisztában legyen, hogy miért van ez Magyarországon. Az egyik is legfontosabb, hogy képzeljétek el, hogy jóval nézettebb, mint az amerikai Super Bowl. Ugye mindenki?
1: Komolyan? A BL jobban nézette? Pedig ugye...
2: A Super Bowl-ra show műsort építenek, ott mindenki a halftime show-t
3: nézi. Hogy a világ megáll akkor, igen.
2: Így van, $1 millió kerül másodpercenként a reklám a Super Bowl-on. Tehát, hogy egy iszonyatos nagy értékkel bír, miközben az csak 120-130 millióan követik. Képzeljétek el, hogy a Bajnokok Ligája döntőjét 450 millió ember nézi.
3: Azt a mindenit.
2: Tehát
1: és a Super Bowl-t még egyszer?
2: 120-130 millióan nézi.
1: Az lehetetlen.
2: Mindenhol ezt írják. Tehát mindenhol...
1: jó, akkor elhiszem, igen, elfogadom, jó.
2: És nagyjából ugye a nézettség, amiért küzdenek. A másik utána néztem, mert én megdöbbentem, hogy miért 6 órakor rendezik ezt a meccset. Mert ugye minden meccs ugye 9 órakor. Kézzétek el, hogy azért, mert most már be akarják húzni az ázsiai piacot, és ugye a keleti régiókat. Ezért tették 6 órára, mert onnan is valószínűleg ez a BL még nézettebb lesz. Tehát, hogy már el fogjuk érni akár a fél...
1: 6-kor van a kezdőrugás?
2: 18 órakor.
1: Jó, hát ugye még ki kell várni, hogy utána, amikor vége van a meccsnek, akkor ugye szétverik a várost, meg minden, hogy annak legyen. Tehát a rendőröknek
3: legyen idő, legyen
1: le
3: idő.
1: Kell, így van, le kell feküdniük valamikor. Tehát, hogy ez tök jó.
3: Évfélre mindenki hazaér, így van.
1: Mindenki hazaér, a város ég.
2: Nem fog égni, szerintem. Tehát azért, na mindegy, de mondom tovább, ami nagyon érdekes pénzügyi szempontból, mert hogy eddig ugye azt mondjuk, hogy 450 millióan nézték, hogy például a reptér forgalma megduplázódik. Tehát eddig 100 000 utas jött be egy nap, most péntek, szombat, vasárnap 200 000 utast hoznak be. Mm. Azt gondolj bele, hogy ott milyen transfer, milyen gazdasági növekedés hoz.
1: Milyen és gazdasági növekedés hoz, hogy a reptér után... lefullad magában. Tehát ezt nem értem.
2: Hát ne haragudj, mindenért fizetni fognak. A taxiért, a transferért, a vízért, a kajáért, tehát mindent fognak használni Magyarországon.
1: Egy euró 51 víz.
2: Oké, és annak az áfája? Az hova megy be?
1: De most tényleg te palackos vízen fogunk meggazdagodni? Tehát, hogy ez a nagy üzleti terv?
2: Mondom neked. Ez,
1: akkor a BR-re? Ezért hívtuk ide?
2: Jó, elmondjam neked, hogy 3 nap alatt mekkora bevételt hoz ez a Bajnokok Ligája körülbelül?
1: Kinek? Bocs,
2: Magyarországnak. Vagyis hát, hogy a vendéglátásnak, a szállásuknak, tehát ami itt marad. Ó,
1: hát láttam a szállástérképet. Tehát az Airbnb, hogy 1 millió alatt nem kapsz lakást.
3: Már 3
2: már
3: ér is,
2: 3
3: van.
2: Is van. Már 6 millió ér
1: mi?
2: Is.
1: Azt tudom, hogy 1 millió alatt nem kapsz. Tehát 1 millió az alja. 3-6 millió, stb. Egy lakás, 2 éjszakára.
3: Jó kemény.
1: Hát így sokat fog kaszálni valaki.
2: De
1: mi? Na mondd el, mennyi a lé?
2: 20-40 milliárd forint jön ez alatt a 3 nap alatt. Bevétel, ami ugye a vendéglátásban mindenhol ott marad.
1: Ez nem a vagyon visszaszerzési.
2: Nem, ez nem a hivatal.
1: Hanem ez sima nettó bevétel.
2: Erre nem mennek. Igen. Apró pénzre.
1: Igen, de ez ki kapja? Már bocsánat, tehát kik a...
2: A turisztikában dolgozók, mindent, amit használnak, tehát elköltik az emberek itt a pénzüket. Nagyon fontos. Ugye mi a gazdasági tervünk, hogy van áfa, van 5%-os, 10-20-25, nem tudom, 27%-os. Ez és nálunk, az országban az áfa rész marad meg, a többi pedig a vendéglátósok, akik ugyanis gondolj bele, dolgoznak. Tehát nagyjából munkaerőt növel, rengeteg embernek ad munkát, közülünk Lacika is megy dolgozni, ő is ugye
1: hát
2: pénzt
1: keres.
2: Nem, dolgozik.
1: Hát nem, nagyon szarul néz ki már.
4: Káromkodok?
1: Igen, hogy nagyon le vagy strapálva.
3: Hát igen, de meg fél is elviszi egy ilyen Paris Saint-Germain, vagy mit tudom én, tehát hogy azért, ja, benne van.
1: Elvisz magával a Paris Saint-Germain.
4: Na, Látod? Nekem legalább lesz dolgom.
1: Érdemli, nyilvánvalóan ez plusz.
2: Várj, és akkor még ami nagyon fontos, hogy nem csak azok jönnek el, ugye, akik a meccsre mennek, hanem körülbelül, most már azt olvastam, hogy nem 18 ezer, hanem körülbelül 50 ezer és 60 ezer ember között várják a szurkolókat, tehát nem csak az a 18-36 ezer ember jön be, hanem még plusz 50 ezer ember beérkezik, amitől gyakorlatilag mindenhol ezek az emberek költeni fognak. Gazdasági szempontból, vagy utcán fognak aludni, és ugye akkor egész este.
1: Okay, ez világos.
2: Úgyhogy ezért ennek az egyik része, a másik része azért szedtem össze nektek azt, hogy mivel legyünk tisztában, és hogy mire figyeljünk oda. Tehát mai naptól teljes mértékben a Puskás Aréna környékét lezárják. Parkolásra mindenki tegye el az autóját, erre felhívják a figyelmüket, ugye pontosan a gyújtó.
1: Mit csinál az autójával? Tegye el.
2: Vigye el a városból, aki a, aki a belvárosban lakik.
3: Ajaj, ez jó
2: kezdve. Tehát a
1: Puskás környékén...
2: Például
1: az Újlipót városban lakik, vigyek is Solymára az autóját.
3: De vállaltan ez a menzs az autót fel, ne gyújtsák? Tehát így?
2: Gyakorlatilag javasolják, hogy ne parkoljanak a környéken.
5: Sem.
1: Nem tudom, mi a környék.
2: A Puskás Aréna környékén.
1: Ja, hogy a Puskás Aréna környékén.
5: És a Hősök terén sem.
2: És igen. És
1: de hát ez a város, amely a parkolásról nem is hallott még. Hát itt egy rohadt mélygarázs nincs. Ha csak nem egy multi, egy pláza csinál egy garást, és oda gyorsan bemenekülök. De nincs. Hát ez ebben a városban nem lehet parkolni, autót eltüntetni. Hát ezt fogja már fel valaki.
2: De akkor inkább gyújtsák fel?
1: Hát nem az, hogy gyújtsák fel, hát nyilván nem, de hát...
2: Most, ha te ott laknál a Puskás Aréna környéken, a Hungária 146-nál.
1: Megkérnélek, hogy vidd haza az autómat ma este.
2: De miért kérnél meg?
1: Mert te kint laksz a francba. Azért.
3: De biztos, hogy laksz, oda nem mennek ki.
2: És most azt ajánlod, mindenkinek hívjönnek fel olyanokat, akik kint laknak, akik agglomerációban laknak?
1: Hát de hova tudják vinni? Hát nincs megoldva, nem érted? Amúgy sincs megoldva, amikor nincsen őrület és BL, sincs megoldva a parkolás, hova rakjam le, hova tegyem le, hogy a város ne zavarjam. Hát megint csak jövök itt a spanyol példákkal. Hát ott voltunk megint most egy másik spanyol nagyvárosban. Egy autó nincs az utcán, ahol az emberek vásárolnak, de közlekednek, tehát autók igen. Mennek, tehát van közlekedés. Élnek. De nincs az utcán. Miért nincs az utcán? Mert az utca alatt van az autó, az összes.
3: Ezzel együtt mindenképpen egy ilyen riasztó felhívás ez, tehát nem megnyugtató.
2: Így van, és megnéztem a gyorsforgalmit is, mert sokan kérdezték, szombaton 8 és 17 óra között a gyorsforgalmi utat lezárják a magánautók elől.
1: Lehet ezt az utat egyáltalán gyorsnak nevezni. Tehát, hogy tényleg én most jöttem azon be, mert arra hozott a Waze, amikor jöttünk haza a reptérről, és nem hittem el, hogy pont ugyanúgy néz ki, csak gazosabb és göröngyösebb, mint amikor gyerek voltam. Semmi nem változott. És gyerekek, az összesen 6 sáv. Na most le van zárva egy ilyen terelő korláttal a belseje, hogy ott aztán, ha egy valaki ütközik, akkor ott minden borul.
3: Vége.
1: És miért nem lehet 2-3 sávot használni, és középen van elválasztva? Sokkal gyorsabb lenne a gyors forgalmi út.
2: Azért, mert nem vette észre, hogy az a másik úton lámpák vannak, és ők azzal akarták felgyorsítani a forgalmat, hogy te neked ne legyen lámpás kereszteződés.
1: Elmondjam akkor, hogy mit csinálnak a spanyolok ilyenkor?
2: Mit csinálnak?
1: Nem lámpás kereszteződés, hanem az egyik utat alávezetik a másik alá, és a másik oldalon kijön. Tudod, ezt csinálják. Minden egyes helyen.
2: Tudod, mennyi idő alatt építettünk mi metrót? Hogy mennénk föld alá?
1: Jó, Kádár elvtárs még tudott metrót építeni. Szóval, hogy...
2: De hát mi nem tudunk lefelé menni.
1: Gyerekek, hát még, de azt is Kádár elvtárs építette, amiről most beszélek, azt az utat. Csak már nem kell Kádár elvtársat kivinni a két szalagkorlát között, úgy, hogy végig tudjon haladni a reptérig. Vagy amikor jött be Brezsnyev elvtárs. Érted, ez már nincs ez a funkció. Minek szétválasztani ezeket?
2: Most... Na arra, úgyhogy a gyorsforgalmival ekkor gondot okoztam neki.
1: Jó, akkor mondok más. Nem szégyeled magad, amikor azon bejössz. És akkor tudod, hogy azt látja a Paris Saint-Germain, azt látja Sting, azt látja az amerikai elnök, azt látja mindenki.
3: Jól gondolod meg nem, a választ, Évi.
1: De most komolyan nem szégyen teljes, ahogy az kinéz. Az a gazos, göröngyös szar.
2: Nekik ugye azért gyorsforgalmi.
1: Úgy jössz be a városba. De, hát ne hülyéskedj már.
2: De amikor...
1: Gyorsforgalminak hívjuk, ugye? Jól hallom.
2: Igen. De amikor ők jönnek, akkor ez gyors, ugye? Mert minden le van zárva. Tehát ők ezt nem érzékelik, az egy lassú forgalmú. És hidd el, amikor ők jönnek, akkor lenyírják a füvet, nincsen gaz.
1: Nincs lenyírva a fű.
2: Hidd el, hogyha ők jönnek, meg lesz csinálva. Hát azt kell mutatnod. Majd menj el, próbálj meg akkor menni, mikor hozzák újra Trumpot. Vagy valakit. Vagy Putyint. Vagy valakit hozzanak.
1: Akkor álljak oda?
2: Állj oda.
3: Nem szokták szeretni a biztonságiak.
2: Állj oda, és nézd meg, hogy feldíszítik az egész utat.
1: Bocsánat, félbeszakítottalak. Tehát, hol tartunk a számolásban?
2: Semmi. Az a lényeg, hogy a gyorsforgalmit lezárják, és ezért felhívják mindenki figyelmét, hogy 1-2 órával hamarabb induljon el, mert a gyorsforgalmin a...
6: A Ferihegyre.
5: Hogyha utazik.
1: Hát 2,5 mondanak már.
5: Igen, de most 4,5.
2: De ezen felül vegyél még 1-2 órát rá.
1: 2,5 plusz másfél?
2: Aha. Tehát 4 óra.
1: De nem éri meg repülni.
3: Ennyi előző nap. Ha holnap repülsz, menj ki már ma szerintem.
2: Ugye, én azért akartam hozni ezt, mert minden hallgató és mindenki azon gondolkodik, mi vár rá a hétvégén.
1: Igen.
2: Káosz és szerintem és
1: káros, káosz és nyomorúság.
3: Könyörgés, sírás, imádkozás.
2: Jó, mindegy. Úgyhogy ezeket...
1: Kárenyhítés.
2: Kárenyhítés, igen. És mindenki nézze meg a gyorsforgalmit, ha arra jár. De egyébként érdekes nézőpont ez.
1: Melyik most?
2: Ez a gyorsforgalmi. Figyelj,
1: ilyen szarul egy nagyvárosba a reptérről bekerülni nem lehet, mint Budapesten. Tehát ez a legszégyenteljesebb út, amit ever láttam.
2: Szerintem most felhívtad a figyelmet, hogy valaki foglalkozzon vele.
1: Az még nagyobb baj lenne, ha én hívnám fel a figyelmet. Az lenne a legnagyobb baj. Mint a mit akarsz?
3: Lacikát.
1: Ebből nem csinálok titokot.
7: Nem, csak mondom, hogy még vonattal se tudsz bejönni.
1: Nincs vonat, nincs metró, semmi. Semmi nincs.
2: De úgy tudsz vonattal bejönni, hogy először buszra felszállsz, ott leszállsz, átmész a fölüljáron, felhúzod a bőröndet, lehúzod.
3: Csak aszfalton tudod elhagyni a repteret, tehát nincs más megoldás. Igen.
2: Ez aztán... érdekes, hogy egyébként növelni akarjuk a reptér befogadó képességét, csak a kiadása nehezebben megy, nem? Tehát aki itt marad, az nem tud bejutni a városba.
1: Ja. Na mindegy, nem az a baj, hogy annyi minden eszembe jut, amikor ha valaki sokat repül, akkor ismeri nyilván azt, hogy már a reptereket, igen, hogy más városban ez hogy történik, mert oda érkezel, onnan visszamész, stb. Tehát pontosan ismered és összehasonlítod, óhatatlanul. És tragédia, de nem tudok mit mondani. Annyi minden eszembe jut, de nem akarom mondani, mert nem ez a téma, hanem a BL, ilyen a BL, ilyen a Paris Saint-Germain, ilyen az Arsenal, ilyen a...
2: Rendezzük meg, jó lesz nekünk, higgyétek el, hogy város szempontból országi...
3: Most már nincs visszaút.
2: És,
1: de ezt az olimpiát azért át kéne gondolni. Nagyon, nagyon át kéne gondolni. Évi, tudom, hogy az olimpia az a szíved csücske, de hidd el, te is kimentél külföldre ezért.
5: De például Párizsnak nagyon jó, tehát a franciáknak nagyon jót tett az olimpia, és komolyan mondom, én ugye az olimpia előtt voltam meg most, és tehát, hogy tisztaságot, rendszert vittek az éle, a párizsiak életébe, és szerintem...
1: De hát, hogy hasonlíthatod össze Franciaországot Magyarországgal?
5: Nem akarom összehasonlítani, csak
1: hát a francia vagy... forradalom, Jeanne d'Arc, Gérard Depardieu, tehát halló,
3: a francia forradalom nagy arcai.
1: Citroën, Renault, Airbus, sorolhatnám, kontra erős Pista és izé. Tehát, hogy mit hasonlítasz össze?
5: Nem, csak talán segítene nekünk is.
1: Tehát, ki?
5: Hát, hogy
3: ha lenne Gérard Depardieu, vagy valami. Vagy egy Airbus.
1: Nem Airbus.
3: Airbus. Az a miénk lenne?
1: Airbus. Jó, elment az idő, jövünk vissza, és elkezdjük szídni az új Ferrarit.
0: Ez a Bocskor a Retrórádióban. Retrórádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsé és egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom, alpakákat árvereztek el Boszniában, nyárias meleggel búcsúzik a május. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombaton hajnal 5 óra és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszon. Már megkezdődtek a forgalomkorlátozások a BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat. A belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Csaknem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett. Ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba, a robbanásban 2 ember megsérült. Az incidens egy időben történt azzal, hogy Oroszország támadást indított egy közeli ukrán város ellen. Románia a NATO és az Európai Unió tagja. Orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le. Megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3 6 hónapos állatokat egyelőre egy birtokon őrzik. Azt nem tudni, hogy végül mennyiért keltek el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. Közben az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra és 11 perc van, jó reggelt, szevasztok, drága barátaink, itt vagyunk. Itt vagyunk újra, és hát igen, ez a téma, az előbb most itt a BL kapcsán sok mindenről beszéltünk, és nem hittem volna, hogy a gyorsforgalmi út kritizálása, a parkolóhelyek hiányása, stb. Valakiből azt látja ki, hogy ennyi hazaárulót, mint ti, ez szégyen.
1: Ó! Oh.
0: Igen, szóval, mert hogy vannak jobban működő repterek a világon, ez bevallani, ez hazaárulás.
1: Ez észrevenni, igen.
0: Ez azért tényleg pofátlanság. Jó, irigylem Peti türelmét, én Pipácskát meg a Pampogó gazdát is felrúgtam volna, ez még az egy órával ezelőtti, Anette, szerintem neked szól.
1: Nem Pipácska, nem mindegy.
0: Pipacska vagy Pipácska?
1: Pipacska volt, nem?
0: Lehet, hogy Pipacska volt. Sziasztok, valóban a mai elektromos autók 90%-a olyan, mint amikor 10 évesen építettem Legóból egy autót. Áramvonal alszik, semmi dinamika nincs a dizájnerekben. Na, erről mindjárt beszélünk. Kedves Évi, nagyon örülünk a BL döntőnek, de az Egressi úton azon gondolkodunk, hogy hová tegyük az autót, ha esetleg a szurkolók erre járnának a meccs után. A másik pedig az, hogy felettünk vasárnap reggel néha 5 percenként jönnek a repülők. Mi lesz, ha ez a duplájára nő? Hát az 2,5, hogyha ez érdekel.
1: Ne az Évi oldjon meg nektek mindent.
2: Tényleg, ne tőlem kérjetek.
0: Nagyon gyorsabb voltam.
2: Igen, ügyes vagy, köszönöm.
0: Reggelt, bocsi, nálam 50 ezerért lehet parkolni, üzenik. Jó reggelt, igazad van, Gábor, jó a műsor, Jani, szép hétvégét. Bocsi, jól mondod, nekem is a barátomék, a lányoméknál Solymáron teszik le az autót, és úgy mennek a meccsre. Zsé. Hányszor kelljen már kérni? Bocskor prezident, üzeni a Csibés. Szevasz, Csibés, Jani. Na, ezeket most itt szépen elmondtam, és akkor most térjünk rá erre a lényegre. Szóval én azt gondolom, hogy a Ferrari, mint olyan, egy olyan márka név, amely, tehát még valószínűleg a médiahatóság se büntet meg, hogy kimondom. Mert itt nem arról van szó, hogy bárkit buzdítanék vásárlásra, hiszen ez a nép nem tudja megvenni magának. Tehát, hogy ilyen téren ez okafogyott.
1: Igen, ezt én is azt gondolom, hogy kivédtük, mert ha nagyon megindul most a nép, sem tud mit kezdeni a helyzettel, mert ha megnézi az árát, akkor annyi.
0: Tehát igen, tehát hogy én bemondom a rádióval, hogy Ferrari, akkor nem fog elindulni egy ember sem ebben az országban, hogy vegyen is egyet.
1: Nem.
0: Nem is kap. De nem ez a lényeg. De mindenki fejében ott van valami gyönyörűség, nem?
2: Így van, egy piros szín, egy gyönyörű olyan piros, ami utánozhatatlan.
0: Látod, neked a piros szín jut eszedbe, férfiaknak mi?
1: Fekete.
0: Nem a szinte. Ja. Mi jut eszedbe? Mire asszociálsz a Ferrari-ból?
1: A formára, meg arra a lóra, a logójára.
0: A lóra. Jó van. Jézusom, kikkel vagyok körülvéve? Lacika, szólalj meg, légy szíves.
3: Én nem akarok beszélni erről.
1: Lacikának traumája is van.
0: Anett?
4: Hát talán a belső kialakítását.
0: Ezt nem hiszem. Jó. Akkor én elmondom, hogy szerintem a Ferrari...
1: Nem vagyunk gondolatolvasók.
0: Nem vagy gondolatolvasók.
4: Vagy a Miami Vice.
0: Nem, jó, Miami Vice. Tehát a Ferrari... Magnum. Ferrari. A Ferrari-t azonosított, hogy sportautó, gyors, a motor hangja, körülbelül ezekkel azonosítja a legtöbb egészséges férfi.
1: Hát ez az activity feladvány most nem sikerül.
2: Kiestünk szerinted.
0: Hallom, és ellenkezik. Mondja, szerinted? Ezt mondtad?
4: Hát igen. Neked ezt jelenti a Ferrari. Az Évinek a tűzpiros körmöket, meg a piros szint. Nekem a belső kialakítás. Gyurinak meg a...
0: Most tudsz a belső kialakításról semmit sem mondani. Hát milyen a belső kialakítása a Ferrari-nak?
4: Képzeld el,
0: ültél
4: akkor...
0: már egyben?
4: Nem, soha.
0: Akkor honnan tudod?
4: Láttam képeket.
0: De mi, Miami Vice-ban?
4: Nem, a Magnumban. De tehát a kormányon ott van egyébként a Gyuri által oly méltatott lovacska.
0: Folytassa.
4: Gyönyörű bőrülések. Igen, alacsonyan ülünk. Tehát jó lesz.
1: Ülünk.
0: Tehát bőrülések és lovacska.
4: Igen. Miért ez...
1: Mint egy laza milliárdos Monakóban. Olyan alacsonyan ülünk itt, tudod. Meg vagyunk.
0: Ez kész.
1: Lovacskát tekergetjük a kormányon.
0: Na mindegy, szóval kinek mit jelent ez a név, hogy Ferrari? Oké. Okay. Jó, na, de az biztos, hogy ugye gyakorlatilag mindenkinek van egy Ferrari a fejében, ahogy az kinéz, ahogy a Gyuri mondja, a dizájn, stb. És ugye mindenki izgatottan várja, amikor megjelenik egy új. És valahogy az idők szavát követve a Ferrari is debütált most egyet, méghozzá az elektromos autójával, és ez dobta piacra.
2: Ezt a gondolatot.
0: Igen, félő volt, hogy eljutnak idáig, tehát én a világ autóiparában a nagy törés nekem a dízel Jaguar volt először.
1: Oh.
0: A dízel kombi Jaguar. Az, de ez megint nagyon-nagyon durva. A lényeg az, mert ez most valós, tehát a Ferrari bemutatta az elektromos sportautóját, aminek a neve Ferrari Luce. Luce, azaz fény. Baromi nagy hírverést kapott, maga 14. Leó pápa is részt vett a bemutatón, képzeljétek el, kipróbálta a Lucét állva, tehát, hogy nem ment.
2: Ja, azt mármint hiszem, az pápa állt, én is
0: nem, pápa beült, és azt hiszem, hogy alacsonyan.
1: Ez egy újabb csoda lesz, a pápa.
0: És azt mondta, hogy egy lovacska. Lovacska és bőr, ezt mondta a pápa.
4: Ez már nem alacsony, de magasabban van ez az elektromos Ferrari.
0: Te tudod a belsőket.
4: Én azért szólok.
0: Igen. Na, a lényeg az, tehát ott volt pápa, és az autó ennek ellenére, vagy ezzel együtt, baromi megosztó lett. És ezért beszélünk erről, mert a technikai részletekre azért elmondom, 1047 lóerős a motorja, nulláról 100-ra 2,5 másodperc alatt gyorsul, a csúcssebesség 310 km/h. Szóval, ez egy erős darab, és ugyanakkor azt mondják, hogy ez egyáltalán Ferrari-e még, mert az Apple-nek a volt fő dizájnere, Sir Johnny Ive tervezte ezt az autót, tehát gyakorlatilag az, aki az iPad-et, meg az iPhone-t, meg ezeket tervezte, azt tervezte ezt az autót. És csúfolják is, hogy 4 keréken guruló iPhone.
1: Érdekes egyébként, ahogy így nézem, meg tegnap láttam róla a videókat, és nekem kicsit az volt az érzésem, hogy olyan annyira futurisztikus, mint ahogy a 80-as években elképzelték a futurisztikusat, nem? Tehát, hogy van benne valami a 80-as évek hangulata, a kerekei, a felnéjé kifejezetten ilyen Knight Rider hangulatúak, tehát, hogy valami érdekes keveredése a réginek, meg a
0: Xifinek. Én nem vagyok design elemző, de én azt gondolom, hogy mindegy darabja és részlete, mindamellett, hogy nagyon egyszerű, úgy van megtervezve, hogy legyen más. Tehát olyan erőltetetten legyen más. Évi, te neked...
2: Én pont azt nézem, hogy ha levennénk a Ferrari logót, akkor csak a hátsó lámpájáról jönnék rá nagyjából, hogy ez valószínűleg Ferrari lehet.
0: Akar lenni.
2: Igen. Akar lenni, de akkor is mondanám, hogy lehet, hogy kamu. Hát igen, tehát lehet, hogy letisztították, de semmi köze az eredetihez.
0: Négy ajtós, és hát gyerekek, szóval a lényeg az, hogy a hagyományos dizájn az biztos, hogy szakított. Tehát ez gyakorlatilag ilyen ipari dizájn elemek, nyilván luxussal sok az üveg, hát oké, sok az üveg, otthon is sok üveg van nálam. Tehát, hogy ez még nem magával a luxus, hanem a szenvedély. Na mindegy.
1: Ők másfajta üveget raktak bele.
0: Ja, értem. Jó, ráadásul általában mostanság a pápánál is fehérben meg világos kékben láttuk. Tehát, hogy a piros színe létezik pirosban, ez most éppen narancssárga. Tehát, hogy
2: de mit, láttál hogyha... már narancssárga Ferrarit valaha? Az nem, eredetiben? Nem. Tehát az, amit önállunk Ferrarinál gondolunk? Én a Ferrarit feketében és pirosban láttam eddig.
0: Én pirosban, feketében láttam, fehérben és azt hiszem sárgában.
1: Ja,
0: citromsárgában.
2: Ja, tényleg még citromsárga is van, de az igen. Is olyan citromsárga, amit más autón nem vennél meg.
0: Persze, abszolút. Na most képzeljétek el, hogy a Ferrari, csak azért, hogy itt influencerek mindenki elkezdte kritizálni ezt az autót. Uh-huh. És a Ferrari volt elnöke, Luca di Montezemolo, a következőt mondta, amikor meglátta ezt az autót. Ha elmondanám, mit gondolok, akkor a Ferrarinak egy óriási szívességet tennék. Azt kockáztatják, hogy egy legendát rombolnak le, amit őszintén sajnálok. Remélem, hogy legalább ez a ugró ágaskodó lovacska emblémát leveszik az autóról. Annyi az előnye, az összelőnye ennek az autónak, hogy ezt a kínaiak biztos nem fogják lelopni. Durva!
2: Ez nagyon kemény kritika.
0: Ez nagyon-nagyon kemény kritika. És osztják egyébként... Gyakorlatilag egészen odáig mennek a kritizálók, hogy ez az autó, ez semmiben nem különbözik egy Nissan Leaf-től, vagy bármilyen Toyota-tól.
1: Hát formailag egyébként ezekre emlékeztet. Lássuk be.
0: Gyerekek, csak arról beszélünk, ez a Ferrari.
2: Hát oké, de leveszed a logót, akkor eladhatod bárminek. Igen. Csak kicsit drágában készül.
0: Hát de mennyi? 1 millió euró? Mennyibe kerül ez?
1: Azt hiszem, hogy 200 millió forint nagyságrendileg.
0: De nincs 1 millió euro.
1: Kezdőára.
0: A kezdőára.
1: Igen.
2: Ebben még nincs kormány. Anett.
0: Igen.
1: Ezután jönnek az extrák.
0: De azt is mondta egyébként a volt Ferrari elnök, hogy szedjék le róla. Igen, hogy szedjék le róla ezt a lovacskát, mert ez megszégyeníti a márkát. És beszéljünk már ezekről, hogy egyébként például a pápát minek hívták oda? Na most őszintén, tehát, hogyha be akarok mutatni egy sportos autót, ami futurisztikus, miért a világ legjámborabb emberét hívom oda, aki valószínűleg a gázpedálra rá sem mer lépni.
1: Tehát mostanra nézve szerintem azért, hogy megvédje őket. Tehát, hogy nem tudok másra gondolni, hogyha a pápa ott áll az autó mellett, akkor talán nem támadják annyian. Nem tudom. Tehát, hogy tényleg.
2: Hát azért, mert olasz életérzés, ugye, és akkor
0: a pápa amerikai.
2: Oké, de Rómában él.
1: Pont ugyanolyan képzavar, mint ez a Ferrari most.
0: Igen, az iPhone tervezője tervezte az olasz életérzést. Hogy? És az amerikai pápa meg beleül, és legalább egy gyorsasági pályára bedobták volna, nyomjad Leo. Érted? De semmi. A pápa simogatta a lovat.
2: Hát mert nem tehet más. Lehet, hogy megáldotta ezt az új...
0: Hát nem kellett volna Crocsban jönni, akkor lehet vezetni is. Nem, mondjad, bocsánat.
2: Nem rosszban jár. Egyébként, hanem jó cipőben jár. Miért ezzel is foglalkoznak, hogy mi van ott, mit hord a lábán. De a lényeg az, hogy szerintem próbálták feldobni, meg marketingelni ezt. Mert lehet, hogy ők is érezték, hogy...
0: De miért a pápával, miért nem Hamiltonnal? Vagy, tehát érted, vagy... Nem tudom, Axl Rose-zal.
1: Ő vállalta egyedül,
2: igen,
1: a pápa.
2: Hamilton nem vállalta el. És a pápa meg minden felkérésnek örül.
0: Te dolgoztál ilyen sztárügynökségnél. Hát ez minden... hát,
2: ott is mindennek örültünk. Mindent elfogadtunk, amit hoztak.
0: De Edő Péter Bíborost le tudtátok volna szerződtetni valami termékre?
2: Abszolút.
0: És komolyan, hova?
2: Hát nézd...
0: Menjél a Péter.
2: Péter fel kellett volna hívni, megkérdezzük, mennyi az óradíja, és akkor megkérdezzük, hogy...
0: Szerinted ezt... egy bíborosnak van óradíja?
2: Hát valaki csak kifizeti. Csak valaki csak kifizeti.
0: Most komolyan, hogy csináltad
1: valahogy? Valahogy ebből más kihívi.
2: Nem, hát nézd,
0: De mit, BYD kereskedő vagy.
2: Jó,
0: hogy szerződteted le Erdő Péter bíborost?
2: Hát egyrészt megkérdezem, hogy tud-e vezetni. Te felhívom.
0: Van telefonszám hozzá?
2: Hát ha nem, akkor ő nem Esztergomban volt?
0: Levész Esztergomba?
2: Hát akkor lemegyek Esztergomba a bazilikába, meghallgatok egy misét.
0: Csak végén oda mész.
2: És oda megyek hozzá, hogy én vagyok a BYD kereskedő, és nagyon szeretném, hogyha ő lenne a BYD Magyarország képviseletében az influencere, és akkor használja, ugye nyilván, tehát megkérném, hogy majd járjon ezzel.
1: Ugyanilyen csípőretet kézzel tárgyalnál?
2: Nagyon határozott le.
0: És megkínálnád valami összeggel, vagy rábízod, hogy rákérdezzem, mert lehet, hogy ezt...
2: Én használnám azért azt a mondást, hogy Isten fizesse meg jó szokását.
1: Te egy nagy tárgyaló vagy.
2: Hát a legnagyobb szélszes vagyok.
1: Óriási üzletember vagy.
2: Na most persze megkérdezném, hát kerül valamibe, vagy az a deal, ugye, hogy ingyen...
0: Mi az a szélszáma a bíborosnak? De mire állítasz ki számlát?
2: Hát remélem, miért ő nem kap fizetést, ő miből él?
0: Ó, most megfogtál, maradjunk a Ferrari-nál. Nem tudom, de gyerekek, visszatérve arra, hogy azért van egy csomó olyan tárgy, aminek a dizájnját nem biztos, hogy jó, hogy megváltoztatják, nem?
1: Persze, hát ha belegondolsz, ha csak a telefont nézzük például, az is egy ilyen dolog, nem már a mobiltelefonokat nézve is. Én sokkal jobban szeretem a klasszikus gombosokat.
0: Nézd ide, a telefon nagyon jó példa. A telefon régen volt egy ilyen kézben markolható tárgy, aminek a felső kerek részében volt a hangszóró, az alsó kerek részében volt a mikrofon, és pontosan ebben a görbe, banán alakú valamiben belemarkolva oda tudtad tenni a fejedhez, és pont úgy odaért a száthoz a mikrofon, hogy ez egy jól működő. Na most akkor ebből jött aztán egy ilyen egyszerűsített változat, majd jöttek a mobiltelefonok, de még mindig követték ezt, emlékezz a kihajtható telefonokat. Igen.

0: olyan butának tűnik a mostaniak mellett. Abszolút. Amit az Évi is mondott, hogy képernyőfotót tudunk rátenni meg.
1: Tehát az a funkcionalitása, én a dizájnról beszélek. Tehát egy darab lapos téglát hordunk a kezünkben. És semmi ilyen ergonomikusság nincs benne. Például a bútorok, ahogy vagy minimalista bútorok, ugye nagyon trendik ma, vagy inkább a pici klasszikusabb...
0: Képzeljétek el.
1: Görbületekkel, idomokkal.
0: Hogy nekem a pesti lakásom az abszolút úgy van berendezve, hogy minimál bútorokkal. Viszont ugye Ászáron ezek a klasszikus bútorok, tehát hogy...
1: A koloniál.
0: Nem, hát nem az, hanem nyilván ennél sokkal drágább.
1: Spiráloszlopok a komódon.
2: Nem, nosztalgikus.
0: És nem tudom, tehát az én lakásom, azt gondolom,
1: Anett. Ez hosszú lesz. Mondd ezt röviden.
0: De oké. Okay. Szóval
2: olyan óra Ászáron, amiből kijön így a kis törpe, vagy nem, valami, mikor...
1: Vagy vége a dumának?
0: Akkor befejeztem. Beszélgessetek.
1: Nem, érdekel.
0: Csak nem, nyilván én a minimál stílust kedvelem, nekem ezzel a Ferrarival sincs bajom, és a telefonnal sem, meg a bútorokkal sem.
1: Jó, rendben van. Festmény, valamit ábrázoljon, mint Leonardo, vagy Csontváry, vagy Rembrandt, vagy absztrakt?
3: Hát valamit ábrázoljon.
1: Valamit ábrázolja. Hát
2: valami jó tájat, valami hangulatot adjon. Igen.
0: Igen.
1: Tehát Kezdhely by Night, akvarel.
2: Meg is vettem annak idején.
1: Igen. Tehát nem egy ilyen össze-vissza fröcskölt izé.
2: Nem.
3: De azt én nem értem.
1: Bos kép, vagy nem bos, hanem Paul Klee.
3: Abban mit kell látni? Na azt, ha megmondod, hogy...
1: Semmit nem kell látni. Érzést vált ki. Ja. Vagy nem.
3: Hát vagy nem.
1: Vagy nem, így van. Karóra. Na ez nagyon érdekes. Apple Watch, egy ronda, fekete, pontok nélküli dominókő.
2: Pont az a letisztultság, meg az a minimál stílus, mint amiről beszélgettünk, igen. Csak órában, csak egy szíjon.
1: Vagy egy szép mutatós tekerővel, lünettával, szép számlappal, stb. Melyik?
3: Hát a szám, tehát amit most mondtál utólag, számlappos, drága, jól nézzen ki, tekerjem.
2: Felhúzós, abszolút. Én sem vettem soha ilyen Apple Watchot.
1: Kislány?
0: Nekem van.
1: Szégyed magad. Épületek, például Budapesten nézünk körül, melyiket szép épület most a parlamenten kívül.
2: Iparművészeti az például.
1: Az gyönyörű, igen. És mondja egy ilyen letisztultat.
2: Hát de a MOL torony.
1: Melyik a kedvenc épületed a kettő közül?
2: Hát mondjuk nekem tetszik a MOL torony is.
0: Ügyes vagy.
1: Jó, de érdekből.
2: Nem, én alapból szeretem a fejlődést meg, hogyha ilyenek vannak.
1: Én szeretem egyébként a felhőkarcolókat.
2: Most dilemma nekem, mert mindkettő a maga nemében baromira bejön. Nem tudnék dönteni ebben.
1: Oké, jó. Akkor térjünk vissza az autókhoz, jó? Mondok márkákat, és ti próbáljátok körülírni, hogy ez megye még a régi emléketek alapján, mert én állítom azt, hogy ezeket az autókat tényleg nem lehet megkülönböztetni. Ez a Ferrari tényleg úgy néz ki, mint egy Nissan Leaf. És hogy régen volt-e különbség? Tehát például azt mondom neked, hogy Évi, hogy mit tudom én, a Mercedes. Meg tudom mondani, hogy néz ki egy Mercedes? Hogy nézett ki egy Mercedes?
3: Hát biztos, hogy ami szerintem ikonikus, hogy az elején a jel az kijött, tehát hogy egy ilyen kiemelték, és nem volt rajta az autón, meg az, hogy nagy lámpái voltak előtt, tehát ilyen nagy szögletes lámpák, ugye ezek a régi Mercedesekről beszélek.
1: Oké, na ennél az jellegzetesebb dolgokat tudok mondani. Például az a kockázott hűtőrács.
2: Igen.
1: Az, mert az krómból, és az nagyon sok éven keresztül. Akkor mondtad a Mercedes-et valóban, de akkor a lámpák hátul, a hátsó lámpák ilyen rovátkásak voltak.
3: Igen.
1: Annak funkciója is volt egyébként. Egyből láttad, hogy Mercedes, hátulról és előről is.
3: Mindenhonnan.
2: Tiszták voltak a formája egyébként, nem ilyen össze-vissza, meg nem ezek az éles vonalak, hanem olyan egyszerűen logikusan volt megtervezve.
1: BMW.
3: Az eleje.
1: Na.
3: Tudjátok, az a BMW-nek az a jele a hűtőrácson.
1: Amikor, a hűtőrács.
2: Mint a két sörös kliglit így összeraktál,
1: igen,
2: volna, ugye?
1: Igen. Vesének is mondják, hogy ilyen vese, két vese.
3: Igen, nekem például a BMW onnan így.
1: Azonnal tudod.
3: Azonnal tudod.
1: Azonnal tudod. Volkswagen, Anett?
0: Talán a mérges lámpáir, vagy a mérges vonalú szemeiről, amikor így a lámpák ránéznek, és ugye ott is...
1: Ez melyik típus?
0: Én csak igazából a Golfot ismerem, és annak...
1: Egy mérges Golfot?
2: Hát egy jó tuningolt Golfot.
1: Na mondjad, mérges lámpák.
0: És ami még így megmaradt, hogy valóban, de köszönhetően szerintem a német dizájnnak, hogy ott is, tehát annyira hasonló az Opelhez, meg így a BMW-hez szerintem a Volkswagennek.
1: Most leírtad a Volkswagent?
0: Igen.
1: Jó, Anett, jó. Gyerekek, én most azt állítom, hogy a mai autókat nem tudjuk megkülönböztetni, ha nem látjuk az emblémát.
0: Hát az biztos.
3: Biztos, hogy nem.
1: És kértem a Lacikát, mi nem tudjuk, hogy csináljon velünk egy tesztet, mutasson autókat, és mi mondjuk meg, hogy Jézus Mária.
0: Ezt pont tudom.
3: Ezt én is tudom, de hogy ez játékra megy.
2: Mert visszatükröződik a szélvédő.

0: ebben a logó.
1: Ja, azt, nem, azt én nem is látom.
2: Én nem látom a... Ja, visszatükröződik a szemvédőben a logó, Lacika, te! Hát ezt nem hiszem el. Itt van egy szürke autó, kombinak mondanám talán jellegtelen, érdektelen, leszette a Lacika az emblémát, hűtőráccsal rendelkezik, amúgy nagyon ilyen szögletes és kevert, kerek ívek keverednek, és a szélvédőbe tükröződik az autókereskedésnek az emblémája, igen, ami egy...
1: Toyota.
2: Igen. Lacika.
1: Toyota mi? Corolla. Bizony.
2: Nem, hát az, hogy mi, azt amúgy se tudnám.
1: Hát nem.
2: Avensis.
1: Hát ezt nem mondtam.
2: Oké, okay, következőt, Lacika.
1: Én tudom.
0: Ezt én is tudom. Ez nem nehéz.
2: Igen. Ez szerintem egy koreai lopása a Mercedesnek.
0: Lehetne.
2: Szerintem egy koreai lopása a Mercedesnek.
0: Ez Németország. Szerintem egyértelműen.
2: Igen, bár a felnyiről felismerem. Szerintem ez ne, hogy már egy Mercedes, ez koreai Mercedes.
1: Na, ez kombi Mercedes.
0: Nem minden Mercedes lesz ebben a izében.
1: De miért lenne Mercedes ez?
2: A hűtőrácsból gondolom, nem, hogy Mercedes.
1: Nem, ez egy német gyártmány szerintem.
2: Német gyártmányú mi? Akkor mi?
1: Mondjam el a márkáját, hogy
2: igen,
1: mi ez?
2: Igen.
1: Én szerintem ez egy Opel.
0: Opel.
2: Na, Muti. Na. Opel Insignia. Hé, szégyelje magát az Opel. Igen. Következő.
1: Na jó,
2: de ez, igen, ez egy Aston Martin száj. De nyilván nem az, mert ez egy kövér autó. Igen,
0: egyébként egy Mustangra is emlékeztet amúgy, így logó nélkül.
2: Ez egy kövér autó, ez egy Aston Martin száj, nagyon-nagyon, ahogy az Anett mondta, szigorú, éles szemekkel ezek a lámpák, de kövér, dundi, nem szép. Ford.
1: Kia.
2: Ford Mondeo. Ford. Nem ismertem volna fel. Van még? Na, ez egy másik Ford.
1: Ezt én tudom.
2: Akkor mondd, Anett.
1: Szerintem Mazda.
2: Miből? Én láttam már ilyet?
1: A rácsból. Én is a hűtőrácsról gondoltam. Igen, azt. Abszolút. Valahogy nekem abszolút az ugrott be. Meg tudjátok mi? A lámpája. Tehát a Mazdának...
2: Az is gonosz, mint az Anett golf emléke.
1: Igen.
2: Mazda 6-os. Van még, Lacika? Na jó, hát ez mindenki tudja. De ez milyen érdekes? Na ez érdekes, ez egy Skoda, ugye?
1: Igen, ez egy Skoda, és ezt is megmondom, hogy ez szerintem vagy az Octavia, vagy az új Super B.
0: Ez a kettő lehet, de ezt már én is ezen gondolom, ezt nem tudom megmondani.
1: Ez egyébként Super B.
0: Igen?
1: Azért, mert rajta van a Lawrence and Clement felirat.
2: De miből ismerjük fel? Szerintem a hűtőrácsból.
1: Igen.
2: A hűtőrácsból ismerjük fel, mert amúgy semmi nem emlékeztet semmire, de milyen érdekes, hogy a Skoda, ugye azt még a szociból, a rendszerváltás előttről is ismerjük a csehszlovák ipar, autóipar termékét, köze nincs dizájnban a régihez, tehát semmi. A Mercedes követi még valamelyest a sajátját, vagy a Jaguar, vagy a mit tudom én, és mégis ma már annyira ikonikusan felismerhető önálló jogon az új Skodák, hogy le a kalappal, igen. Ennyi? Jó, ez.
1: Jó, hát
2: na, ez is tudom, könnyű.
1: Igen,
2: hát
1: ez... egy Tesla.
2: Na milyen? Mi? Na milyen?
0: Milyen Tesla?
1: Milyen hát, Tesla?
0: Nem tudom, ezt nem tudom követni.
2: Én sem tudom.
0: Milyen Y, X modell, meg mit tudom.
1: Sem tudom, milyen modelljeik vannak.
2: Modell 3.
1: Na, hát akkor kettest akartam.
2: Ó, na ilyenek.
1: Jaj, igen.
2: Mit igen?
1: Imádom.
2: De mit imádsz?
1: Ez mi? Hát ez egy olasz.
2: Ez?
0: Hát ez nem egy olasz. Én ezt tudom, hogy mi.
2: Ez egy kis autó, csak mondom a drága hallgatóknak.
0: Igen, a britek, ez volt a netnek a másik, de ez sem.
1: Szerintem sem. Jézusom, akkor mi? Várjál, akkor most én nem
0: tudom. Ez egy Suzuki.
1: Szerintem is. Az új Suzuki, ez...
0: A Swift.
1: A Swift.
2: Mutasd.
1: Tényleg?
2: Igen!
1: Van még, Lacika? Tudod, miből jöttem rá? Az alakjából.
2: Húha, na ez egy jellegzetes autó, ami nem mond semmit. Húha! Egy kombi kék autót látunk, olyan furcsa a fényszóróka, hogy a fényszóró alatt is még van egy ilyen kis csóva, akkor egy hűtőrács, de az se igazi. És aztán gyakorlatilag a designer
0: tudom,
2: már nem is...
0: Ezt is tudom.
2: De mond.
1: Nincs is kocsi.
0: De tudod, miért ez tudod? Ez egy Renault lesz.
2: Nem áll.
1: Nem.
2: A franciák sokkal jobbak ennél a dizájnban. Ez egy ázsiai, ez egy nagyon olcsó ázsiai
0: mibe tervezőnek. Mibe fogadjunk, hogy Renault?
1: Jaj, hát
3: na mibe?
1: Várjunk. Milyen a felni?
0: Milyen a felni? Azért Laci, azt is kitakarta. Azért az, szakértő.
1: Amikor Anett kérdezi, milyen a felni, azért az...
2: Na, nem nézzük. Na mutasd.
1: Oh, Renault Megane.
2: Ez azért ronda. Van még? Ennyi.
1: Nem jó
2: van,
1: volna
2: köszönjük rá szépen. Ennyit a dizájn elemzésünkről a Ferrari kapcsán. Most azt kéne talán a hallgatóktól megkérdeznünk, hogy mi az a tárgy, amiből megvetted az új dizájnt, de most tényleg csak dizájnra, És aztán tényleg megbántad, mert a régi forma sokkal jobban tetszett. És ez most lehet bármi. Tehát lehet akár autó is. De nyugodtan legyen, lehet bútor, vagy ruházat, vagy használati tárgy, konyha, ez nem tudom, napszemű, tök
0: óra
2: minden.
0: Is, simán
2: óra, óráknál. Bármi. Megvetted az új dizájn, és megbántad, mert a régi sokkal jobban tetszett. 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
13: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
14: Én a műzlibe kérem, anya.
15: Itt a narancslevem, drágám.
16: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
14: Igen.
16: Akkor a tejemmel iszom meg.
15: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
13: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: A reklám után...
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Rekordot döntött az ESZIA, a változások jöhetnek a jogosítványoknál. Meleg lesz ma és a következő napokban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipodgyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
20: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
19: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus eszia bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren, pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be a bevallásukat. Mindössze csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségügyi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők. Korábban még sohasem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették. Akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Már most élénk a forgalom az autópályák és főútak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, már sokan haladnak az M3-as autópályán Bagnál és Mogyoródnál is. Az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásban kell arra szolgatni. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton a főváros irány. Közben a 4-es főúton ülő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, adta hírul az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! Pontosan 3.80 és üzenik ezek közlekedési Budapestről, az a bizonyos gyorsforgalmi idézőjelben. A gyorsforgalmi a reptér felé az MVM dómig gyakorlatilag áll. Szóval, na jó, de ezzel számoltunk, tehát ezt most elmondták jó sokszor, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon nagy bénulás lesz a forgalomban, és ez most el is kezdődött. Péntek van, holnap lesz a döntő. Jó, basszus, itt nem lehet kiszolgálni, folyik a könnyem. Karesz vagyok. Tegnap a híradóban láttam ezt a Ferrari-nak nevezett szart. Egyszerűen szégyen. És most itt beszélgettünk itt egymás között arról, hogy a Porsche, a Porsche megcsinálta azt, hogy az elektromos autója jól néz ki.
2: Hát ugyanúgy néz ki, mint egy Porsche, és hogyha megy előtted, akkor nagyjából itt ugye Magyarországon a rendszámról ismered fel, hogyha zöld, akkor valószínűleg nincs hangja. De
1: így van,
2: ott gondolom, tettek bele gombot, ugyanúgy hangot is ad.
1: És a Porsche is egy egyedi, azonnal felismerhető dizájn.
3: Persze, de a Porsche-nél is volt, meg egyébként a Ferrari-nál is már hasonló, amikor megcsinálták a terepjáróikat, az SUV-kat, ugye a Ferrari is csinált négyüléses városi autót most már legutóbb. Tehát, hogy azért egyre jobban lépegetnek ilyen egymás lábára.
1: Igen, csak ezen vitatkoznak, hogy akarnak-e? Vagy hogy ez kell-e? Egy Ferrari-tól kell-e ez nekünk? De amit mondani akartam, hogy ugye a Ferrari-val mit vesz meg egy valaki, aki Ferrari-t vesz? Megveszi a nevet, ugye? Tehát, hogy ez egyfajta presztízs.
3: Életérzést.
1: Igen, megveszi a dizájnt, mert tényleg a formatervezés csúcsa volt mindig is, és a motort. A Ferrari-ban olyan motor van, amit ő akar. Annak a hangját akarja, azt akarja látni, ott a dübörög, stb. Másképp szól, mint a Lamborghini, meg a nem tudom mi. Na most ebből a motort kivették, és elvették a dizájnt. Tehát maradt egyedül a Ferrari.
2: Logo.
3: Igen, viszont,
1: a logó.
3: Viszont ez meg már az a megítélés, tudod, hogy ez ha Ferrari-t akarsz a logó miatt, akkor nem ilyen Ferrari-t.
1: De ezt akarom mondani, hogy szerintem ez egy mellélövés.
3: Igen.
1: Szerintem.
3: Igen, mert a többi modell, ahol próbálkozások voltak, azok a szépek lettek, jól sikerültek.
1: Igen. Na jó, sziasztok, Léci, mondjátok be, nemrég állt meg mellettem egy Renault Trafic kis teherautó, és kellemes funky szólt az autóban. Egy jóképű pasi vezette. Ez Dunaharasztiban a főúton volt. Nagyon szeretném a pasit megismerni. Segítsetek, hogy jó legyen a hétvégém, a rendszáma AO-val kezdődik, és 01 a vége. Ha jelentkezne, az szupi lenne, puszi nektek, Melcsi. Melcsi, ez veszélyes, mindenki most fog jelentkezni. Ő vagyok a Dunaharaszt is, GLS futár.
3: Itt Ati is itt rám nézett, hogy egy kis funky kiszól a kocsiból, és ennyi elég az örömhöz.
1: Nem, mert pasi is jól nézett ki.
3: Ja.
1: Jó, és jelentem, az én autóm rendszám is AO-val kezdődik, tehát, hogy...
3: Még akár te is lehetnél.
2: Te is lehetnél, nem?
1: Én, de Renault-nál elbukott ez. Nem funkiztam. Jó, második generációs Audi TT-t vettem. Nekem szebb, mint az előtte és utána érkező kiadások. Ezt az első 6X nyertes Ati küldte. Én egy 2016-os Nissan Juke-ot cseréltem le 2 éve egy vadi újra. Fél év múlva becseréltem egy 2016-os Nissan X-Trail-re. Imádom, sosem adom el neki. Tehát visszament. Vettünk néhány éve egy Peugeot 508-as. Nagyon jó autó, de túlságosan hasonlít egy német középkategóriás autóhoz, például Opel Insignia, Volkswagen Passat. Az a tipikus francia megjelenés, ami mondjuk egy 307-esnél megvolt, itt már teljesen elveszett. Utólag kicsit megbántuk a vételt.
2: Milyen történet?
1: Sziasztok! Mindig elrontják a modell nevét. Anett a Skoda Superb, és nem Skoda Superb, üzeni Attila Sopron. Évi mondta egyébként, nem Anett.
2: Igen, én mondtam.
1: De igen, ez én se hallottam mindenféleképpen, tehát a Superb ugye az egy fokozása a Supernek, tehát egy még szuperebb. Superb, valóban létezik ez a szó, vagy Superb. Ki van emelve a B? Ez másképp van írva, mint a többi betű?
2: Nincs ugyanúgy írva.
1: Akkor Superb, szerintem.
2: Akkor javítom, Superb.
1: Jó. Sziasztok, én nagyon szeretem a régi olasz autók formáit. Van egy régi Bubis Fiat Multiplám, és egy új arcú is. A régi az igazi számomra. Az új formába a lényegét vették el, a gyönyörű béka szemeket, teljesen jellegtelen arca lett az újnak. Igen, ilyen tucott autó arca lett. Jó, a régi Multipla is egy tragédia volt. Tehát az a világ legrondább autója címet kapta meg ugye sokszor. De volt karaktere, az tény. Ja.
3: Megjegyezted. Igen.
1: Ja, aztán M1-es Tatabányánál áll már a sor vége, aki teheti, jöjjön le az egyes útra, üdv kamionos Lombika. Jó, van még velünk valaki, és nem autó, de mégis a régit jobban szereti, mint az újat. Itt van velünk Zsoca. Szia, Zsoca, jó reggelt!
4: Jó Sziasztok, végig napot mindenkinek.
1: Jó reggelt. Na mesélj Zsolca, mi az, amiből az új az nem olyan? Neked?
4: Hát a régi NDK-s meleg szendvissütő, ami a vacsalózsinoros, amit úgy kell már kitámasztani, hogy adja az áramot már a szendvicsemnek. És próbáltam én annó nézni, hogy egy kicsit modernebb meleg szendvicsütő. Mert maradjunk annyiból, hogy ebbe a sütőbe egy darab nagyobb kenyér fér bele, vagy két kisebb. És mentem utána, de valahogy maradtam a réginél. A formája is tetszik még mindig, megmarad a retro.
1: Aha, mert hogy az új meleg szendvicsütők eleve olyanok, hogy összepréselik a szendvicset, és olyan háromszögeket ad ki.
4: Hát igen.
1: És a régi NDK-s ugye az gyakorlatilag egy ilyen fűtőszál, és igen, az alá behelyezhetsz bármit. De én emlékszem, a kollégista társam Václav például rendszeresen sertésmájat sütött azon.
3: Tehát, hogy... De jó zobot lehetett.
1: Hát Václav szobájában, de figyelj, hagymával, és iszonyat jó volt. Hagymát sütött hozzá, megvette a sertésmájat, tudod, az a jó véres, tudod, a máj nagyon véres. És akkor fölvitte, nem tudott főzni, de mindenkinek volt ilyen sütője. És egyszerűen ugye alá kellett csak tenni, tehát akár karajt is süthettél azon, igen, hogy alatta volt egy rács, és arra rátetted akár a meleg szendvicset, mint a Zsoca, akár a Václav a sertésmájat. Rárakott egy pár karika hagymát, de megsózta.
3: Azt a szagot bevette a ruhátok, meg minden.
1: És akkor már ott éreztem a folyosón, hogy Václav májat süt.
3: Ma nem csajozok a ruháimba, mert Václav megsütött a májat. Süt.
1: Istenem, de jó volt az.
4: Ennek a sütőnek még az a sztória, hát végem volt édesanyáméknak, ami édesanyámnál van, és én dolgoztam egy szigetelő cégnél, mindegy, és az LKN, ahol szigeteltünk, akkor láttam ezt a sütőt, és a mami egész nap megkereste, egész éjjel kereste a vasalózsinót, és nekem adta. Ezt a sütőt én úgy kaptam meg.
1: Ja, értem. Aha. Igen, egy ilyen komoly dugasz volt, amit be kell dugni, ez a vasalózsinóra, amit mondasz. Ez nagyon sok mindenre jó volt. Tehát én például, amikor fáztam, akkor fűtöttem is vele.
2: Micsoda? Mi minden tud ez a meleg szendvics?
1: Az a fűtőszál, az olyan mereven állt, olyan merev dolgot én még életemben nem láttam.
3: Még egyetemen sem.
1: Ugyanis például arra rá tudtál tenni egy kisebb fazekat, hogy vizet forralj. Ugye a tetejét fel lehetett emelni, és akkor föntről arra rá tudtál helyezni egy fazekat vízzel, és elbírta.
2: Ezt te is csináltad, vagy
1: én
2: csak
1: csináltam? Václav? Ezt mindig csináltam, Václav, csak a májat csináltam.
2: De jó.
3: Felül melegedett a víz, alul sült
2: és
3: a máj, tökéletes.
2: Mire használtátok még? Tehát, hogy ez tényleg, tehát most már tudjuk, hogy alul felül süt, merev, mire jó még?
1: Alul felül süt, merev, mire jó? Te szexet akarsz, ugye?
3: Mikor megsült a mája, Évinek még lenne tépje.
1: Én ismerem Évi szemét. Tehát, hogy amikor megjelenik ott a izé.
2: Nagy szemét. Mert 8-tól.
3: Megszületett az ötlet.
1: Igen. Szóval, mit sütöttünk még? Mondom, vizet forradtunk rá, fűtöttem vele. Karajt sütöttünk, nyilván meleg szendvicset. Vizet forraltunk, azon lehetett tésztát főzni. Mit lehetett vele még csinálni? Zsoca, te?
4: Hát én még zöldségeket raktam be. Tehát,
1: ja, grilleztél.
4: Persze, én meg egy nagyobb részben meleg szendvicsem a zöldségekre, de imádtam, ahogy ráolvad a sajt. Tehát szerintem még
1: persze, most is jobban legjobb,
4: csinálja, mint
1: a
4: háromszöges. Tehát.
1: Hát egyébként még egy kotyogós kávéfőzőt is rá tudsz tenni. Elbírja, tehát higgyétek el, elbírja.
2: Hát ezt még akkor megcsinálták.
1: Ma itt ne vegyetek, mert van ilyen utángyártott, azt ne vegyétek, az már szar.
4: Nem olyan.
1: De a régi, igen, vagy nem olyan, gyenge.
4: Nem. Ja.
2: Nem merev?
4: Nem, és még az anyaga is, tehát ki van spórolva az anyaga.
1: Pontosan.
4: Ez nem olyan.
3: Milyen állapotok lehettek abban a szobában, amikor ti ezt megpakoltátok?
2: Hát én nem akarok tudni róla.
1: Úgy minden nap.
3: Nem? Csak ünnepekkor?
1: Nem, mikor mire volt szükséged? Ja. A Václav a saját szobájában sütött a májat.
3: Ja, azt hittem, hogy egy szobában.
1: Nem egy szobában voltunk. Ja. Nem, én átmentem hozzá májazni. Na jó, köszönjük szépen, Zsoca, köszi az emléket.
4: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok.
1: Neked is, szia. Jó, na. Jó, jövünk vissza, gyerekek, nem játszunk már, jövünk vissza, mert a hétvégén, ugye hétvégén, hát most indul a hétvégén, hát holnap van a BL döntő, és ezzel kapcsolatban ugye rengeteg ember érkezik Budapestre, és itt annyiféle szolgáltatásról beszélünk, a taxikról még nem is. Most kilátásban helyezték a taxisok, hogy sztrájkolnak a BL hétvégén, ami nagyon vicces lenne.
3: Szerda óta erről lehetett olvasni, és akkor elkezdtünk vele foglalkozni, hogy mi itt ennek a tárgya, mi váltotta ezt ki, de nem teljesen egyértelmű, hogy mi háborította most fel őket.
1: Igen, valami ilyesmit beszéltél te ugye az elnökkel, mármint a taxisok elnökével, hogy a fővárosi közgyűlés állítólag akar változtatni a fix árakon.
3: Ma lesz egy közgyűlés, ma lesz döntés, többek között arról is, hogy milyen áremelés lesz egyébként a taxisoknak, mert valamilyen lesz.
1: Én kedve valamilyen, ezt sem értem, hogy tudom, hogy a városnak engedélyt kell adnia ahhoz, hogy te taxisként szolgáltass, de hát a taxizás az egy magánvállalkozás, hogy lehet az, hogy egy fővárosi vagy állami szervezet beleszól az árakba, ezt nem teljesen értem.
3: Ez egy fix ár van.
1: Én értem, és én helyesnek tartom a fix árat, tessék.
2: Csak az a kérdésed, hogy miköze van hozzá.
1: Hogy miköze van hozzá, miért a maga piac szabályozza be a fix árat?
2: Igen. Ezt én sem tudom, hogy miért kell meg... Tehát, hogy lehet, hogy ő a szabályalkotó, és ő rendelkezik, de
1: miköze... Ő adja ki a licenszeket, nyilván.
2: Hát akkor ő mondja meg, hogy ennyiért taxizhatsz.
1: Az is lehet, de ugyanúgy, mint a szállodáknak is, akkor megmondta, hogy a max szálloda szoba ára az lehet 46 ezer forint, most mondtam valamit.
3: Igen, de jó kérdés,
1: hogy nem teszi.
3: Ez a fix ár körüli történet, mert a másik, amin állítólag kiakadtak a taxisok, hogy csak felröppent a gondolat, hogy esetleg ezt a fix árazást, ezt újra gondolnák, és talán el is törölnék, és egy ilyen dinamikus árazást hoznának.
1: Na, az egy rémálom. Szerintem utas számára is rémálom, de azt mondják, a taxisok számára is rémálom, hogyha nem fixáras.
3: Hát az egy vadnyugat lenne.
1: Én éltem abban. Tehát én taxiztam a vadnyugat. Vadkeletem már, bocsánat.
3: Igen.
1: Tehát és az szörnyű volt, az tényleg szörnyű volt. Na jó, hogy mi itt a probléma, és hogy tényleg valós-e a fenyegetettség, hogy a taxisok esetleg sztrájkolnak most a BL hétvégén, ezt beszéljük meg mindjárt a hírek után Metál Zoltánnal, az Országos Taxi Szövetség elnökével.
0: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Durán 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
0: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon tizedikként, és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint. Az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. Jön a nagy sportág és hangszerválasztó. Nyárias meleg lesz a hétvégén is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Több járatát sűríti a BKK a holnapi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő miatt. A 2-es és a 4-es metró, illetve az 1-es villamos például csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik majd. Az esemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken is. Tegnap óta zárva egyebek mellett a Kóskároly sétány és a Hősök tere. A részleteket megtalálják a rendőrség vagy a BKK weboldalán. Sportolni és zenélni vágyok számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapt sportközpontban. Olimpiai világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap. Mondta el rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
14: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők is egyre közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
13: Hőségtombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték, a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még soha nem volt példa. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. A kánikula az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat-franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben. Ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. A 4-es főúton ülő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Lassan telítődnek a sávok, már sokan haladnak az M3-as autópályán Bagnál és Mogyoródnál. Az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásban kell arra szolgatni. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton a főváros irányába.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 10 perc van, mindenkinek jó reggelt, és itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na hát tudtam, nem tudtam egyébként, de hát, hogy az NDK-s meleg szendvics gép, ez ilyen nosztalgiát vált ki. Üzenik, a legkisebb garzont is, vagy a kisebb garzont is befűtött, üzeni Jocó.
2: Osztom mindenit.
0: Mondom. Erről a taxis sztrájkról mindenki tud, csak a taxisofőrök nem üzeni, a főtaxis Imi. Aztán alufólia, háromszor összehajtottam, arra vágtam trapista sajtot, és úgy tettem be a meleg szendvics sütőbe, és megolvasztottam. Vártam addig, még egy kicsit megpirul a teteje a sajtnak. Attól finomabb nincs is. Jóci a bordílel.
2: Oké. Okay.
0: És Évi, tekint leszel a sport ágválasztón?
1: Min?
0: Na, nincs Évi ott. De most beszéljünk erről, itt már ugye főtaxis Imi célzott arra, ő például nem tud róla. De mi napok óta figyeljük a sajtót, és ugye abban írnak hébe-hóba a taxisok körüli eseményekről, mert hogy valamikor szerda délután megjelentek olyan cikkek, amelyek arról szóltak, hogy a taxisok akár tüntethetnek is, vagy sztrájkolhatnak is a hétvégén, azaz most a BL döntő alatt. És nyilvánvalóan a város itt sincs könnyű helyzetben. Teljesen feje tetejére állhat, hogy taxis egyáltalán nincs, vagy esetleg tüntetve kimegy. Hát, valahova is valamit blokkol.
2: Ez így is úgy is gatya lesz a város, hogyha még tényleg fuvar sincs, akkor ott végünk.
0: Pontosan. Na most, ugye hát a PSG, tehát a francia PSG, vagy PSG, illetve az angol Arsenal szurkolói érkeznek. Egyébként egyenként kb. 17 ezer jegyet adtak szét, tehát, vagy osztottak ki az Arsenalnak is, meg a párizsiaknak is. Ez összesen csak 34, de a lényeg az, hogy több tízezer szurkoló érkezik még így is Budapestre, mert ők valahol ilyen nyilvános tereken akarják nézni a meccset. Szóval a Budapest Airport ZRT péntektől vasárnapig 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Akkor a közlekedés. Puskás Aréna, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombat reggel 6 órakor lezárják az utakat, tehát a Dózsa-György út, a Stefánia út, az Ajtósi Dűrés sor, a Tököli út, a Kerepesi út egyes szakaszait, ugye erre fognak vonulni a szurkolók. Aztán lezárják az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszát, a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út szombaton csak közösségi közlekedéssel használható. És most visszatérve a taxisokra, hogy azt nem értjük teljesen, hogy mitől lett hirtelen ilyen pattanásig feszült a helyzet. Amit olvastunk, az a következő. Valamiféle áremelésről van itt szó, hogy döntsön ma a fővárosi közgyűlés. Ma. Illetve, hogy az eddigi fix áras fuvardíj helyett valamilyen dinamikus árképzés kerülhetne szóba. Itt van mindenféle döntési javaslat, hogy például 27%-kal emelnék a tarifákat. Ilyen is van. Most mindent bedobok, amit hallottunk, jó?
1: Jó.
0: Illetve, hogy egy egyeztetés kezdődjön arról, hogy a jövőben dinamikus árazást vezetnének be, amit végképp nem értek. Mert hogy a fix áras az jó volt nekünk, legalábbis az utasoknak, nem?
1: Hát igen, azért kiszámítható volt. Meg tudtad, hogyha hova mész, az mennyibe fog kerülni, tehát előre meg tudta tervezni neked, hogy akkor ha ide mész, ez ennyi lesz. Pontosan. És nem ért meglepetés.
2: Tapasztalatból is tudtad, ha pár fix hely volt a városban, ahonnan te hazamentél, vagy nagyjából környék, akkor tudtad, hogy mennyi.
0: Az annyi, így van. Na most a budapesti árakkal jelenleg a következők, az alapdíj egységesen 1100 forint, a kilométerdíj 440 forint, a percdíj 110. Ugye ez a dinamikus árazás milyen, nem tudom, ez valami algoritmus alapú díjszabás lenne, például csúcsidőben más lenne, rossz időben más lenne, rendezvények után más lenne, és akkor én most, mit tudom, be akarok menni, nem tudom, Török Bálintról a belvárosba, de van egy, mit tudom én, Csepregi Éva koncert a Budapest Parkonnak, az rendezvény, és akkor a taxis drágában visz, pedig nem is semmi közöm hozzá.
2: Igen, kérdés,
1: hát
2: kérdés,
1: nem egy Csepregin fog.
0: Hát most mi az, miért nem rendezvény?
1: Hát rendezvény, de szerintem nem a Csepregi Éva koncert
0: akkor
1: lesz.
0: Akkor mi? Az én taxisom, akit én hívok, az szerinted nem kreatív?
2: Arra is összegyűlnek az emberek a Csepregi Évára is azért.
1: Oké, okay, de jó, értettem. Akkor legyen Csepregi.
0: De most tényleg ezen akadsz fenn? Hát mi legyen?
1: Azért, mert az...
0: Úszó VB.
1: Nem, az se érdekel senkit. A BL.
0: A BL, de az egy esemény, hát több ember, ennyi ember sose fog jönni a következő 20 évben Budapestre.
1: Jó, de hogy egy Guns N' Roses koncert is, vagy bármi.
2: Esetleg, ha taxis ügyre visszakanyarodhatunk, ez nem lenne hátrány.
0: Oké, mehetünk tovább. Évi megragadta a lényeget. Picit Anettesen dolgozik most az Évi.
3: Igen, én szeretem.
1: Legalább mi nők értjük.
0: Na jó, szóval... mi a jó a taxisnak, mi a jó az utazónak, és egyébként a részletekre vagyunk kíváncsiak, tényleg fenyegete bármiféle tüntetés vagy sztrájk. Most a hétvégén ezt beszéljük meg Metál Zoltánnal, az Országos Taxis Szövetség elnökével. Szia Zoli, jó reggelt!
2: Eltűnt a vonalból.
0: Eltűnt Zoltán.
1: Meghallottam. De milyen jó volt, mert a Csepregin életette. Azt mondta, hogy...
0: Elfogyasztottad a türelmét a Zoltánnak.
1: Fog rám.
0: Mi?
2: Meg is van.
0: Itt vagy, Zoli.
4: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt, szia. Na, hallottad eddig, amit mondtunk?
4: Nagyjából, mert nem tudok telefont is meg kihangosított és együtt kezelni, mert tudom, hogy zavar titeket, úgyhogy egy ideig követtem, mert vidéken vagyok.
0: Jó, egy régi módon telefonáljunk, de az a legegyszerűbb, de most hallasz, az a lényeg.
4: Na,
0: az a lényeg, hogy ugye mi nem vagyunk teljesen tisztában, hogy mi történik, mi itt a probléma. Mi történt most a héten, ami ezt a lavinát elindította, hogy most akár sztrájkkal is fenyegetőznek a taxisok? Ez mi ez a fő probléma?
4: Egy picit az előzményekről. 3 éve ezelőtt volt utoljára tarifarendezés, díjemelés, korrekció, és az elmúlt 3 évben elmaradt.
0: A korrekció mindig fölfelé van, miért nem sem korrigálom?
4: Általában, de hát ez olyan, mint infláció követő. Tehát
0: azért tudom, de 3 éve volt, akkor most ti kértétek ezt az újabb egyeztetést?
4: Folyamatosan leültünk tárgyalni, volt, amikor volt alapja létjogosultsága akár pro kontra, akár a másik szervezet részéről. Végül is tavaly volt egy komolyabb döntés, hogy lesöpörte az önkormányzat ezt a díjemelést, akkor egy kicsit izgatott lett egy-két csoport, aminek a következményeképpen hát voltak olyan demonstrációk, amik nem voltak bejelentve, és nagyon sokan megkapták a méltó, vagy idézőben a méltó büntetésüket ezért a gyülekezésért, aminek hát nem volt jó szájíze senki tekintetében és szemszögéből. Most odaig eljutottunk, hogy tavaly elkezdődött évvégén megint egy ilyen újrázás, és leültünk az önkormányzat képviselőivel, az összes érdekképviselettel, a fuvar szervezőkkel együttesen. Két javaslat került az asztalra, az egyik egy mérsékeltebb, egy 15%-os díjemelést, amit az Uber, Főtaxi, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Taxiszövetség támogatott. A másik egy kicsit komolyabb 27%-os emelés, amit a Bolt, a City Taxi és a többi érdekképviselet támogatott. Ebből kellett döntenie az önkormányzatnak, hogy melyiket javasolja, melyiket fogja bevinni a közgyűlés elé. Úgy döntött, hogy a 27%-os emelés mellett teszi a voksát, illetve van még egy másik javaslat, ami már felmerült évekkel ezelőtt a közlekedési bizottság részéről, hogy felül kéne vizsgálni a hatósági árat, és egy úgynevezett dinamikus árképzést bevezetni, amire van példa nagyon sok európai országban, van ennek előnye is, meg hátránya is.
0: Hát ti hogy vagytok ezzel? Mert én szerintem mi utasoknak a rémálma az, hogy újra szabadáras legyen a taxi, nevezzétek ti, vagy bárki ez dinamikus árazásnak. Nem, én emlékszem a 90-es évekre, tehát hogy nem tudhattam, hogy a Keleti pályaudvar az Újlipótvárosban 800 forintért visz valaki haza, vagy 4200-ért, tehát ez nagyon durva lenne.
4: Abszolút igazad van. Én is megéltem ezt az időszakot, mert nagyjából ugyanabban az időben szocializálódtunk, azt hiszem két évvel vagyok egy picit fiatalabb, mint te. Az a lényeg, hogy 2013 előtt, amit említettél, egy szafari volt Budapesten a taxizás, senki nem tudta, hogy hol fogják átverni. Abszolút kiszámíthatatlan volt, rengeteg volt az utaspanasz. Mi 2012-ben eljutottunk odáig, hogy leült velünk az akkori városvezetés, és 2013-ban addig húztuk egymás bajszát, még egy sikerült a jelenlegi rendeletet összerakni, ami az arculatot mutatja, ezt az egységes sárga szint, ehhez megkaptuk a megfelelő tarifát, ami biztosította a vállalkozásoknak azt, hogy folyamatosan autót tudtak és tudnak azóta is cserélni, az utasoknak, hogy egy nagyon jó kiszámítható ár van, teljesen mint egy tél van, nyár van, ősz van, vagy tavasz, de tudja mindenki, hogy mennyibe fog kerülni a taxi. Az utasnak jó, de mindig van egy-két olyan politikai megnyilvánulás, amely be akarja hozni a szabad árat a piacra, majd a piac eldönti, stb. A piac nem fogja ezt eldönteni, mert jelen pillanatban az a 7500 taxis sem tudja, hogy mi lenne igazán a jó ár, mert mindenkinek más az autója, az egyik dízel jár, a másik benzinnel, a harmadik az
0: elektromos
4: autóval tölti, tehát egy olyan közép árat kell megfogalmazni, hogy az utasnak is kiszámítható legyen, a taxisnak is a bevétele meglegyen, a vállalkozását is tudja fenntartani. Ez a hatósági ár abszolút jó mindenkinek. Tehát nekünk majd akkor arról kell meggyőzni a rendeletalkotókat, hogy miért jó ez, de odáig most még nem
0: jutott. Ez egy nagyon érzékeny dolog, bocsánat, mert ugye ez is egy versenyhelyzet, és ahogy te mondod, ti vállalkozások vagytok, a taxitársaságok, vagy akár az egyéni vállalkozók, nem tudom, a taxisok hogy működnek egyenként, vagy amikor egyéni vállalkozóként működnek, de a lényeg az, hogy van egy egységes ár. Ez az ár egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, mert mint ahogy minden másban a versenyszférában, nagyon-nagyon hirtelen be lehet esni abba a hibába, hogy túlárazok valamit, és hirtelen nem fog kelleni a termék.
4: Abszolút jól látod, és ezért vált ketté a sátortából, ha mondhatom ki magunkról, mert vannak az óvatosabb zuhajok, akik azt mondták, hogy gyerekek, 15% az egy elfogadható emelési ár, a másikkal szemben a 27%. Az sem lenne sok akkor, ha az önkormányzat minden évben egy 6-8% egy infláció követő emelt volna, akkor nem érezné meg senki, hogy összességében a 3 év alatt 27%-kal emelkedett vagy sem, de most, hogyha hirtelen erre az ára rátesszük a 27%-ot, az soknak tűnik, és mi azt szeretnénk, hogy legyen utasunk, tudjunk dolgozni, az utasok azt szeretnék, hogy kiszámítható legyen.
0: Mire elég, bocsánat, 7500 taxi? Tehát ti olyan szolgáltatást szeretnétek, amely egy, hogy is mondjam, jó módúbb utazóközönség, azaz a taxizás legyen drága, de luxus, és akkor az a közönség legyen, és nem kell olyan nagyon sok taxi, vagy a taxizás legyen mindenki számára elérhető árban, és akkor jó sok ember taxizna, és a kérdés az, hogy ez a 7500, ez mire elég?
4: Ez valahogy ezt úgy kell megcélozni, hogy azért az is el tudja érni a taxit, akinek ha nagyon muszáj, akár egy idős ember, el tudjon menni az orvosi rendelőbe, vagy haza tudja vinni a bevásárlót. Tehát épp most kaptam egy szép korútói levelet, és pont az újságcikkek kapcsán, hogy tegyük lehetővé, hogy valamilyen diszkont árat számukra, amire van példa különben, mert az osztrákok, pont a bécsi önkormányzat a pandémia alatt a nyugdíjasoknak egy nagyon komoly keretet adott a taxizáshoz, hogy el tudjanak menni bevásárolni, de ezt nem a taxis fogja biztosítani számára, hanem
0: az önkormányzat, tehát az a szociális intézkedés, ami egy másik kasszából, én ezt tökre értem, mert Bécset és Budapestet, bárcsak összetudnánk hasonlítani, soha és semmiben nem fog sikerülni. Csak esetleg az építészetben, csak a milyen kopott az övéké szép. De ez most csak zárójelben mondom. Na, visszatérve a taxizásra, most akkor ma van ez a bizonyos nagy ülés, gyűlés, ahol eldől valami, amiből eldől az, hogy lesz-e sztrájk a hétvégén, vagy sem?
4: Na, hogy jutottunk el A-ból B-be? Kedden, ezen a héten kedden a Közlekedési és Klímaügyi Bizottság elé bekerült ez a javaslat, a 27%-os emelés, illetve az, hogy felterjeszteni az önkormányzat az ártörvénynek a felülvizsgálatát. A képviselők ott szembesültek azzal, hogy tulajdonképpen nem csak egy javaslat van, hanem több is, és ott már rögtön kiderült, hogy a magasabb árat nem nagyon fogja támogatni a bizottság. Az nem azt jelenti, hogy nem kerül ma be a rendeletalkotó testületébe, be fog kerülni, az egy más kérdés, hogy majd hogy fognak dönteni. Viszont a második javaslatot, az ártörvénynek a módosításnak a felülvizsgálatát, illetve a felterjesztését, az gond nélkül elfogadta a bizottság, és ez egy-két szervezetnek nem tetszett, és ennek hatására megfogalmazták azt, hogy akár a BL döntő idején majd demonstrációt szerveznek, ami, hát lássuk be, hogy nem egy jó gondolat, egyrészt azért, mert a taxisokkal szemben van egy komoly sztereotípia, lássuk be, aminek van is néha alapja. A többség egy józan gondolkodású, tisztességes vállalkozó, aki kiszolgálja az utazóközönséget, szereti az utasokat, szereti a munkáját, és szeretne megélni holnap után is, és nem azért jön ki a hétvégén a BL döntő idején, hogy demonstrálja, hanem azért, hogy pénzt keressen. Tehát ez a többség. Amit mondtál is, hogy hányan nem tudnak róla. Tehát mindig van, aki feszíti a húrt, és a demonstrációval riogatja a társadalmat, vagy az önkormányzatot, csak az a butaság ebben, hogy ez egy testületi döntés. Tehát, hogyha egy személyben valaki eldönteni, hogy támogatja a DMR

0: Ahány SMS-t olvasok, mindegyik taxis tök mást ír. És te is mondasz valamit, tehát hogy itt van egyáltalán egység köztetek, vagy totális széthúzás?
1: Hát figyelj, de az a helyzet, hogy az a nagy egység, az annyira szerte foszlott, hogy azt kell mondjam, hogy már nincs.
0: A régi szép nagy taxis demonstráció, nem tudom, 93-ban? Vagy mikor volt?
1: Figyelj, annak
0: az idején, volt a nagy egység.
1: Annak idején volt egy hangulat ennek. Szóltak az URA rádiók, szóltak a CB rádiók. Ha valakinek bármilyen problémája volt, akkor gyorsan odaszaladt, a másik segített, stb. Beszéltünk arról is az elmúlt időszakban, arról veletek is, nagyon felhígult a taxis társadalom, és ez így is van. Emlékszel-e még arra, akár Gábor, akár a többiek, hogy amikor egy vagy két évvel ezelőtt felhívtatok, hogy nincs taxi?
0: Úgy van, bizony.
1: Na, hát most akkor a reklámot csinált a Bocskor és a Retro Rádió ennek a szakmának, hogy azóta hát jó felhígultunk, aminek van előnye is, meg hátrány, és nagyon sok a fiatal, aki azt gondolja, hogy ez egy tök jó, mert egész nap fezet, és akkor ebből milyen jó meg lehet élni, hát ez nem teljesen így van. Az a helyzet, hogy olyan komoly bekerülési ára van ennek a vállalkozásnak, hogy elkezdeni fenntartani és folytatni. Te is jársz szervizbe, tudod, hogy milyenek az árak, az üzemanyag az egy más történet, a biztosítási költségek, a vállalkozással összefüggő költségek, óriási a teher ezeken a srácokon, és az a gond, hogy elhitetik azok a garázsok, azok a vállalkozók, akik autókat adnak bérbe ezeknek a srácoknak, elhitetik velük, hogy ez egy mekkora klassz dolog, és akkor jönnek csőzdül, levizsgáznak, és bekerülnek a szakmába, bekerülnek a körforgalomba, és onnantól kezdve pedig a harmadik, negyedik, ötödik hónapban rájön, hogy amit keresett, az kifizeti az autó béleti díjára, az üzemanyagra, a biztosításra, és nem marad egy fillére sem. Ez a probléma, de mindig jön újabb és újabb szereplő.
0: Mennyi lenne az ideális Budapesten taxi létszám a mai árak mellett?
1: Hát 5500 volt, amikor 2013-ban beállt a létszám, az ideálisan fenntartotta tulajdonképpen a taxik sokat, dolgoztak is, tudtak autókat is cserélni. Én azt gondolom, hogy valahol ez az 5500, maximum 6000 taxi lenne az ideális, amire igény is lenne.
0: Zoli, köszönjük szépen, kívánom taxis szempontból, főleg ugye mi utas szempontból kívánunk sikeres tárgyalásokat, és akkor reméljük, hogy zökkenőmentesen zajlik le ez a BL hétvége. Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönöm az érdeklődéseket, illetve jó esett, és vigyázzatok magatokra, szép napot mindenkinek.
0: Te is magadra, ti is magatokra, köszönjük szépen, szia, Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.
2: Hát igazságot tenni milyen nehéz, nem? Mennyi mézet van, mennyi gondot.
0: Én most nem is nagyon úgy beszélgettem Zolival, meg a témával egyáltalán nem azért foglalkoztam, hogy igazságot tegyünk, vagy engem tényleg csak az utas érdekel.
2: Ha persze.
0: Mert az hát vagyok. Az,
2: igen.
0: Igen. Szóval, meg ugye az összehasonlítások. Itt most jön mindenféle... Igen, azt mondja, a minimálbér sem emelkedik 27%-ot. Miért nézik a külföldi árakat? Ez Magyarország, nem külföld. Magyar vagy. Ez a magyar vagy dumával lehet jönni, csak ezzel mindig visszasorolod magad. Tehát ezzel ez a baj, hogy azt gondolom, hogy mi itt Európában egy ország vagyunk, nem feltétlenül a legjobb paraméterekkel. Nem feltétlenül a legjobb gazdasági paraméterekkel, és akkor azt mondom, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélek. És egyszerűen csak törekedni szeretnénk mi magyar állampolgárok arra, főleg ha összetudjuk hasonlítani a külföldi egyes paraméterekkel azt, hogy mi van itthon, szeretnénk arra törekedni, hogy közeledjünk már, hasonlítsunk már olyan normákhoz, olyan standardekhez, amiket ismerünk Ausztriában, akár Németországban, akár Spanyolországban, vagy máshol. Tehát ez a magyar vagy, ez egy jó duma, csak semmire nem jó. Szegény magyar törekszik arra, hogy azt az életszínvonalat, azt a színvonalat érje el, amit ismer külföldről, és ezért mondják ezt. Mondjuk ezt. Igen. A taxisoknak soha semmi nem tetszik, írják. Inkább azzal kéne foglalkozni, hogy milyen koszosak az autók, hogy hazudoznak, hogy nem jó a kártyalehúzó, hogy rövid nadrágban, papucsban dolgoznak. Egy mozdulattal helyre lehetne tenni a taxizást Magyarországon, de ezt senki nem meri felvállalni. Üzeni Tom? Ez nem értem, én nem láttam ilyen taxist, már jó ideje.
2: Én
0: nem
2: sem láttam, nagyon kultúráltat.
3: Viszonylag igen. Én is azt gondolom, hogy rendben vannak, már hogyha jön érted, tehát hogy ez mindig a másik érés. De amúgy közben ezen gondolkodtam, hogy ez a szabadáros történet sem hiszem, hogy azért meg tudná hozni azt az irányt, amire itt most áttörésként vár bárki.
0: Nem, a szabadár azért nagyon a tévedés lenne, tehát főleg a magyar mentalitást ismervén.
2: Ja, semmiféleképpen ne.
0: Semmiképpen
2: ne. Elszabadulna a pokol.
0: Abszolút.
3: Hát ez ugyanaz lenne, mint amit most hiénának hívunk. Tehát ez a bármennyi.

0: ér bárhová.
1: Így van. BL döntő, 2x45 perc. Ettől megáll a főváros napokra. Ide nekünk egy olimpiát. Margit, normális? Jól összefoglaltad. Igen, na jól van, gyerekek. Mit kérdezzünk a hallgatóktól? Na, szóval, például a szabadáras taxizásra, gondolom sokan emlékeznek még, mint ahogy én is, meg ugye Zoltán is.
2: Hát ahogy mondtad, az Vadkelet volt, tehát ott onnan biztos, hogy vannak emlékezetes történetek.
1: Mint lehúzásos történet?
2: Arra gondolok.
1: Biztos, aha. Biztos, hogy vannak. Na, akkor legyen ez. Amikor szabadáras volt a taxi, emlékeztek még biztos sokan. A legnagyobb lehúzást, amit elkövettek ellenetek taxisok, azt meséljétek el. Jó? Mint ahogy én egyszer elmondtam nektek, hogy tényleg 4000 valamennyire hozott haza a Keletiből, ami tényleg 800 forint volt abban az időben, és megkérdeztem, hogy miért, azt mondja, mert ez egy Mercedes.
3: Ó, de aranyos.
1: Esküszöm.
3: És ki kellett fizetni?
1: És
2: akkor tudtad, hogy te is Mercedes-t akarsz.
1: Nem, én megmutattam, te nézd meg, ott áll az enyém. Hát hazavitettem magam. Ott áll az enyém, az is egy Mercedes.
3: Akkor mondta, hogy ki is tudod fizetni.
1: Biztos, hát ki... Figyelj, ez a baj a szabadárosban, ki kell fizetned.
3: Igen.
1: Ki kell fizetned. Nem tehetni, nem tudsz kalkulálni. Ezért mondtam ezt a 800 kontra 4000. Szóval, mert ez egy Mercedes.
2: Bizony. És hogy meg egy kis városnézés is benne van, ugye?
1: Másnál az, így van. Tehát amikor tényleg szabadáros volt a taxi, és szépen lehúztak, mi volt a legszebb lehúzás? 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Mindenkinek, aki szereti.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
11: Én a műzlibe kérem, anya.
12: Itt a narancsleven, drágám.
13: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
11: Igen.
13: Akkor a tejemmel iszom meg.
12: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
10: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
16: 30 éves a JP Autó! Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel! Prémium élmény, azonnali elérhetőség! Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30 éves ajánlat oldalon.
5: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: Rendkívüli kamionstopp lesz a BL döntő miatt. Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. Lassan visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombaton hajnal 5 óra és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszon. Már megkezdődtek a forgalomkorlátozások a BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat. A belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Csaknem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett. Ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba, a robbanásban két ember megsérült. Az incidens egy időben történt azzal, hogy Oroszország támadást indított egy közeli ukrán város ellen. Románia a NATO és az Európai Unió tagja. Orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A három egzotikus állatot a szerb határon foglalták le. Megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A három 6 hónapos állatokat egyelőre egy birtokon őrzik. Azt nem tudni, hogy végül mennyiért keltek el. Ma is a napsütésé lesz a fűszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő, zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Két autó ütközött össze a 4-es főúton Üllő közelében, a 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Közben kigyulladt egy jármű pótkocsia a 441-es főúton Nagykőrös külterületén, a 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és Ecser között. Az M1-es autópályán a főváros felé, Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében. Nem jobb egyébként a helyzet az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Érd térségében, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól sem. Adta hírül az Útinform.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 lesz egy perc múlva. Na jó, jönnek itt a sztorik, amikor szabadáras volt a taxi, milyen lehúzások voltak, azért ezek nagyon szépek, és olyan régi időkre emlékeztetnek.
2: Ugye nosztalgikus, ugye?
1: Már-már szép. Már-már szép, ugyanakkor szerintem ide datálódik, vagy innen datálódik az, hogy a taxisok megítélése a mai napig nem jó.
3: Nem, pedig nem sikerült megoldani nem, a helyzetet.
1: Nem.
3: Igen, most én is kerestem régi történeteket, és így előbukkant az, hogy valahogy tekertik az órákat, emlékszel?
1: Olyan,
3: és akkor nézni
1: volt.
3: Kellett a kezüket, hogy volt az, hogy a váltónál volt valami, és akkor már egy időt, amikor tudtad a trükköket, kerested, hogy hol fog átverni.
1: Egy taxiórát érdemes nézni, hogy milyen ritmusban.
2: Igen, hogy ugrik.
1: Igen, hogy ugrik. Igen. Te egyébként taxisztál? Tehát...
3: Hát egyszer-kétszer igen, azért adódott úgy az életemben, és volt olyan helyzet, hogy átvertek. Tehát, hogy tudtam az útvonalat, de nyilván voltunk valami buliba, és akkor nem arra vitt haza. És azt úgy néztem.
1: Ja, nem arra vitt haza? Aha.
3: Igen, pedig ez volt
2: rövidebb. Ez egyébként még az applikációk megjelenése előtt, tehát még pár évvel ezelőtt is jellemző volt ez a érdekes úton vitt haza, tudod. Tehát amit tudtad hazafelé, hogy mi az egyértelmű út, de neki pont úgy alakult, hogy még bele kellett tenni egy komolyabb kanyart ugye a kerületen belül.
1: Hát az applikációknak köszönhetően már az útvonalat is újra le lehet követni. Igen. Pont tegnap kaptam az Uber applikációmra egy üzenetet, nem tudom, hogy ti kaptatok-e, hogy mostantól igénybe vehetem azt a szolgáltatást, hogy a beszélgetést a taxizás alatt rögzítik.
2: Tényleg?
1: Hogy a biztonság érdekében, hogy bármikor visszakövethető legyen az, hogy mi hangzott el a taxiban.
2: Hmm. Akkor minden taxis élete rögzítve lesz, mert általában arról mesélnek sokat.
1: Hát most mindegy is, csak hogy ez is a biztonságot növeli.
2: Aha.
3: Nem rossz.
1: Na, de régen, hogy átvittek mindenfelé. Na figyelj, jó lenne béreket is az unióhoz igazítani, nem csak az árakat. Tibi, most nézd, szerinted őszintén kérdezd meg saját magadtól, hogy vajon ez a javaslatod ügyese? Tehát, hogy szerinted ez akaraton múlik? Tehát, hogy az árak nyilvánvalóan ezek nemzetközi árak, amik nálunk vannak, legyen az Nutella, benzin, mit tudom én, egy új autó. Nem? Tehát, hogy oké, a bérek nem nemzetköziek, hanem alatta vannak, az Európai Uniós átlag alatt vannak. Szerinted a te gondolatod kellene, mint gondolat ébresztő, és akkor ez már is meg is változtatnák, csak nem jutott eszükbe? És amúgy kinek? A munkáltatónak, az államnak, tehát kinek kell? Nem, a gazdaságot kell helyre rázni. Tehát az az ország, amely nem tud rendesen exportálni, az nem lesz erős kifizető.
3: Így van.
1: Ennyi. Tibi.
3: De jó, a maga oldalát is nézte, az is fontos.
1: A béreket az úgyhoz kéne igazítani, nem csak az arra.
3: De ez a bérek, tudom, nyilván az mondani, ő béréről beszél, igen.
1: Mindenki béréről. Hát figyelj, itt nincs különbség, Évi. Hát épp úgy a nem tudom kicsoda a gyárban, én sem, szerinted én annyit kapok, mint egy német kolléga?
3: Nyilván.
1: Töredékét. Tehát nem kapok uniós átlagot. Csak nyilván magasabbat kapok, mint egy magyar átlagfizetés.
3: Akkor viszont Tibinek igaza van, mert ha Tibi emelkedik, akkor a tied is.
2: De ez egy evidencia.
1: De nem lehet mit csinálni. Tehát Tibi nem tudom, hogy kinek küldi a gondolatébresztőjét.
3: Neked, hogy te tovább isd az éterbe.
1: És akkor mi történik?
3: És hát, ha meghallja valaki, akinek ez lenne.
1: Oké, és ha meghallja valaki, akkor mi történik? Hát azon múlik, ez egy döntés? Nem, ez egy
3: nem,
1: gazdasági...
3: Ez egy folyamat, ez egy
1: gazdasági kényszerhelyzet. Istenem. Német barátomat vitte a taxis kb. 3 kilométert 8000 forintért. 20000-es bankóval fizetett, visszakapott egy 2000-est meg 1000 régi lejt. Ami már nem is volt valid valuta. Szegény nagyon elkeseredett, hogy mi van nálunk, üzeni Norvi. Hát jó, de a szenegáli meg nem keseredett volna, hanem náluk is ez van. Hát, hogy ez most azért, mert német?
3: A szenegáli örül a lejnek.
2: Ilyen helyzetekben meg előre meg kell állapodni. Tehát amikor látod, hogy nem olyan autóba szállsz be, ami mondjuk valami taxitárság logója van, akkor előre meg tudod dumálni.
1: Nekem, ezt a német nem tudhatja.
2: Nyilván. Nekem volt olyan, amikor be akart tessékelni az autójába, és nem volt rajta logó, és mondtam, veled nem megyek, te hiéna vagy. És akkor addig magyarázta, hogy ő nem hiéna, még sikerült lealkudni az árat jobbra, mint hogy a taxitársaság vitt.
1: Aha.
2: Tehát, hogy van, amikor valaki becsületből...
1: De külföldiként én is Prágában mentem a szállodától a sportcsarnokig, nem tudom, 200-ért visszajöttem 2000-ért. Beültem egy taxiba, érted? Tehát nem tudhatod.
2: Igen.
1: 2005-ben déli pályaudvartól Újpestig 13000 forint. XX taxi társaságra megtévesztően hasonló felségjelű hiéna a számlája. Tehát a matricát azt valami hasonlóra dizájnolta. Él egykor nem nagyon vitatkozik a fáradt utas, hiába mentem Bárová utána, rendszámmal mindenhol körbenevettek a naivságom miatt, azóta csak házhoz hívok, ha szükséges. Aztán tavaly Kelenföldről a reptérre akartunk utazni, a sor elején álló taxis átpasszolt minket a kollégának, mert nem külföldiek voltunk. Vajon miért, Viki?
3: Ez is nagy kérdés.
1: Hát igen. Hát pont ezért, mert én
3: mindenki
1: is
3: mindenki tudja, nem? Mindenki tudja, hogy miért.
1: Így van. Egyébként mindannyian külföldiek vagyunk, csak egy országon belül nem.
2: Ja.
1: Tehát, ja. Engem 2005-ben lehúztak 20 ezer forinttal. Egy 20 ezerest adtam neki, mire ő azt állította, hogy 2000 forintost adtam. Amikor kikértem magamnak, fenyegetőzött, és kénytelen voltam kipótolni a 2000 forintot, hogy kifizessem a 2800 forintos viteldíjat.
2: Azt a mindenit.
1: Oh.
2: Hát ez ilyen helyzetekre, ez a hangrögzítés, ez lehet, hogy valamit érne, amit te most az előbb mondtál.
1: Hát például, de hogy elveszi a pénzt, elrakja, majd azt mondja, hogy nem adtál, 2000-est adtál. Taxi, nagyon vidékiként, szédülök is az aszfalton, zárójelbe zárva, sosem ismertem ki magam a fővárosban, de egyszer felmentem oda bulizni. Éjjel kettőkor nem kicsit illuminált állapotban hívtam egy taxit, amikor Pestről Pestre már a harmadik hídon mentük át, gyanút fogtam. Egyszer Budapesten kerestem egy címet. Hién a barátunk látta, kamionból szálltam ki. Udvariasan odajött, lehúzta az ablakot, segíthetek? Ó, gondoltam naivan, milyen rendes taxis, ezt a címet keresem. Megmutattam, gyere, ülj be. Na, itt rontottam el, beültem. Ja, órával megyünk, mondta mutogatva a taxi órára. De nem lesz drága, kb. 100 méter után kért 2000 forintot. De azt nyugta nélkül. Akkoriban majdnem egy napi munkabérem volt. Sokszor gondolok a kedves édesanyjára, ennek a derék úri embernek, miért nem száradt meg a lepedőn. Nagyon szép. Nagyon szép SMS. És 1994-ben éjszakai fuvar az Asztóriától Újpalotáig 2000 forint felett volt. A kórházi laborasszisztensi fizum fele. Ügyeletekkel együtt, üzeni Ágika. Tehát ment éjszakai ügyeletből Astoria, Újpalota, 2000 forintos az ő a fizetésnek a fele volt. Tehát, hogy igen.
2: És az a baj, hogy ilyenkor ott vagy egy beszorított helyzetben, és már nincs szabad. Nincs szabad, mert azonnal majd hívja a kollégáit, meg hepaj lesz, meg így, meg úgy, meg amúgy.
1: Az a baj, hogy amikor lopsz, akkor legalább tudnád, hogy kitől lopsz. Tehát, és ez most nem csak a taxisoknak, bárkinek mondom, hogy kitől lopsz, tehát egy éjjeli egészségügyben dolgozó, laboros, hullafáradt, kevés pénz, és elveszed a 2000 forintját. Hogy? Elképesztő.
3: Meg kellene kérdezni, hogy kitől vagy, honnan vagy, mit dolgozol, de hát nyilván nem fogják, mert neki mindegy. Adja
1: nem, nem kell lopni.
3: Hát
1: ennyi. Egyébként...
3: Ez egy jó ötlet.
2: Nem.
3: Ezt
1: is írjam meg.
3: Igen, ez valakinek, hát ha.
1: Továbbítsam, jó. Uh-huh. Oké, hangcsapdázunk egyet, itt van a hang.
4: Nekem teljes az első világ, mert egy ilyen sem más kezdődő, egy csodák az ember titűd, de igen, azért teljátos így megtörténik, de vízrának nincs sem más időszak, nincs véziussal éltésre.
3: Szerintem ezt ki fogják találni.
1: Remélem, így lesz. Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 5 perc múlva. Na, a játékos, a Noel. Szia Noel, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Noel, honnan hívsz?
3: Orosházáról.
2: Orosházáról, ott dolgozol, ott élsz?
3: Igen, itt élek.
2: Ott volt valami baromfi termék, nem tudom, nagyon régen talán, az még működik, a baromfikat öltök?
3: Igen. Nem, mondjuk én nem, de...
2: Jó, de az orosházi.
3: De igen, egyébként igen. Jó, igen, okay. Baromfi virsli.
2: Baromfi virsli, igen, tényleg. Orosházi, nem emlékszel rá? Nem ettél, amikor kijöttél a medencéből, nem ettél kis baromfi virsli? Nem adott anyukát papírtálcáról?
4: Nem.
2: Az edződ?
4: Nem adtak enni.
2: Pedig egészséges volt.
4: Ne, akkor se adtak semmit.
3: Megfinom.
2: Igen, na látod. Noel, kezdjük el. Szerintem nem lesz nehéz, vagy legalábbis az Évi szerint nem lesz nehéz. Mutatom neked a hangot, figyelj.
5: Nekem teljes az első világ, mert egy ilyen sem más kezdődő. Egy csodák az ember titűd, de igen, azért teljátos így megtörténik. De vízrának nincs sem időszak, nincs véziossal eltéhása.
3: Jól gondolom, hogy ő szokott a hashtag bocskorban szerepelni.
2: Ó, igen, imádom, amikor ott van, igen.
3: És egy műsorvezető egyébként, igaz?
2: Így van.
3: Uh-huh. Akkor elkérdezek, mert más ötletem nem lesz. Jakub Cseh Gabi.
5: Nekem egy csodálatos időszak kezdődött egy teljesen más televíziózással, teljesen más attitűddel, és a világnak nincs vége. Azért, mert egy ilyen megtörténik az emberrel.
2: Nagyon jó.
4: Én mondtam, hogy könnyű lesz. Mindenki tudja.
2: Így van. Noel, Jakub Cseh Gabi, ő az, ezért jár neked egy bocsizacsi, benne egy bögre, meg egy baseball sapka.
3: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
2: Oké, mi is, és Anett hívni fog. Köszönjük szépen.
3: Szép napot nektek.
2: Szia, hello.
3: Sziasztok.
2: Szia. Na, 1975 üzeni valaki. Moszkva téren, szombat éjjel, főtaxi. Cél a Kútvölgyi utca, vagy út. Tudtuk mindketten az árat, így a Városmajorban átszálltunk a saját Wartburgjába. Taxi helyére parkol, és mindenki boldog. Üdv Magykóbá. Szerintem teljesen értem, hogy akkor ő Moszkva tértől a Városmajorig elment a főtaxival, és kicserélte a Wartburgra, és onnantól megment tovább a Kútvölgyi útra a Wartburggal?
4: Uh-huh.
2: Hát ez már nem olyan messze.
4: Hm. Hát nem, sokat mentek. De akkor még minden távolság volt.
2: És Wartburggal... akkor a maradék pénze megosztoztak? Mert ugye a főtaxinál az volt, hogy volt egy taxióra,
4: igen.
2: És a taxióra ugye mindent rögzített, nem csak számlát nem is nyomtatott, hanem mindent rögzített. Tehát az a pénz, amit megkeresett a taxis, és ugye ez egy állami taxivállalat volt, azt nem tudta elkölteni saját magára, hanem ott a számláló azt számlálta, hogy mennyit ment abba bele. Tehát neki ezt le kellett adni. A taxis leadta a pénzt.
4: És ezért kellett megállni, hogy az autó ne menjen, hanem a saját autójával.
2: Szerintem te... igen, én is, tovább. Én így
4: igen,
2: gondolom.
4: Értem.
6: Tehát csak arra használta a taxit, hogy felszedje vele az utast.
4: Igen, és utána megállapodtak a pénzbe, a pénzből valamennyit adott vissza a taxitársaságnak, és a többi...
2: Hát amennyit a Moszkváról elment a Városmajorig.
4: Ez nem volt sok.
2: Nem volt sok, de onnan se sok a Kútvölgyi, mindegy.
6: Lehet, hogy egy után feltűnt, hogy ilyen 150 méteres fuvarjai vannak. De hát jó. Akkoriban nem figyelték.
2: Igen, nekem volt egy barátom akkor, aki a főtaxinál dolgozott, tehát én pontosan, tehát ez nagyon... Eleve ezt nem tudtál nagyon mahinálni ezzel tehát ha lecsaptad a taxiórát, akkor lement a világítás. Ha szabadjelző volt kint, akkor nem vihettél utast, és voltak ellenőrök, és azok lebuktatták őket, tehát utast nem vihettél úgy, hogy égett fenn a lámpa. A lámpát csak úgy tudtad lekapcsolni, bekapcsolod a taxiórát. Uh-huh. Ha a taxióra ment, azt számlálta, azt le kellett adni a főtaxinál.
6: Érdekes, ki volt ez már akkor is találva? Például ez az ellenőrök dolog, ez hogy miért nincs?
2: Igen, nagyon... igen, igen. És akkor ez úgy volt, hogy volt éjszaka, egy autóra jutott egy éjszaka, és egy nappal is. És akkor az éjszakás az aludt éjszaka, és akkor átadták egymásnak az autót váltáskor.
4: Aha.
2: És akkor hazament, vagy hazavitte a nappal is az éjszakást. Érted? És váltottak, és ott leszámoltak mindent. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon ellenőrizve
6: mert
2: volt
6: ez
2: régen.
6: Mert a taxitársaság munkaeszköze volt az az autó, ugye?
2: Így van, az a taxitársaságé volt, nem a sajátja.
6: Ez egész más. Igen.
4: Így már más azért.
2: Igen.
4: Megvilágításban. Ez a történet is.
2: Ez volt a legalábbis a 80-as évből emlékszem erre. Ja. Na jó, és akkor így lehetett, ez csak azért mondom, ilyen magyarázatként. Oké, szuper volt, jó volt erre is visszaemlékezni, jön a Vokci mindjárt, és ezt nem tudom pontosan, itt az előbb már 6 óra körül azt mondtam, hogy csak az értelmesebbek figyeljenek, és aki úgy érzi, hogy nincs túl sok kapacitása agyilag, az nyugodtan menjen most a dolgára.
6: Jó hétvégét kívánunk. Na, nekik eddig tartotta az előadás.
2: Mert, és lehet, hogy én is kicsekkolok majd 9 után. Mert
6: ezzel az alibivel nem mehet haza előbb.
2: Nincs több agyam.
6: Nem lehet.
2: Ezzel nem mehet haza menni?
6: Nem lehet.
4: Nem, mert nem engedünk.
2: Na, akkor elmondom, miről van szó. Tehát, hogy mik azok a mondatok, ezeket szeretné a Voga velünk megbeszélni, amikkel nap mint nap bennünket törbe akarnak csalni. És ezek sokszor így kezdődnek, hogy lehetek őszinte, és ez már törbecsalás. Vagy te mit tennél a helyemben?
6: Ez egy jó kis kommunikációs tréning lesz, elmondja János, hogy ezek mögött mi rejlik általában, hogy mi a dinamikája, meg hogy mit tehetünk ezek ellen.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Mobil neted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: A reklám után
0: hírek a Retrorádióban.
2: Korlátozásokra készülhetnek a fővárosban a BL döntő miatt. Jön a nagy sportág és hangszerválasztó. Meleg lesz a hétvégén is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Több járatát sűríti a BKK a holnapi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő miatt. A 2-es és a 4-es metró, illetve az 1-es villamos például csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik majd. Az esemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken is. Tegnap óta zárva egyebek mellett a Kóskároly sétány és a Hősök tere. A részleteket megtalálják a rendőrség vagy a BKK weboldalán. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapt sportközpontban. Olimpiai világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
3: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
2: Hőségtombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték, a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még soha nem volt példa. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. A kánikula az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben. Ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. A folytatásban néhány szó arról, hogy milyen idő várható itthon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
0: Retrorádió közlekedési hírek.
2: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és Ecser között, az M1-es autópályán a főváros felé, Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében, illetve az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Érd térségében. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Lányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain. A 3-as főúton 60 belterületén egy autóbusz gyalogost gázolt, az 59-es kilométernél a főutat teljes szélességben lezárták, tudtuk meg az Útinform-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc van, és jó reggelt! Újra, szevasztok, drága hallgatók! Itt vagyunk, itt van Évi, hello!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Azt mondják, hogy jól fejtettük meg a Wartburgos sztorit. Pár forintos órával lévő összeget nyilván belekalkulálta a srác az árba, stb. Stb. Igen. Basszus, orosházi liba májkrém. A retro szendó sütőben. Hát tudom, jó, nekik vannak ilyen emlékei. Chelsea-Manchester meccs volt nemrég Londonban. Délután 3 órakor kezdődő meccsnél már délelőtt 10 órakor hatalmas lezárások voltak. Gyalogos autó, nukupia a körzetben. Senki nem zúgorodott, pedig ezek csak hazai csapatok voltak. Nem értem, hogy miért ekkora felhajtás. Ahogy Évi olvasta, sokan profitáltak ebből, Ági. Ági, nem értem, hogy mindent lezártak, hogy profitáltak ebből. Tehát nukupia a körzetben, vagy a környéken. Bezártak mindent, gondolom kordonok mindenhol, akkor hogyha nekem ott van egy kis francia kávézóm, ahol van dugirum, azt hogy tudom eladni?
1: Dugiba.
0: Na most komolyan.
2: Pörög a kávét, hát akkor valószínűleg valami... sehogy nem tudsz.
0: Hát senki eladni. Nem tud eljönni a boltomba, érted?
2: Uh-huh.
0: Ja. Uh-huh. Na jó, Hali, BL döntő a Népstadionban holnap. Hát most már nevezzük Puskás Ferencnek. Holnap. Sportág és hangszerválasztó a Merkaptárban holnap. DM gyereknap a vasúttörténeti parkban. Holnap. Itt mindenki hülye? Itt oh. mindenki? Őszinte részvétem üzeni M. Gyuri.
1: De tényleg,
2: szerintem, aki holnap a városban lesz, az maradjon ott, ahol ma este van.
1: Igen, de ki az, aki rászervez bármire?
0: Ez milyen?
3: És egyébként én még azt is olvastam, hogy a Zeneházánál is lesz gyereknap holnap a Városligetben.
2: Szuper. Én ahol holnap reggel felébredek, a városon én... belül ott töltöm vasárnap reggelig az időt.
1: Én arra gondoltam, hogy miért nem csinálunk csapatépítőt, és mondjuk a városligeti csónakázótóhoz menjünk.
0: Igen,
1: na, például. Nem megyünk oda.
0: Az csapatépítő volt. Hát, de ez még a privát nyomorunk lenne. De hogyha valaki tényleg egy nyilvános rendezvényt rendez a BL napjára, ami egyébként tudható volt, az... picit a marketing osztályon nézem már körül.
3: Oké, okay, de hát holnap gyereknap van, tehát azt nem lehet elhalasztani.
1: Hát okay. Ennél nagyobb gyerek ünnepséget nem tudtak idehozni.
2: Ez egy óriási nemzetközi nagy gyerek banzáj lesz. Én ezt a 8-tól.
0: Jönnek a francia gyerekek. Kis molotov koktélokkal.
2: Egész nagy játszótér lesz a város a Paris Saint-Germaineknek.
0: Igen, Budapest a játszóház. A kis párizsi gyerekeknek. Jöjjön a bokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
0: Szia. Jó reggelt, apám, de jó neked, fehérvári vagy.
5: Hát én még itt is rettegek, apám. Szerintem még a tévét sem fogom bekapcsolni, apám.
2: Kibásszanak belőle, mi?
0: De hogy megdobálja valami francia, mi? A kamerát. Hát a Lacikát küldjük oda. A Lacika ott lesz a BL közepén, és valamelyik kamerán lesz. Lehet, hogy nem is mérkőzés közvetít, hanem mit tudom én, a VIP kabint, vagy én nem tudom mit, de ott lesz egy kamerával, tehát ő benn lesz a minden közepében.
5: Hát, akkor búcsúzzatok el.
0: El is búcsúztunk.
5: Ja, jó van, okos akkor.
2: Adtunk neki útra.
5: Én is iszom
2: ma
5: az egészségére, igen. Szedek a kertben virágot neki, ami megmaradt. Nya.
0: Nya.
5: Na, szóval.
0: Szóval.
5: Ide jutottunk, gyerekek, hogy nap mint nap törbe csalnak bennünket verbálisan.
0: Ugye a... De kik amúgy általában?
5: Mindenki, hát ugye a kommunikációban ugye hatalmi játszmák történnek, úgy általában mindenki, aki beszélget valakivel, valamilyen szinten le akarja gyűrni a másikat, nem? Tehát ez a mindenki nagyobbat akarok mondani, én jobbat akarok mondani.
0: Na most várj, ezen elgondolkodom.
5: Hát,
0: tehát így, amikor hát. Beszélgetünk, és nem tudom, sztorizgatunk, akár saját igen, élményünkből, igen. vagy egy témán, egy indiferens témán vitatkozunk akár,
5: indiferens témán mi nem szoktunk vitatkozni, tehát időjárás, ilyesmi, ezek mi nem vitatkozunk.
0: Én most ugye az indiferens úgy értem, hogy tőlünk független, nem független semmi tőlünk, de hogy érted, tehát nem a saját életünkből merítve, hanem valamilyen kívülálló témáról.
5: Ha kívülállóról beszélünk, akkor általában kívülállót ócsároljuk, vagy dicsérjük, de valamilyen céllal dicsérjük, érted? Tehát mind nem egyenes úton történik a koncert, mindig valamiféle manipuláció van benne.
0: Oké.
5: Nem szóval te azt mondod, te egy egyenes, nyílt ember vagy, semmi hátsó gondolat, te mindent.
0: Én magamról nem mondom, nem, én manipulálok sorra, persze.
5: Na, ezért mondom, hát persze.
0: De én vagyok, hát nekem van hozzá eszem.
5: Jó, az rendben. Mindenki manipulál, de figyelj, nem kell ahhoz ész egyébként, ha, mert szokták mondani, hogy milyen okos, meg nem, én ezeket ilyen, ezek a parasztrafkó, meg tudod, ezek ilyen tanult dolgok, ezek tapasztalati úton alakulnak ki az emberben, hogy hogyan lehet törbecsalni valakit. És milyennek az oka? Érdekes, hogy ez egy gyermekkori maradvány nálunk, ugye, mert mire tanítottak bennünket? Kérdeznek, válaszolni kell. És ugye bármit kérdeznek tőled, az első lépés az benned az agyadban, hogy azonnal válaszolsz rá, ugye? Uh-huh. Én emlékszem annak idején például nagyon undorító tanári példa, hogy mikor, mit tudom én, ugye csak erre a hirtelen kérdésre válaszolok, hogy én láttam megalázni gyereket úgy apám, hogy az még nekem is sok volt, tehát amikor a tanár, mivel a gyerek, hogy is mondjam, hülye helyzetbe hozta, ezért ő nem válaszolt a kérdésre, hanem azt mondta, azt kérdezte tőle, visszakérdezett, hogy otthon tudják, hogy meleg vagy? Érted? Szóval ennél undorítóban, csak úgy mondom, hogy mi a csapda például ebben, érted? Mert erre ugye nyilván azonnal nemmel válaszol az illető, és az se jó. Na, tehát például, mondok példákat, hogy ti találkoztok-e ilyenne, vagy használjátok-e ezeket, jó? Tehát azt mondja, te nem bánod, ugye, hogyha, és akkor utána jön az, amikor megtesz valamit, amit te nem biztos, hogy szeretnél.
0: Tehát hogy úgy vezeti fel, hogy te nem bánod, ugye, hogy.
5: És már teszi. Tehát uh-huh. ez amikor már hoz egy döntést helyetted, még mielőtt te erre válaszolnál, és kész tények elét állítva, utólagos beleegyezésedet adta.
0: Ez te nem bánod, ugye, hogy a kutyát azt felengedem a kanapédra.
5: Igen. Pontosan erről beszél. Ugye nem bánod, jó, hogyha jó. Ezt most észre
0: teszem. Minden például kutyával fogok majd demonstrálni, jó?
5: Helyes.
0: Jó, az például például jó. Mindig kutyás lesz.
1: Jó, hogy tudjuk, Anett és miattunk, hogy értsük is ezt az egész fél órát.
2: Pontosan.
1: Köszönjük szépen.
0: Na, te nem bánod, ugye, hogy a kutyát felengedtem a kanapédra. Igen.
5: Igen. És az étkező asztalra. Itt fog ülni végig, mik vacsorázunk. Ugye? De nem gond, ugye? Tehát ezért. Uh-huh. És akkor erre te azt mondod, hogy mit mondasz erre, bocsi?
0: Hát a bocsi lehet, hogy nem azt mondja, mint az átlag, mert az átlag ugye azt mondja, hogy nem, semmi gond, pedig akkor is, ha utálja a gondolatot, hogy a kutya fölmegy, azt mondja, jó, oké, de bocsi azért mondana olyat, hogy de bánom. De én egy bocsi vagyok.
5: Nem bánod, hogy a kis körmével a bőr, izét, szatján ülőkédet, izék, karmolásza. Végül is azt meg lehet oldani egy cipőpasztával, tehát ez a rés.
0: Én értem, de ugye itt ez arról szól, gondolom, hogy aki ezt a nem bánom mondatot felvezeti, ő már megelőlegezte, hogy elvileg egy döntés helyzetet teremt, de a döntésben nem hagy döntést, mert ő már megelőlegezte a döntés irányát.
5: Így van. Másrészt meg piszkosul lenéz téged. Tudod, még a hanglejtésben is lehet. Nem bánod, hogyha ez olyan, hogy leszarom, hogy te mire gondolsz. Pontosan. Én már meg...
0: Megcsináltam, igen.
5: Aztán jön a következő. Lehetek őszinte? Hogyha valakivel valakivel valamilyen nexusban vagy, tehát barátod vagy akármi, akkor nyilván ilyet nem kérdez meg tőled, mert sőt, el is várja tőled, hogy őszinte legyél. De hogyha hétköznapi kapcsolat, vagy valamiféle lazább kapcsolatról van szó, akkor ez biztos, hogy valami olyan mondat fog következni utána, ami neked nem jó. Tehát
0: biztos, igen, igazad van. Mindig ilyen mondott.
5: Ez ilyen őszintességben burkolt, indokolatlan vélemény, ami piszkosul nem érdekel engem, sőt, szeretném fejbe rúgni miatta, de ezzel ő már, hogy is mondjam, kész helyzet elé állítva.
0: Hát igen, de nem mindegy, ez most tényleg ilyen magán konfliktusokra tudsz gondolni, de tegyük fel, te vagy az amerikai elnök, és egy meteoroid közelít Washington felé.
5: Igen.
0: És ott van a körülötted a tudósok és a NASA tudósai, meg minden. És megkérdezed, hogy mikor fog becsapódni ide a Kapitólium, vagy bárhol a Fehérházba a meteorit. Erre mit mond a tudós? Lehetek őszinte?
5: Igen. Lehetek őszinte? Most!
0: Na de, figyelj, látod, itt indokolt. Itt indokolt, hogy az elnök mit akar? Szépet hallani, vagy az igazat?
5: De nem, az elnök erre nem tud mást mondani, csak azt, hogy tudod mit? Inkább ne. Ugye, ha lehetek őszinte, erre azt mondja a tudós, hogy hát a holnap után. Szerinted mi történik az utcán akkor, ha? Hát az összes boltot kifosztogatják.
0: Nem, azt még csak az elnök tudja. Ez még csak az elnök még nem mondta be a tévében.
5: Ja, értem.
0: Az elnök most rendkívüli sajtótájékoztatót tart.
5: Jó, hát...
0: elnök úr, mikor csapódik be a meteorit?
6: Lehetek őszinte?
0: Akkor kell mondania. De ő még hazudhat. Ő még hazudhat jókat.
5: Hát őszintén jobban is. Tenni. Igen, jobban tenni. Na, aztán megyünk tovább. A következő...
0: Bocs, kutyával kellett volna. Becsapódik
5: egy kutya. Ja, igazad van. Lehetek őszinte?
2: Elnök úr, mikor csapódik be a kutya?
5: Lehetek őszinte? Beleszart a sütőbe a csubika, igen. Na, szóval... te mit tennél az én helyemben? Ez is egy ilyen törbecsalós dolog.
0: Igen.
5: Ennek az a lényege, hogy már megosztja a felelősséget, hogyha netán az, amit ő ugye tenni szeretne, vagy kíván, vagy mit tudom én, tenni fog, az esetleg kudarcba fullad. És akkor ugye már előre rátárítja a felelősséget, megosztja a felelősséget, ugye. Tehát ezzel találkoztál, te mit tennél az én?
0: Hát erről most megint egy történelmi helyzet jut csak eszembe, de ez még a rendszerváltás előtt. Tehát amikor az elvtárs kimegy az elvtárshoz, és tudod, hogy mint a Tanú című filmben, és igen, elkapják, hogy a disznót, a Dezsőt megölték. És hát Virág elvtárs, vagy Pelikán elvtárs, te mit tennél a helyemben? Fel kell, hogy akasszalak. Hát mit, mi más? Érted?
5: Sajnálom, igen. Hát te is ezt tennéd.
0: Te is ezt tennéd. Hát mit tennél a helyemben? Bocs, nem izéd disznót, kutyát.
1: Na, köszönöm, kihajtad a kutyát.
5: Igen. Éppen akartalak figyelmeztetni, hogy lehet akkor kutyás példával. Gyere,
0: igen, bocsánat.
5: Na, a következő terelés, ugye?
0: De igazad van, tehát a felelősséget áthárítja rád.
1: A felét legalább biztos.
0: A felét legalább, igen.
5: Igen, azt mondja. Ki mondta neked? Ezt ki mondta neked? Ez van egy gond, egy probléma, igen, és akkor ő ezzel úgy terel, hogy nem az a lényeg, hogy mi történt, hanem hogy ki mondta ezt neked.
0: Illetve nem az a lényeg, hogy ki mondta, csak úgy tesz, mint az lenne a lényeg, hogy ki mondta.
5: Igen, igen. De ezzel már a probléma gyakorlatilag el is tűnt a fenébe.
0: Igen, tehát Anett, a kutyád meleg. Ki mondta neked?
2: Profi terelés.
0: Zsanett profin eltereli.
5: Oké. Azt mondja. Nem csak egyébként a laza kapcsolatokban, hanem a párkapcsolatokban is egyébként elég gyakran előfordul ez. Ilyen, hogy is mondjam.
0: A megcsalásos?
5: Nem a megcsalásos, ilyen romantikus.
0: Ez romantikusban, hogy szeretlek, drágám. Ki mondta neked? De mit? Milyen romantikus? Megcsalásosba?
1: Olyan, hogy.
0: Igen, olyan. Igen. Mit csináltatok tegnap délután a Krisztinával? És ki mondta neked?
5: Ki mondta neked, hogy mit csináltunk?
0: Mit csináltunk?
5: Lehetek őszinte? Igen, azt csináltuk.
0: Te mit csináltam volna a helyemben? Igen.
5: Te mit tennél az én helyemben? Na, szóval ne.

0: Ha nem érzed, akkor fölösleges többet mondanom. Tehát a lényeg az, hogy ezzel tulajdonképpen lezárja a te életedet véglegesen, tehát azt mondja, hogy véged van, kész, ennyi, hát maradtam én, mert ugye ennél jobban senki nem fog szeretni. Ezt ti használtátok már?
1: Téged soha senki nem szeretett úgy, mint én nem. Ez nem.
0: Ezzel nem értél?
1: Ez nagyon erőszakos ez a mondat. Nekem nem tetszik.
0: Igen, igen, jó. Azt mondja, nem tudom, mit tennék magammal, ha elhagynál. Ez nem neked mondtam.
2: Ilyen manipulatív játszmák már. Igen, tehát ez ilyen narcisztikusba hajló.
0: Igen, igen. De ezek kérdések, vagyis ez nem kérdés, de ezek azok a mondatok, amivel iszonyatosan nagy kárt tudsz ezért tenni az illetőbe. Mert tehát ennél nagyobb zsarolás a világon nincsen. Egyébként ezt József Attila is használta. Oh. És ha nem szeretsz úgy, mint te magad, én majd meg fogom ölni magamat.
2: Ja, nem is volt egy egészséges lélek.
0: Hát,
2: József Attila. Ja. Igen.
0: Vigyázz! Ne hagyj meghalni, amíg élsz. Például ez is a töredékekben, ugye? Tehát ez egy elég gyakran előfordul narcisztikus embereknél. Uh-huh. Na, ettől független azért jó fej volt a József Attila, szóval azt tegyük hozzá. Na, csak azért vagyok ilyen agresszív, mert félek, hogy elveszítelek.
1: Hú, ilyet már még filmekben se láttam. Ez melyik?
2: Terminátor.
3: Ez az igazából szerelem.
1: Na, de most...
0: Pretty Woman.
3: Igen, szállt egy kis kutya.
1: Csak azért kutyás vagyok ilyen agresszív, mert félek, hogy elveszítelek?
0: Igen, hát amikor Annett rúgdossa a kutyákat, érted, és akkor mondja, hogy csak azért vagyok agresszív, félek, hogy elveszítelek.
3: Ja, igen, de jó példa.
1: Szegény most írbe hozod.
0: Hát Annett, próbálok belevonni, mert annyira hallgatsz.
3: Igen, igen, mert nem voltam egyedül a stúdióban, és itt szerelési munkálatok folytak, és gondoltam, hogy akkor nem akarom, hogy belehallatszon ez adásba. Jaj. És ezért kikapcsoltam a mikrofonomat, de most már itt vagyok.
0: Rendben. Na, akkor következő, Annett, neked szól.
3: Ja.
0: De hogy a bocsi magára vegye. Érted, mindent feladnék.
4: Jaj, de szép mondat.
3: Ja, igen, és néha...
4: Bár csak mondaná valami.
2: Szeretnétek hallani ezt, mi?
3: Szeretnénk, igen. De ezek igen. Szerint nem is
0: érzettek, hogy ez mekkora csapda.
4: Nem először csapda. Nem csapda, mert elvárom utána, hogy csinálja.
0: Igen. De először is nem tenni. Először is nem tenné meg.
1: Persze, hogy nem.
0: Másodszor is ezzel azt mondja, hogy érted, mindenemet feladnám, mindent megtennék. Az azt jelenti, hogy ezt várja el tőled, érted? Tehát gyakorlatilag itt...
1: Ja, hogy a szándék az, hogy egyébként viszont elvárom ugyanezt?
0: Persze, egy nyomás alá helyezett. Én, hát ez ilyen izé, akkor nyilván én is. Ez
3: már nem
0: tökéletes.
3: Is.
0: Nem, ez nem.
1: Mert hallani szeretnéd.
3: Hát jó, de hát most mondta a Vokci, hogy ez pont azt jelenti, hogy azt várnánk el, hogy én, tehát, hogy én hozzak meg minden áldozatot.
1: De igen, de hallani mégiscsak szeretnéd. Érted, persze, mindent feladnék.
3: Igen,
1: hát milyen ember az, aki mindent felad, érted? Ez hülye.
3: Nem is volt még ilyen ember, tegyük hozzá.
4: Ezért nem neked,
0: bocsi, ezért nem neked mondtam. Érted?
1: Bocsánat, beleszóltam, elnézést.
3: Nem baj. Végülis lehoztál a realitások talajára, de mondom, nem volt még sajnos ilyen ember. Azért egyszer-kétszer jól jönne így hallani. Jó.
0: Hát erre nem nagyon van kutyás példa, mert nyilván ha hiába mondasz ilyet a kutyádnak, csak néz rád hülyéd, megtesz mindent, hogy fekszik, áll, fül, fut, mindent, csak nem tudja, mit jelent. A kutya meg nem mond úgyse neked ilyet.
1: Na, egyet mondhatsz még.
0: De nincs több.
1: De nincs több, jó, hát tök jól csináltad. Na, hát ez izgi volt, gyerekek. Ilyen ez a manipuláció.
2: Tanultunk ma is.
3: Igen.
0: Na, ezeket a mondatokat halljátok, akkor a lényeg az, hogy ne válaszoljatok azonnal. Tehát ilyenkor az, hogy gondolkodni kell előtte.
1: Ja. Na jó, van, Vokcikám.
0: Akkor még nem beszéltem, ja igazad, itt volt még a gaslighting, de az majd legközelebb.
1: Majd
0: megemlítem, jó.
1: Oké. Okay. Jó van, köszönjük szépen, jó hétvégét, csőkutya, Vokcika. Csőkutya,
0: nektek is, bújjatok be, menjetek le a pincébe.
1: Kész. Nem megyünk sehova már, így van. Köszönjük szépen. Ciao, szia, Vokci. Ami Vokci.
3: De jó volt.
1: Na, azt mondja, na beletrafáltál, bocsi, megint a kutya, megőrít a kutya, idióta nők a kutyamániájukkal. Jaj. Soha nem lehet a kutyák után kitakarítani a lakást, mindenhol csomókban áll a kutyaszőr, a porszívó bűzlik a kutyaszaktól, főleg, hogyha az ágyban alszik a kutya, hát még egyszer nem kellene kutyás macskás nő.
3: Jó, van. Okay,
2: egy SMS-ben mennyit?

0: kutya szó. Most mondok neked valamit, Gyuri. Kint voltunk ugye a párommal Spanyolországban most, és veletek voltunk
1: márciusban?
0: Márciusban talán, vagy valami áprilisban. Igen, áprilisban. Igen. És azzal kezdjük, hogy kiporszívózunk. És porszívózik, és azt mondja, te, ez kinek a haja? És egy ilyen félrövid, fekete hajakat mutatott a kanapé mellett.
1: Aha.
0: És úgy gondoltam, az övé, nem az övé, hosszú, sötét, az enyém őszes és sizé.
1: Enyém milyen világos
0: volt. És mondom, a Gergő.
1: Aha.
0: Az old Gergő.
1: Igen.
0: Az old Gergő haja.
1: Oda hullajtott a haját.
0: Én, de ő kopasz.
2: Nem, majdnem.
1: Nem, hogy kopasz.
2: Szép volt, Anett.
0: És azt mondtuk, hogy ez az old Gergő haja. És még gondoltam, és hát nyilván tudtam, hogy nem vittem oda nőt, vagy ilyesmit, tehát, hogy ez nem lehet. Nem lehet, hogy lebuktam.
1: És érted? Művelt a Gergő, hogy oda hullott a haja.
0: De ezt én se tudtam. És akkor gondoltam, mit csinált a Gergő, hogy ott a haja ott volt a kanapé mellett. Na mindegy, és akkor ezt így elkönyveltük, az old Gergő hullatja a haját.
1: Reméljük a haját.
0: És reméljük a haját. De egyenes volt, tehát nem göndör.
1: Aha, jó.
2: Aha. Na, jó,
0: okay. Igen. Eltelt egy-két nap, és újra porszívóztunk, és megint volt ott, találtuk egy másik helyen az old Gergő hajából. Mondom, ezt nem hiszem el.
1: Haj nélkül ment haza a Gergő.
2: Tényleg maradt haja?
0: Tudod, mi volt? A fejeség kutyája.
1: Tudtam.
0: A fejeség kutyája, mert kanapén is volt.
1: Igen, és ez a félhosszú fekete haj.
0: Ez a félhosszú fekete haj.
2: Jó, hát ez megbocsátható. Ez abszolút.
1: Erre az SMS-re reagálva.
2: A Gergőnél már én elkezdtem volna haragudni a helyedben, de egy kutyára nem lehet haragudni.
3: Igen, ő nem szándékosan hullatja a szőrét.
0: De a Gergő igen, ugye?
1: Hidd el, úgy küzd ellene. Úgy küzd ellene.
3: Nagyon dörzsölte a fejét, hogy maradjon.
0: De milyen? Na, és ez, én nem, akar, nem tudom, hogy hova megy ez a sztori, mert röhögtünk ezzel, de tényleg két napig azt gondoltuk, hogy a Gergő. De hogy itt van ez a két kutyás nő, ez a két álságos gazda.
2: Jaj, de szeretlek.
3: Jaj, de szépen mondtad.
0: És azt mondják, hogy a Gergőnél dühösek lettek, de hát a kutya... Hát az mit tehet róla?
1: Mindegy, a kutya mindegy, hogy mit csinál a kutyának. Pontosan. A piszka is arany, ez a baj, és ezt nem értik meg, hogy a hétköznapi normális, reálisan gondolkodó ember nem így működik, hogy a kutyából bármi kijön, azt megesszük.
0: Köszönöm, hogy te mondtad ezt ki.
1: Tényleg így van.
0: Ezért szégyeljétek magatokat.
2: Jó. De én biztos, hogy nem fogom.
3: Én meg annyira szégyellem magam, hogy fú.
0: Látom, hogy teljesen ilyen.
3: Teljesen magam alatt.
0: Egyik füledembe, másikon ki, teljesen.
3: Igen, nem érdekel, amit most mondtál.
0: Igen, de ha Gergő lett volna, maradt volna, akkor
3: érdekel. Akkor tudtam volna mondani, hogy parfise kezébe lapát is söpörjön.
1: Fel is hívott, hogy hullik belőle minden.
3: Így van, hogy hullajtod.
2: Most írok neki egy üzenetet.
0: Na jó, gyerekek, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival.
3: Ami a héten debütált a Ferrari elektromos autója, ami világszerte kiütötte a biztosítékot, főleg a külseje miatt érik a támadások. A téma mellett mi sem mentünk el, összehasonlítottuk a régi klasszikus tárgyakat a mai modernekkel.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz három fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mind megetteitteremnapok.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
13: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
5: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 3 perc múlva. Azt mondja, egy kutyának a kertben, meg a kutya olban a helye, nem a baldahinos ágyban. Tessék! Ez is egy vélemény.
2: Na, el kell fogadni.
1: Igen. Azt mondja, ha kutya odaszarik a kanapé mellé, felszeded, ugye? Ha a Gergő szarik oda, akkor meg öklendezel. Pedig a szar a szar. Soha olyan kutyás nő, aki behozza a lakásba a dögöt, kint nem zavarna, és szeretem is az állatokat, csak mindennek megvan a helye, jó a műsor. Na most ilyenek jönnek el.
3: Na, hát köszönjük.
1: Gergő védelmében.
2: Ezt ti csináltátok, csajok, és a Gergő miatt ti szabadítottátok el a hallgatókat.
3: Jó, nem. Én most nem akarok ebbe a harcba beleszállni. Ezt egy partalan beszélgetésnek.
1: Akkor inkább azt mondom, mai nap legjobbjait.
3: Igen, a héten debütált a Ferrari elektromos autója, ami világszerte kiütötte a biztosítókat, főleg a külseje miatt érték támadások, mi is megnéztük és beálltunk a sorba.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: A Ferrari mint olyan, egy olyan márka név, amely, tehát még valószínűleg a médiahatóság sem büntet meg, hogy kimondom. Mert itt nem arról van szó, hogy bárkit buzdítanék vásárlásra, hiszen ez a nép nem tudja megvenni magának. Tehát, hogy ilyen téren ez okafogyott.
2: Igen, ezt én is azt gondolom, hogy kivédtük, mert ha nagyon megindul most a nép, sem tud mit kezdeni a helyzettel, mert ha megnézi az árát, akkor annyi.
1: Tehát hogy én bemondom a rádióban, hogy Ferrari, akkor nem fog elindulni egy ember sem ebben az országban, hogy vegyen is egyet.
2: Nem.
1: Nem is kap. De nem ez a lényeg. De mindenki fejében ott van valami gyönyörűség, nem?
3: Így van, egy piros szín, egy gyönyörű olyan piros, ami utánozhatatlan.
1: Látod, neked a piros szín jut eszedbe, férfiaknak mi?
2: Fekete.
1: Nem a szín, te ja. Mi jut eszedbe? Mire asszociálsz a Ferrariból?
2: A formára, meg arra a lóra, a logójára.
1: A lóra, jó van. Jézusom, kikkel vagyok körülvéve? Lacika, szólalj meg, légy szíves.
4: Én nem akarok beszélni erről.
2: Lacikának traumája is van.
1: Anett?
5: Hát talán a belső kialakítását.
1: Ezt nem hiszem. Jó. Akkor én elmondom, hogy szerintem a Ferrari...
2: Nem vagyunk gondolatolvasók.
1: Nem vagy gondolatolvasók.
5: Vagy a Miami Vice.
1: Nem, jó, Miami Vice. Tehát a Ferrari Magnum. Ferrari, a Ferrarit azzal azonosított, hogy sportautó, gyors, a motor hangja, körülbelül ezekkel azonosítja a legtöbb egészséges férfi.
2: Hát ez az activity hát feladvány, most nem sikerült.
3: Kiestünk szerinted.
1: Hallom, és ellenkezik, mondja, szerinted? Ezt mondtad?
5: Hát igen. Neked ezt jelenti a Ferrari, az Évinek a tűzpiros körmöket, meg a piros szint. Nekem a belső kialakítás, Gyurinak meg a...
1: Most tudsz a belső kialakításról semmit sem mondani. Hát milyen a belső kialakítása a Ferrarinak?
5: Képzeld el,
1: akkor... Ültél mágyben?
5: Nem, soha.
1: Akkor honnan tudod?
5: Láttam ki.
1: De milyen, Miami Vice-ban?
5: Nem, a Magnumban. De tehát a kormányon ott van egyébként a Gyuri által oly méltatott lovacska.
1: Folytassa.
5: Gyönyörű bőrülések. Igen, alacsonyan ülünk. Tehát jó lesz.
1: Tehát bőrülések és lovacska.
5: Igen. Miért ez...
2: Mint egy laza milliárdos Monakóban. Olyan alacsonyan ülünk itt, tudod. Meg vagyunk.
1: Ez kész.
2: Lovacskát tekergetjük a kormányon.
1: Na mindegy, szóval kinek mit jelent ez a név, hogy Ferrari. Oké. Jó. Na, de az biztos, hogy ugye gyakorlatilag mindenkinek van egy Ferrari a fejében, hogy az kinéz, ahogy a Gyuri mondja, a dizájn, stb. És ugye mindenki izgatottan várja, amikor megjelenik egy új. És valahogy az idők szabát követve a Ferrari is debütált most egyet, méghozzá az elektromos autójával, és ez dobta piacra.
3: Ezt a gondolatot.
1: Igen, félő volt, hogy eljutnak idáig, tehát én a világ autóiparában a nagy törés nekem a dízel Jaguar volt először.
2: Oh.
1: A dízel kombi Jaguar. Az, de ez megint nagyon-nagyon durva. A lényeg az, mert ez most valós, tehát a Ferrari bemutatta az elektromos sportautóját, aminek a neve Ferrari Luce. Luce, azaz fény. Baromi nagy hírverést kapott, maga 14. Leó pápa is részt vett a bemutatón, képzeljétek el, kipróbálta a Lucét állva, tehát, hogy nem ment.
3: Ja, mármint az pápa állt, én is.
1: Nem, pápa beült, és azt hiszem, hogy alacsonyan.
2: Ez egy újabb csoda lesz, a pápa.
1: És azt mondta, hogy egy lovacska és bőr, ezt mondta a pápa.
5: Ez már nem alacsony. De magasabban van ez az elektromos Ferrari.
1: Te tudod a belsőket.
5: Na, én azért szólok.
1: Igen. Az Apple-nek a volt fődizájner eszőr Johnny Ive tervezte ezt az autót, tehát gyakorlatilag az, aki az iPad-et, meg az iPhone-t, meg ezeket tervezte, azt tervezte ezt az autót. És csúfolják is, hogy 4 keréken guruló iPhone.
2: Érdekes egyébként, ahogy én nézem, meg tegnap láttam róla a videókat is, nekem kicsit az volt az érzésem, hogy olyan annyira futurisztikus, mint ahogy a 80-as években elképzelték a futurisztikusat, nem? Tehát, hogy van benne valami a 80-as évek hangulata, a kerekei, a felnéjé kifejezetten ilyen Knight Rider hangulatúak, tehát, hogy valami érdekes keveredése a réginek, meg a
1: én nem vagyok design elemző, de én azt gondolom, hogy mindegy darabja és részlete, mindamellett, hogy nagyon egyszerű, úgy van megtervezve, hogy legyen más. Tehát olyan erőltetetten legyen más. Évi, te neked...
3: Én pont azt nézem, hogyha levennénk a Ferrari logót, akkor csak a hátsó lámpájáról jönnék rá nagyjából, hogy ez valószínűleg Ferrari lehet.
1: Akar lenni.
3: Igen. Akar lenni, de akkor is mondanám, hogy lehet, hogy kamu. Hát, igen.
1: Még odáig is vetemedett a Ferrari, hogy a aktuális pápát odahívta, vagy ők vitték oda az autót, ezt már nem tudom pontosan, bevetette azért, hogy népszerűsítsen.
2: Vallási védelmet kért a pápától?
1: A pápa mindig, a pápa valahova valamit hozzáér, valamihez meg beleül, vagy ránéz, vagy az mindig hír.
3: Az megveszi valaki?
1: Tehát, hogy fizetsz a Vatikának ezért?
3: Nem, de hát, hogy valaki attól vesz, hogy beleült a
1: hogy
3: pápa.
1: Hogy ez nálunk? Na, te voltál ilyen menedzsmentnek a tagja.
3: Hogy nem ülünk bele semmibe.
1: Nem, hogyha akartok valami
2: ez
1: nagy...
2: Ez az első, amit megtanultál.
1: Most őszintén, nem, tehát, hogyha be akarok mutatni egy sportos autót, ami futurisztikus, miért a világ legjámborabb emberét hívom oda, aki valószínűleg a gázpedálra rá sem mer lépni.
2: Tehát most nézve szerintem azért, hogy megvédje őket. Tehát, hogy nem tudok másra gondolni, hogyha a pápa ott áll az autó mellett, akkor talán nem támadják annyian. Nem tudom. Tehát, hogy tényleg.
3: Hát azért, mert olasz életérzés, ugye, és akkor a pápa
1: amerikai.
3: Oké, de Rómában él.
2: Pont ugyanolyan képzavar, mint ez a Ferrari most.
1: Igen, igen, az iPhone tervezője tervezte az olasz életérzést. Há, hogy? És az amerikai pápa meg beleül, és legalább egy gyorsasági pályára bedobták volna, nyomjad Leo. Érted? De semmi. A pápa simogatta a lovat.
3: Hát mert nem tehet más. Lehet, hogy megáldotta ezt az új...
1: Hát nem kellett volna Crocsban jönni, akkor lehet vezetni is. Nem, mondjad, bocsánat.
3: Nem rosszban jár. Egyébként, hanem jó cipőben jár. Miért ezzel is foglalkoznak, hogy mi van ott, mit hord a lábán. De a lényeg az, hogy szerintem próbálták feldobni, meg marketingelni ezt. Mert lehet, hogy ők is érezték, hogy...
1: De miért a pápával, miért nem Hamiltonnal? Vagy, tehát érted, vagy...
3: Nem
1: tudom, Axl Rose-zal.
2: Ő vállalta egyedül
3: igen,
2: a pápa.
3: Hamilton nem vállalta el. És a pápa meg minden felkérésnek örült.
1: Te dolgoztál ilyen sztárügynökségnél. Hát ez minden... hát,
3: ott is mindennek örültünk. Mindent elfogadtunk, amit hoztak.
1: De Erdő Péter Bíborost le tudtátok volna szerződtetni valami termékre?
3: Abszolút.
1: És komolyan, hova? Nagyon.
3: Hát nézd...
1: Mennyi a Péter?
3: Péter fel kellett volna hívni, megkérdezzük, mennyi az óradíja, és akkor megkérdezzük, hogy
1: ez... Szerinted egy bíborosnak van óradíja?
3: Hát valaki csak kifizeti. Csak valaki csak kifizeti.
1: Most komolyan, hogy csináltad
2: valahogy volna? Valahogy ebből más kihívi.
3: Nem, hát nézd,
1: De mit tudom, milyen BYD kereskedő vagy.
3: Jó,
1: hogy szerződted le a Erdő Péter bíborost?
3: Hát egyrészt megkérdezem, hogy tud-e vezetni. De felhívom.
1: Van telefonszám hozzá?
3: Hát ha nem, akkor ő nem Esztergomban volt?
1: Levész Esztergomba?
3: Hát akkor lemegyek Esztergomba a bazilikába, meghallgatok egy misét.
1: És a végén oda mész.
3: És oda megyek hozzá, hogy én vagyok a BYD kereskedő, és nagyon szeretném, hogyha ő lenne a BYD Magyarország képviseletében az influencere, és akkor használja ugye nyilván. Tehát megkérném, hogy majd járjon ezzel.
2: Ugyanilyen csípőretet kézzel tárgyalnál?
3: Nagyon határozott le.
1: De gyerekek, visszatérve arra, hogy azért van egy csomó olyan tárgy, aminek a dizájnját nem biztos, hogy jó, hogy megváltoztatják, nem?
2: Persze, hát ha belegondolsz, ha csak a telefont nézzük például, az is egy ilyen dolog, nem már a mobiltelefonokat nézve is. Én sokkal jobban szeretem a klasszikus gombosokat.
1: Nézd ide, a telefon nagyon jó példa. A telefon régen volt egy ilyen kézben markolható tárgy, aminek a felső kerek részében volt a hangszóró, az alsó kerek részében volt a mikrofon, és pontosan ebben a görbe, banán alakú valamiben belemarkolva oda tudtad tenni a fejedhez, és pont úgy odaért a száthoz a mikrofon, hogy ez egy jól működő. Na most akkor ebből jött aztán egy ilyen egyszerűsített változat, majd jöttek a mobiltelefonok, de még mindig követték ezt, emlékezz a kihajtható telefonokat. Igen. az is még követte nagyjából ezt az ívet, és ezt a logikát is megkülönbözt. És ma mit hordunk a kezünkben?
3: Egy lapot, vagy egy ilyen kis...
1: Igen, egy lapot.
2: Kis téglalapot, aha.
3: Igen, és nem ér a szádhoz, tehát hogy nem tudod úgy használni.
1: És szebb?
3: Hát, én szeretem, hogy háttérképet tehetek rá.
2: De minden elfelé a letisztultság felé megy.
1: Igen.
2: Tehát, mint hogyha ez ilyen törvényszerűség lenne, hogy minél letisztultabb, minél üresebb, annál trendibb, nem tudom.
5: Igen, de nincs ezzel baj.
1: Például a bútorok, ahogy vagy minimalista bútorok, ugye nagyon trendik ma, vagy inkább a pici klasszikusabb...
5: Képzeljétek el.
1: Görbületekkel, idomokkal.
5: Hogy nekem a pesti lakásom az abszolút úgy van berendezve, hogy minimál bútorokkal. Viszont ugye Ászáron ezek a klasszikus bútorok, tehát hogy...
1: A koloniál.
5: Nem, hát nem az, hanem nyilván ennél sokkal drágább.
1: Spiráloszlopok a komódon.
2: Ó, de nosztalgikus.
5: És nem tudom, tehát az én lakásom azt gondolom, hogy...
1: Anett. Ez hosszú lesz. Mondd ezt röviden.
5: De oké. Okay, szóval
2: van olyan óra Ászáron, amiből kijön így a kis törpe, vagy nem valami, mikor...
1: Vagy vége a dumának?
5: Akkor befejeztem.
1: Festmény, valamit ábrázoljon, mint Leonardo, vagy Csontvári, vagy Rembrandt, vagy absztrakt.
3: Hát valamit ábrázoljon.
1: Valamit ábrázoljon.
2: Hát valami jó tájat, valami hangulatot adjon. Igen.
3: Igen.
1: Tehát kezd Hey by Night, akvarel.
2: Meg is vettem annak idején.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 3 perc múlva, Évi.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt. De most már búcsúzunk, jó?
2: Azért mondom, hogy...
1: Egyébként a hetünket nagyon dicsérik, pedig rövid volt. Rövid, de parádés hét volt a titkos szolgálattól a retroig. Kellemes hétvégét. Zsocca, rendes nőket a stúdióba. Ez egy... Hát de. Ezért egy népszavazást kiírhatunk erre.
2: Na, hát akkor hajrá. Gyerünk, ki az?
3: Good luck.
2: Sok sikert. Támogatjuk.
4: A sarokba akartok minket szorítani? Vagy most
2: nem,
4: mi
2: nem,
4: ez?
2: Próbálkozzatok nyugodtan.
1: Hú, de parádés rövid hét volt. Megérdemlitek a pihenőt, hétfő 6.08, Jocsi a bordiler. Gyerekek, ma bravúroztatok, de valahogy az egész hét nagyon jó volt. Majd a könnyeim kicsordultak a rögéstől, amikor Vogával beszéltetek. Szép hétvégét, puszilag, Éva. Szlovákiából... Péntek révén Anett ki van nyalva, mármint kicsípve, kérdezi valaki.
2: Jézusom.
1: Helyesbített? Ki vagy-e? Csípve.
2: Hát de mindig szerintem, igyekszem azért nektek szépen felöltözni.
4: Kikerázod magad rendesen mindig.
1: A kerázás az minek a szinonimája?
2: Hát azt nem tudom, az a Gyuri beszél ilyen bizonyos kerületi nyelvet.
4: Hát azért, hogy az angyalföldi Anett is megértse. Hát
1: angyalföldi Anett.
4: Angyalföldi. Hát itt így mondják, nem? Amikor elmész nem a tudom. Frizódat belövetni.
2: De tudod, hogy én a belvárosba járok.
4: Ó, igen.
2: Ja, és ott nem. Na, szóval Pesten leszünk a hétvégén.
1: Ja, akkor nem.
2: Tényleg. Hm. Igen.
1: Szűk lakásban.
2: De hogy szűk, tehát ne húzd már le a lakásodban.
1: Nem voltam is soha a lakásodban.
2: Igen. Azért, mert a Csabi ilyeneket mond.
1: Ez hát a Csabinak élettér kell.
2: Jó, hát ő megkapja holnap a BL dönt. Elég komoly.
1: Ő ott lesz?
2: Igen. Ő megy, igen.
1: És téged nem visz?
2: Szerencsére nem.
1: Hát ez az egyetlen meccs, amire érdemes.
4: Ott fog a Csabi a Paris Saint-Germainekkel szaladni a Hungária körúton, már látom. Ez lesz fél pucéran. Már van egy ilyen vízióm, ahogy ismerem.
2: És milyen? És viszi a borsot. Sajnos ez a kép nekem is megvan. Hogy nem tudom vasárnap
1: hol szedem. Messzerem felső testen rohan egy Molotov koktélad a Rákóczi úton.
4: És mondják neki, Csabi, te ide valósi vagy, te ne csináld.
1: Lehet, hogy majd... Hát ha viszik bilincsbe, akkor azt mondja bonjour, lehet, hogy elengedik.
2: Lehet, csak engem ne hívjon akkor. Tehát, hogyha
1: hát téged fog hívni.
2: Nem, hívja a
1: Gyuri. Teve utcából el kell hozni őt, téged fog hívni.
2: Honnan haza tud gyalogolni, aki engedik. Jó, viccet félretéve nem lesz balhé, minden rendben lesz. Nagyon jó.
4: Garantálod?
2: Nem.
5: Ezzel nyugtatod magad.
1: Igen. 10 óra van, gyerekek, pedig erről még beszélnék. De mindegy, vagy akkor hétfőn beszámolsz erről, Anett, hogy milyen volt a rendőrőrsön. Jön Vágó Piros, szépen kicsípte magát. Igen, és mindenkinek jó BL hétvégét, amit a budapestieknek türelmet kívánok. A többiek meg amúgy is nézzék otthon a tévében, hogyha van kedvük hozzá, nem, akkor csináljunk valami mást. Egy a lényeg, próbáljunk egészségesen találkozni itt hétfőn 6.08.
4: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hamarosan folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: Műsorajánló.
0: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Duran Duran 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
6: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon tizedikként, és szerezzen életre szóló élményt a Duran Duran koncerten.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szoros digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
2: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
4: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Korlátozásokra készülnek a fővárosban a BL döntő miatt. Tombol a hőség Franciaországban. Itthon is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Több járatát sűríti a BKK a holnapi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő miatt. A 2-es és a 4-es metró, illetve az 1-es villamos például csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik majd. Az esemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken is. Tegnap óta zárva egyebek mellett a Kós Károly sétány és a Hősök tere. A részleteket megtalálják a rendőrség vagy a BKK weboldalán. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapt sportközpontban. Olimpiai világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap. Mondta el rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
8: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
7: Hőségtombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték, a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még soha nem volt példa. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. A kánikula az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat-franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben. Ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. A folytatásban néhány szó arról, hogy milyen idő várható itthon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lehet majd az égen, csapadék sem várható. Az élénk szél mellett 25 fok felett lesz a csúcs. Az előrejelzések szerint holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, hétvégén már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon lehet eső is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Szinte hihetetlen, de május utolsó péntekéhez érkeztünk. A következő 4 órát töltjük majd együtt délután 2-ig. Rick Astley is szól majd, a Bikini Legyek jó dalát is meghallgatjuk, és kezdünk George Harrisonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és bizony már a péntek délelőttben járunk, 10:30 előtt 3 perccel. A jó hírem az, hogy délben nálunk biztosan elindul a hétvége, méghozzá a Gyuran-Gyuran hétvége. A június 28-ai arénás koncertjükre visszük el hallgatóinkat egy szuper élményt kínálva. Mert bár lehet, hogy a slágerek egy része évtizedekkel ezelőtt született, de az biztos, hogy a Gyuran-Gyuran híres arról, hogy ezeket a dallamaikat nagyon jól párosítják a modern hangzással és a modern megjelenéssel, úgyhogy erre az élményre várjuk majd a hallgatóinkat, déltől tehát figyeljék majd a felhívást. Addig pedig szólnak egyébként a kedvencek, a Fun Janelle Monáe-val mindjárt a We Are Young-ban, a repülőket is meghallgatjuk, a Real McCoy pedig indítja a sort az Another Night-ban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy igazán sűrű májust záró hétvége előtt állunk a BL döntővel, vasárnap ugye gyereknappal, és tényleg igen, eljött május utolsó hétvégéje, Ferike is megállapította, hogy hihetetlen. Pontosan tudom, hogy május 4-én hétfőn írtam, hogy kezdhetjük bedarálni a májust is, és itt a vége. Jó gyorsan eljött ez az utolsó májusi hétköznap is. De mi ezen a napon is a kedvenceket hozzuk, úgyhogy mindjárt folytatom majd a Toto Afrikájával, a Midnight Oil-lal, a Bedza Burning-el, és Tasika is bejelentkezett. Szia csillagszemű lány, pálmafákra vágytam, úgyhogy úton vagyok Olaszországba. Ventimiglia és Sanremo. Az út izgalmas része veled délutánig, puszi. Akkor neked jó utat, meg jó pálmafázást. És mi pedig akkor folytatjuk, ahogy ígértem, a Midnight Oil-lal a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Sokan már a napokban találkoztak az életnagyságú X-szárnyúval a Dunakeszi Osamban, most pedig már nyakunkon a hétvége, indul a Galaktikus Fesztivál. Május 30-án és június 6-án 10 és délután 3 között 19 hipermarketben elszabadul az intergalaktikus őrület. Senki ne lepődjön meg, ha jelmezes karakterekkel találkozik, és továbbra is érdemes gyűjteni a Star Wars kártyákat és matricákat minden 5000 forintos vásárlás után a füzetbe vagy az okosan abba. Mi most zárjuk a hetet egy játékkal, amiben a nyeremény most is egy Star Wars Lego az Osan jó voltából. Amihez a kérdés pedig úgy szól, milyen hétvégi programokkal lehet a hipermarketekben találkozni? A. Csillámtetkózás, galaktikus decibelverseny, parancsteljesítő játék galaktikus karakterekkel. B. Sárkányeregetés. C. Táncház gyerekeknek. A helyes válaszokért a segítséget megtalálják az osan.hu per Galaktikus Fesztivál oldalon. Írják meg a válaszokat a 0620-22-22-122-es számra.
2: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevem, drágám.
8: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
9: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is kaptunk egy üzenetet az SMS falunkra 0620-22-22-122-re. Hali Pirka, a 11-esen Szentendre belterületén baleset, a 19-es kilométernél csak félpályán lehet haladni. Köszönjük szépen a tájékoztatást, várjuk ide a közlekedési infókat. És egy hatalmas dicséret a Totó ütő hangszeres szekciójának. Zseniálisat alkottak az Afrikában, megidézve ténylegesen a szavannák világát ezzel a dallal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Üljünk fel a következő órában Demjén Ferenccel a szerelem vonatra. És szóljon az NSYNC Bye Bye Bye slágere is. Lendületben nem lesz hiány 11 óra után sem itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Sokan már a napokban találkoztak az életnagyságú X-szárnyúval a Dunakeszi Osamban, most pedig már nyakunkon a hétvége, indul a Galaktikus Fesztivál. Május 30-án és június 6-án 10 és délután 3 között 19 hipermarketben elszabadul az intergalaktikus őrület. Senki ne lepődjön meg, ha jelmezes karakterekkel találkozik, és továbbra is érdemes gyűjteni a Star Wars kártyákat és matricákat minden 5000 forintos vásárlás után a füzetbe, vagy az okosan abba. Mi most zárjuk a hetet egy játékkal, amiben a nyeremény most is egy Star Wars Lego az Osan jóvoltából. Amihez a kérdés pedig úgy szól, milyen hétvégi programokkal lehet a hipermarketekben találkozni? A. Csillámtetkózás, galaktikus decibelverseny, parancsteljesítő játék galaktikus karakterekkel. B. Sárkányeregetés. C. Táncház gyerekeknek. A helyes válaszokért a segítséget megtalálják az osan.hu/galaktikus-fesztivál oldalon. Írják meg a válaszokat a 0620 22 22 122-es számra.
2: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
3: Én a műzlibe kérem, anya.
4: Itt a narancslevend, drágám.
5: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
3: Igen.
5: Akkor a tejemmel iszom meg.
4: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
2: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába.
8: Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Megerősíti védelmi tanátó a drónokkal szemben is. Magyarország elítéli a romániai orosz dróntámadást. Vasárnap gyereknap, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Edison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Magyarország a leghatározottabban elítéli a romániai orosz drón támadást, közölte a kormányfő. Magyar Péter szolidaritását fejezte ki, és kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy Európa és a NATO egysége fontosabb, mint valaha. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Oroszország újabb határt lépett át. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig elítélte Románia légterének megsértését, és szintén támogatásáról biztosította az országot. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba. Mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
13: Hígtrágyával fújta le az illegálisan parkoló autókat egy brit gazda. A férfi már évek óta küzd az illegális parkolással a festői túvidéken lévő földjén. Végül betelt nála a pohár, ezért folyamodott a sajátos módszerhez. A befújt járművek között több luxusautó is volt. A gazda szerint a turisták rendszeresen figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hajtanak be a területre. A helyi rendőrség vizsgálatot indított. A többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható. A csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Már csak egy óra választ el bennünket a Gyuran-Gyuran hétvége kezdetétől, de addig is érkezem jobbnál jobb slágerekkel, Gloria Estefántól, Chertől, Michael Jacksonnal kezdünk már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rengeteg játék megfejtés között azért találok egyéb üzeneteket is, például közlekedési infót is, aláírás nélkül. Sziasztok, csak jelezni szeretném, hogy Püspök Ladány és Karcag között, Karcag irányában útépítés miatt 8-10 kilométeres torlódás van, és már alakul a másik irányban is. Én most ezt így kérdezem, mert nincs egészen a fejemben a teljes magyarországi úthálózat, hogy ez a négyes úton van, ha jól tudom, de nyugodtan javítsanak ki, köszönöm szépen. És amit még tudunk, hogy a 21-esen Lőrinci és Zagyvaszántó között történt baleset, a 11-es kilométernél Salgótarján felé teljesen le is zárták az utat a helyszínelés miatt. Szálljunk vízre, ahol viszont ideálisak a körülmények, akár a széllel hajtott járműveknek is. Érkezik majd mindjárt a Carpe Diem az álomhajóval, meghallgatjuk Gloria Estefant, és jöjjön Cher a Believe slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy ahhoz a Retro Rádió hallgatói már hozzászokhattak, nálunk péntek délben indul a hétvége, ezúttal pedig Gyuran-Gyuran hétvége. És nekem rögtön beugrott az együttes neve hallatán az a színházi élményem, amikor a Táliában az Alul semmit láttam, és nagyon jól szólt a White Boys daluk, a Gyuran-Gyuran White Boys felvétele az egyik jelenetnél. Valahogy az volt az, amit vittem is utána magammal. És ebből rögtön azt gondoltam, hogy akkor az Alul semmi filmben is szerepelt Gyuran-Gyuran sláger, de nem. Abban teljesen más slágerek szerepeltek. A Hot Chocolate-től kezdve Donna Summerig, nagyon sokféle, de Gyuran-Gyuran sláger nem. Mesélek majd az együttesről információkat a továbbiakban is, de készüljenek, hiszen déltől bármikor felcsendülhet már a játékra felhívó szignál. Hívjanak bennünket tizedikként azúttal, és mondják el, hogy melyik dal előtt szólt ez a felhívás. Most pedig akkor folytassuk a TNT-vel és Belinda Carlisle-jal, a La Luna-val a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Sokan már a napokban találkoztak az életnagyságú X-szárnyúval a Dunakeszi Osamban, most pedig már nyakunkon a hétvége, indul a Galaktikus Fesztivál. Május 30-án és június 6-án 10 és délután 3 között 19 hipermarketben elszabadul az intergalaktikus őrület. Senki ne lepődjön meg, ha jelmezes karakterekkel találkozik, és továbbra is érdemes gyűjteni a Star Wars kártyákat és matricákat minden 5000 forintos vásárlás után a füzetbe vagy az okosan abba. Mi most zárjuk a hetet egy játékkal, amiben a nyeremény most is egy Star Wars Lego az Osan jó voltából. Amihez a kérdés pedig úgy szól, milyen hétvégi programokkal lehet a hipermarketekben találkozni? A. Csillámtetkózás, galaktikus decibelverseny, parancsteljesítő játék galaktikus karakterekkel. B. Sárkányeregetés. C. Táncház gyerekeknek. A helyes válaszokért a segítséget megtalálják az osan.hu/galaktikus-fesztivál oldalon. Írják meg a válaszokat a 0620 22 22 122-es számra.
2: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
5: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
6: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptam másik üzenetet is az SMS falunkra. Szia, Piros, Szőrligetről vagyok, és hallgatlak benneteket. Medence gyártók és építők vagyunk, csak benneteket hallgatunk. Igaz, most csak egyedül, mert a kollégám gyermeke kórházba került, és nem tudott dolgozni, jönni. Mindig a Retro Rádiót hallgatom, hallgatjuk. Csak így tovább, jól csináljátok, jók a zenék. Továbbra is küldjetek pörgős, dallamos zenéket, hogy idén is sok embert tehessünk boldoggá a medencéinkkel. Szió, Zsola és Zola! Köszönjük szépen ezt az üzenetet, hajrá nektek, jó munkát! Kéoma, remélem megfelel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem is fordulunk vissza, előre nézünk. Érkezik majd Pinky is a You and Your Hand-del. És meghallgatjuk a generál Könnyű álmot hozzon az éjslágerét is.

0: Miközben egyszer csak váratlanul feltűnik majd a felhívás játékunkra, amiben páros belépőt nyerhetnek a Gyuran Gyuran június 28-ai koncertjére.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Durán 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként, és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
9: Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy díler. Restaurálják a híres milánói Bika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszaadná a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közöltem, augusztusban csak nem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért a most beérkezett pályázatok esetében utólag kikérte a pedagógusok véleményét is. A tárcavezető szerint fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék és véleményezhessék az igazgatójelöltek programját, mert egy iskola működését alapvetően meghatározza a vezető személye. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzőkamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta el rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
10: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára.
9: GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drogcsomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika helyére lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. A műalkotást legutóbb 2017-ben restaurálták, de azóta ismét jelentősen megrongálódott a szerencsehozó szokás miatt. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Átértünk már a péntek délutánba, délmúlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 2 órát, amiben játszunk is, úgyhogy figyeljék majd a felhívást és nyerjenek Gyuran Gyuran koncertjegyeket. Indítom az Ultraboxot.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már beröffentettük a hétvégét a Gyuran Gyuran játékunkkal, és ugye elhangzott már a felhívás, csak úgy mondom, nem sokára játszunk majd, akkor nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Nem lesz egyöntetően olyan kánikulás hétvége, mint amilyen volt a múlt hétvégén, mert hogy mind a két nap, szombaton és vasárnap is zavarhatják záporok, zivatarok, sőt akár jégeső is kialakulhat bizonyos területeken. Szombaton 23-31 fok között várhatóak a maximumok. A vasárnap már egy picit melegebbnek ígérkezik, 27-31 fokos csúcsokkal. A némileg hűvösebb éjszakák nyomot hagytak a vizeink hőmérsékletén is, de biztos vagyok benne, hogy ezen a hétvégén is sokan csobbannak majd. Meg sokan mennek bulizni is valahova, akár erre a számra is. Bailando, ezzel folytatom most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy-két közlekedési info az utakról. A 21-esen, ahol korábban Lőrinci és Zagyvaszántó között történt baleset, megindult már a forgalom a 11-es kilométernél. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás autó állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utcai kereszteződésnél, úgyhogy forgalomkorlátozásra kell készülni. A 11-esen Szentendre belterületén korábban történt baleset, irányonként váltakozva halad a forgalom, úgyhogy ebben a péntek délutánban arra is kell némi torlódásra számítani. Nálunk érkeznek a slágerek, és hamarosan tényleg játszunk a Gyuran-Gyuran játékunkban. Érkezzen elő Phil Collins a You Can't Hurry Love-val mindjárt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Osan játékunkban már is tárcsázok.
2: Igen, tessék.
0: Jó napot kívánok, én Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból, és nem tudom, kit keresek.
2: Szia, Gábor vagyok.
0: Szia, Gábor. Küldtél te is nekünk megfejtést az Osan játékban, méghozzá helyeset, és én azt hittem, hogy erre a kérdésre csupa csak betűjelet fogok kapni, csak betűjelet, mert hogy elég hosszú volt ugye a helyes megfejtés arra a kérdésre, hogy milyen hétvégi programokkal lehet a hipermarketekben találkozni. A. Csillantetkózás, galaktikus decibelverseny, parancs teljesítő játék galaktikus karakterekkel. B. Sárkányeregetés vagy C. Táncház gyerekeknek. De nagyon sokan írtak egyébként bővebb választ. Te például azt írtad, hogy mindegyik jól hangzik, de szerintem A.
2: Igen. Úgyhogy akkor úgy néz ki, hogy sikerült eltalálnom.
0: Sikerült eltalálnod, pontosan, és meg is van így a nyeremény.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Star Wars Lego az Osan jóvoltából.
2: Köszönöm szépen, szuper.
0: Gondolom nem egyedül fogod kirakosgatni össze.
2: Nem, a családdal.
0: Akkor már is egy plusz családi programot adtunk nektek, úgyhogy gratulálok.
2: Köszönjük szépen.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
10: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: székén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: El is érkeztünk Gyuran-Gyuran játékunkhoz, amiben ugye páros belépőt lehet nyerni a csapat június 28-ai budapesti koncertjére. Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Halló, halló, szép jó napot kívánok, Kovács Krisztián vagyok.
1: Hello Krisztián, hallom, hogy valamiben nagyon benne voltál, mikor felvettem a telefont.
2: Hát éppen a drága feleségemmel beszélgettünk, hogy milyen jó lenne elmenni Duran-Duran koncertre.
1: De tényleg erről beszélgetetek, vagy arról, hogy mi legyen a hétvégén? Komolyan?
2: Arról is, hát igen, hogy mi legyen a hétvégén. De
1: mind a ketten nagyon szeretitek, vagy egyikötök az, amelyik úgy Diana hercegné módjára rajong érte?
2: És az az igazság, hogy én vagyok, igen, ő kevésbé, ő még nem is volt koncerten, nekem már volt hozzájuk szerencsém.
1: De jó, mikor volt?
2: Ha jól emlékszem, 2017-ben Zágrábba kiutaztunk.
1: Azt a mindenit, tényleg rajongó vagy, és ugye azért annak is már lassan-lassan 10 éve. Figyelj, Krisztián, most már fél lábbal ott vagy, mert te vagy a tizedik.
2: De jó.
1: Tegyük be a másik lábadat is. Melyik dal előtt hallottad a felhívást?
2: LGT-nek a dalát hallottam.
1: Igen! Képzeld el, megvannak a páros belépők, és nem kell még messzire se utaznod, egészen csak Budapestig.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Duran Duran koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
2: De nagyon örülök neki. Szuper, köszönöm szépen!
1: Tudja, de cuki a háttérben, na ő is örül. Júni 28. Úgy hallom, azért ezzel sikerült bearanyozni, ha más nem minimum a ma délutánt, meg lehet, hogy az egész hétvégét nektek. Mi aranyozzuk folyamatosan hallgatóink hétvégét a Gyuran-Gyuran játékunkban. Figyeljék majd a következő órában is a felhívást.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szóljon a Roxette-től a How Do You Do? És Madonnát is meghallgatjuk a Material Girl-et. Egy óra után ezekkel a slágerekkel is várom majd a hallgatóinkat, és persze folytatódik Gyuran-Gyuran játékunk is.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Négy év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Duran Duran koncerten.
2: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
10: Nyári időnk lesz sok napsütéssel. Elfogta a rendőrség K. Endrét. Hatalmas gázrobbanás történt Dallasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta el rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
11: a kiporzás meggátlására, a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
10: A rendőrség előállította K. Endrét, az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolási és kényszerítés gyanúja miatt folyik vele szemben eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült, hogy a férfi megpróbált rávenni egy volt gyermekotthoni lakót arra, hogy nyilvánosan ártatlannak nevezze őt. K. Endrét korábban a bicskei gyermekotthon ügyében kényszerítés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, majd 2023-ban elnöki kegyelmet kapott. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt az 55 éves gyermekfelügyelőt, akit 8 kiskorú bántalmazásával gyanúsítanak. A férfi egy családpalotai lakásotthonban dolgozott, a gyanú szerint 2020 és 2023 között több gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig be is zárta egy helyiségbe. A nyomozók szerdán fogták el a férfit. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a tanúkat, ezért kezdeményezték a letartóztatását. Legalább 3 ember, köztük egy gyermek életét vesztette egy robbanásban és az azt követő tűzvészben az amerikai Dallasban. A 2 szintes lakóépület szinte teljesen megsemmisült, több embert pedig kórházba vittek. A tűzoltók egy bejelentett gázszivárgás miatt vonultak ki, de nem értek oda időben. A helyiek közül többen azt állították, hogy már egy nappal korábban is gázszagot éreztek a környéken. A tragédia okát vizsgálják a hatóságok. Ma többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható. A csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, ebbe biztosan belefér majd a Queen egy slágere, a Scootertel Break It Up, és már is indítom Madonnával a Material Girl-t.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha azt mondom, hogy Hungry Like a Wolf, The White Boys, tudja mindenki, egyből beugrik a Gyuran-Gyuran együttes, amit 1978-ban alapított ez egyik Taylor, méghozzá John Taylor, a basszusgitáros. Egyrészt hozzá csatlakozott a billentyűs Nick Rhodes, és még két Taylor, Roger és Andy, és aztán Simon Le Bon volt az, aki egy picit felhigította ezt a Taylor jelenlétet, de hát ez olyan, mint mondjuk, hogyha nálunk három Szabó alapítana egy zenekart, és még lenne két másik nevű alapító tag. A Gyuran-Gyuran koncertjére lehet jegyeket nyerni ezen a hétvégén a Retro Rádióban, és a felhívás igen már elhangzott, úgyhogy lassan elkezdek számolni, nem sokára pedig játszunk, de addig jöjjön a Coldplay-jel a Paradise, a Queen-nel a Bohemian Rhapsody-ja, és már is Scooter rabolja el a szívünket a Break It Up-ban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk már is Gyuran-Gyuran játékunkkal.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Szia, én Edit vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Edit! Honnan telefonálsz, mi ott csinálsz?
2: Hajdonállásról, és hát dolgozok, de ebédidő.
0: Aha, egyedül ülsz a konyhában ilyenkor, vagy van azért társaság?
2: Nem, most egyedül vagyok, most így alakult, most egyedül.
0: Nem akarlak akkor faggatni egyrészt az ebédidődet teljesen elvenni. Képzeld el, te hívtál 10-ként.
2: Komolyan?
0: Igen.
2: Hú, ez nagyon jó.
0: Mondd, Léci, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívást?
2: Az Edda, Kör.
0: Az bizony, igen, úgyhogy megvannak a páros belépők.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Duran Duran koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
2: Nagyon szuper, köszönöm szépen!
0: Te szereted a Duran Durant, vagy van valaki a családban, akinek, vagy a baráti körben, akit szívesen eljuttatnál?
2: Hát szerintem mi fogjuk ezt igénybe venni, a fiatalságunkat egy kicsit visszahozzuk.
0: Ők egyébként kifejezetten építettek is arra, tehát a karrierjükben nagyon sokat köszönhettek annak, hogy a videóklipjeik úgy néztek ki, ahogy, tehát náluk a vizualitás is nagyon fontos, úgyhogy biztos, hogy egy szuper koncertélményben lesz majd részetek.
2: Biztos, hogy az lesz, biztos, hogy nagyon jó lesz, egy kicsit visszarepülünk az időben legalább.
0: Akkor tényleg addig jó étvágyat, meg jó munkát így a mai napra, aztán majd jó szórakozást, és csak úgy jelzem, hogy 2 óra után is, ugye egész hétvégén folytatódik majd a Gyuran-Gyuran játék nálunk, most pedig érkezzen a Culture Club a Karma Chameleonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytassuk közlekedési infóval, mert hogy Meláktól a következő hírt kaptuk. Az M3-ason Nyíregyháza felé a 66-os kilométernél a terelésben történt baleset, ami miatt csak egy sáv járható és több kilométer a dugó. Ezt köszönjük szépen. Fradi Sanyi pedig a fővárosból hozott közlekedési infót. A 17. kerületben az Őrs vezértér felé a Pesti úton a Ríz Levente sportaréna előtt egy busznak kitört a hátsó tengelye. Óriási dugó alakult ki, sajnos kerülni sem erre nem lehet, de vigyázzon mindenki magára. A műsor jó, ti vagytok a legjobbak, hajrá Retro! Köszönjük szépen! Akkor mindenkinek ezt a lendületet próbálom továbbítani ebben a péntek délutánban, ahol már is folytatjuk a zenefolyamot Joe Cocker slágerével.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 óra után már Dénes Tamással tölthetik az időt, és vele is játszhatnak a Gyuran-Gyuran játékunkban. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok. Holnap 10-kor a Rádiókonyhában jövök.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Durán-Durán 14 év után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként, és szerezzen életre szóló élményt a Durán-Durán koncerten.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
7: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: G-A-E-C-O-O. G-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új G-Co 5 és G-Co 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. G-Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. G-Co.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
9: Megerősíti védelmét a NATO a drónokkal szemben is. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Veszélyes medúza jelent meg az Adriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A történteket Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Antonio Costa, az Európai Tanács vezetője is elítélte, támogatásukról biztosítva Romániát. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba. Mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
9: Iránytű medúzát láttak Horvátország partjainál, a faj egyre gyakrabban bukkan fel az Adriai-tengerben. Az iránytű medúza könnyen felismerhető jellegzetes mintázatáról, csápjai azonban fájdalmas csípést okozhatnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még a partra sodródott példányokkal is óvatosan kell benni, mert csalánozó sejtjeik ilyenkor is aktívak maradhatnak. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcshőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután, csoda szép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, folytatódik a Durán Durán hétvége játékkal, és persze jegyekkel, amiket el lehet vinni. Kezdés viszont most a Joy-é, jön a Valerie!

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 14 óra 22 perc van, és Budapesten egyre több brit és francia szurkoló bukkan föl, de hát ez azt hiszem a BL döntőnek köszönhető, sőt nem azt hiszem, hanem teljesen biztos vagyok benne. Itt mindenki gőzerővel készül már a holnapi BL döntőre, ami elképesztő számokat hozhat, de most ne ezzel foglalkozunk, viszont maradjunk a briteknél, hiszen Duran Duran hétvége van, igaz ők Sheffieldiek, biztos, hogy nem Arsenal drukkolok, a fejemet rá én se vagyok az, úgyhogy mindezek után gyorsan tegyük hozzá, hogy a Sheffieldiek jönnek, látnak és győzhetnek, mert pont egy hónap múlva lesz a koncertjük, és erre lehet játékonként 2-2 jegyet nyerni, úgyhogy tessék figyelni. Én az első duplát hamarosan bevetem, az első dupla jegyet a Duran Duran június 28-i budapesti koncertjére. Tudják a játék, a szokásos, jönnek a zenék, egyszer csak egy felhívás, és a felhívást követő zenét kellene nekem megfejteni, vagy az előadót, vagy a dal címét. Ami most jön, azt most odadobom, de hát ugye nem ezt kell majd megfejteni. Jön az Army of Lovers és a Crucified. Itt

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Ezúttal a sok zene és a sok-sok érdekesség mellett koncertjegy formában, ráadásul tínédzserkorunk nagy ászai, a Duran Duran tagjai látogatnak Budapestre. Nézzük is, ki van most a vonalban. Halló!
2: István vagyok. Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
1: István tehát a vonalban, és honnan csöröksz?
2: Pécelről.
1: Pécel, és most még dolgozol, ahogy már otthon?
2: Igen. Sajnos.
1: Meddig tart a munkaidő?
2: 4-ig.
1: Hát akkor figyelj, ez már egy fél lábon is van még, nagyjából másfél óra hátra van, már annál is kevesebb. Jó, villám gyorsan, akkor István, figyelj, én ugye azt kérdeztem, hogy megye az esetleg, mint ugye te vagy a 10-dik, szóval megye az neked, ugye? Megye az neked, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétele szólalt meg a Retro Rádióban?
2: A Létbegüttel a Sársájregé.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Duran Duran koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
1: Pontosan! Laid back, Sunshine Reggae! Figyelj, innentől kezdve te már ott leszel a Duran Duran koncerten.
2: Ennek nagyon örülök. Szuper jó.
1: Amilyen higgadtan veszed tudomásra. Én tudod, mindig azt szeretem, amikor valaki kiszakad.
2: Egy üzletben vagyok, és nem szeretek kiabálni.
1: Ja, nem szeretsz kiabálni az üzletben.
2: Aha. Én szeretnék, csak nem biztos, hogy...
1: De van vásárló is, vagy csak a főnököt nem szeretnék?
2: Jelen pillanatban nincsen, de igen.
1: Főnök az ott van a közelben. Jó. Figyelj, ezt én megértem, István, megértem. Tudod mit? Ez nálam megéri azt, hogy megnyerted ezt a két jegyet. Jó, figyelj, amikor tínédzserek voltunk nagyjából, nem tudom, te mennyire idős vagy, de akkoriban a Duran Duran nagyon
2: az
1: nagy szám. Az a korosztály,
2: igen.
1: Jó. Te Duranos vagy Depeses voltál?
2: Inkább a Depes.
1: Inkább a Depes. De most elmész az ellenfélhez, a Duranhoz megnézni őket. Jó. Akkor Duran a négyzeten jöhet.
2: Nagyon jó, szuper, nagyon örülök.
1: Oké, amíg kisasorod, hogy kit viszel magaddal, addig hadd jelezzem, hogy természetesen kérem, hogy maradj vonalba, hogy mindent fel tudjak írni. Önöknek pedig, kedves retro hallgatók, figyeljenek, mert játék a következő órában, azután és egész hétvégén a Duran Duran budapesti koncertjegyekért, csak itt a Retro Rádióban.

idők legnagyobb sláger egy retro rádió, 3 perccel járunk, 3:43 után, és SMS írónknak tök igaza van, ugyanis a Duran Duran nem Sheffieldi, hanem Birminghami banda. Semmi gond, attól még most a Dire Straits érkezik itt a retro rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben jönnek egymás után az információk. M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldal Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. Az átterelt sávot most lezárták. A torlódás körülbelül 3 kilométeres mögötte. Még egy gyors hír. 8-as fő Devecser térségében két személyautó karambolozott a 92-es kilométernél a forgalom itt félpályán halad. Valaki kérdezte, hogy M7-es hírek? Egyelőre semmi gond, legalábbis itt az Útinform tájékoztatása és a hallgatók tájékoztatása szerint nincsen, úgyhogy emetesen most jól lehet haladni, nálunk is jól lehet haladni, hiszen Durán-Durán jegyeket lehet nyerni a következő órában is, és azután is figyeljenek, ráadásul hozom Bereckiék nagy dalát, ez is elő lett adva Berecki Zoltán legutóbbi nagy koncertjén, jön majd a Lehetsz király.
1: Lehetsz király, hiába vagy.
0: És a következő órában Bonnie Tyler is énekelni fog majd nekünk. És a játék és a sok nagy sláger mellett nagy hangulat, így a hétvégére hangolódva itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
2: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
3: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
10: Napos időnk lesz, esni alig, ha fog. Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. Macskát lopott egy futár az Egyesült Államokban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A Velencei Bizottsághoz fordult a köztársasági elnök az elmúlt hetekben kialakult alkotmányos vita ügyében. Sülyök Tamás közleményében hangsúlyozta, hogy az alaptörvénynek megfelelően látja a feladatát, és nincs olyan jogi ok, amely indokolná a lemondását. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a kialakult helyzetet európai alkotmányos szempontok alapján is megvizsgálják. A vita azt követően éleződött ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök május végéig adott határidőt több közjogi méltósági, köztük a köztársasági elnök távozására. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta a rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
11: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsönösszegének átadása.
10: GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drog csomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Egy futár vihette el a család macskáját az amerikai Bakersfield városában. A biztonsági kamera felvételén látható, hogy a férfi megsimogatja az állatot, majd felkapja és elsétál vele. A gazdák szerint a macska 2022 óta a család tagja, és minden szükséges dokumentummal igazolni tudják, hogy az övék. Az ügyben a rendőrségi vizsgálat indult. Ma többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt délután, 3 óra péntek van előttünk, az utolsó májusi hétvége ebben az esztendőben, és folytatódik a Durán Durán hétvége játékkal a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás, ja majd Rihanna, vagy éppen a Jazz meg az. A kezdés viszont Michael Jackson-é.

0: Agrórádió közlekedési híre.
1: Játék hamarosan, a Duran Duran koncertjegyekért most viszont közlekedjünk. 15 óra 24 perc van, azaz 6 perc múlva lesz délután 3:30. Imádom egyébként a retro hallgatókat, mert azonnal írtak az M7-esről. Baleset van az M7-esen Budapest felé a Kápolnásnyék velencei kiárónál, körülbelül 2 kilométeres torjodás, írja Tomiller. Aztán Lackó is jelentkezett, M7 Pest felé Kápolnásnyéknél baleset, 3 kilométeres dugó. M7 Balcsi felé összefüggő kocsi sor, 60-70 kilométeres haladás, írja valaki. Hát az elég lassú azért. Mondok továbbiakat, M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalon Gyöngyösnél, a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben személyautó a szalagkorláton. A korlátozás megszűnt, de nagyon lassan oszlik fel a torlódás. 8-as főút Devecsernél két személyautó karambolozott a 92-es kilométernél, a forgalom félpályán halad. 441-es főút Nagykőrösnél egy mezőgazdasági vontató az árokba hajtott a 16-os kilométernél, félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 5 perc múlva lesz 3:44, és természetesen játék itt a Retro Rádióban. Nagyon-nagyon sokan szeretnének a Durán Durán budapesti koncertjén ott lenni. Na nézzük ki a következő a vonalban. Halló!
2: Szervusz, Laci vagyok.
1: Hello, Laci! Honnan hívsz bennünket?
2: Budapestről.
1: És mivel foglalatoskodsz most?
2: Hát ebben a pillanatban épp az autót fényezem, vagyis hát takarítom. Közben hallgatom a rádiót.
1: Nagyon jól teszed, nagyon jól teszed. Sajátodat takarítod?
2: Igen.
1: Na ez a jobbik eset, tudod, ez még a jobbik eset. Jó. Laci, figyelj, előttünk van itt ez a csodálatos hétvége, mit fogsz csinálni?
2: Hát, ha minden jól megy, akkor BL-t nézek.
1: Nagyon helyes, jó van. Arzenál vagy PSG?
2: Hát, talán az Arzenál.
1: Na, jó, legyen. Csak miattad, na. Csak miatt. Én Tottenham szurkolok, én utálom az Arzenát, de ez legyen az én bajom. Na, figyelj, viszont, te vagy a tizedik, azért is avatkoztam itt bele a hét.
2: De jó.
1: Ugye? Ugye? Úgyhogy tartozol nekem, vagy egy névvel, vagy egy számcímmel, hogy a felhívást követően.
2: Bonnie Tyler.
3: Gratulálunk! Az önnyeremények városbelépő a Durán Durán koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
1: Igen, pontosan Bonnie Tyler a Holding Out for a Hero-val. Laci, ott leszel pont egy hónap múlva a Durán Durán budapesti koncertjén.
2: Isten, a gyerekkorom zenekara. Jaj, de szeretem őket.
1: Várj, állj meg.
2: Nagyon-nagyon.
1: Volt-e poszter a faladon? Durán Durán poszter.
2: Természetesen, ez nem is volt kérdéses.
1: De figyelj, ezt nem a csajok szerették? Álljunk már meg egy percre.
2: Hát, de ők is, de azért csak-csak jó zenét csinálnak.
1: Igen. Kutya jó zene. Majdnem máshogy mondtam, de kutya jó zenét csináltok, és még csinálnak most is egyébként. És figyelj, én voltam a koncertjükön, legalább egy évtizede volt, az olyan baromi jó volt, ami a Budapest Sportcsarnokban volt akkor még. Fú, az tényleg azt kell mondjam, hogy ha legalább olyat nyomnak most is, akkor hibátlan lesz megint.
2: Ennek nagyon örülnék, mert én sajnos nagyon régen voltam a koncertjükön, 30 évvel ezelőtt, az is még a régi csarnokban volt, még katona voltam. És akkor ki tudtam lógni a koncertjükre.
1: Micsoda sztori, micsoda sztori. Lacikám, ott leszel, maradj is vonalban, minden további felírok. A Retro Rádió hallgatói pedig figyeljenek, hiszen játék a következő órában és azután, és egész hétvégén itt a Retro Rádióban. Laci, gratulálok!
2: Köszönöm!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 10 perc múlva lesz délután 4 óra. Villámgyorsan az M7-esről annyit, hogy az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében, ahogy hallgatóink is megértek, két személyautó ütközött össze a 42-es kilométernél, itt a külső sávot lezárták, így a csomópontban nem lehetséges a lehajtás. Még egy hír, 2-es Borsos-Berény és Nagy-Oroszi között egy autóbusz kamionnal ütközött a 63-as kilométernél, a 2-esen itt megállították a forgalmat. Nálunk pedig már a Modern Talking Musical, Yamaha Heart, Yamaha Soul, hol másol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, imádom az ilyen SMS-eket. Az a kérdés itt az SMS-ben. Tényleg Duran Duran jegyeket lehet nálatok nyerni? A válaszom tényleg, igen. Úgyhogy a következő órában is meg lesz a lehetőség, hiszen jön majd a játék a Duran Duran jegyekért. Mindezek mellett majd 220 fölé gyorsítunk. És játszani fogom majd a norvég, aha, talán legnagyobb sikerét is, most mindenféle rajzfilm nélkül. Jönnek tehát a zenei bajnokok ligája legnagyobb sztárjai, legnagyobb ászai a következő órában is, csak itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
16: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források. Razzia lesz a hazai utakon, felújítják a milánói Ibika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be, a források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta el rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
17: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt.
16: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika helyére lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcshőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Teljes az őrület itt Budapesten a holnapi BL döntő miatt, és teljes az őrület itt a Retro Rádióban, hogy egész hétvégén Düran-Düran jegyeket lehet nyerni. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd azért Segi vagy a V-motorok ebben az órában a nyitány Lara Brown.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: közlekedési híre.
1: Természetesen játék ebben az órában is, a Duran Duran koncertjegyekért most viszont közlekedjünk. 16 óra 24 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, kezdjük az M7-es autópályával. Budapest felé Kápolnásnyék térségében két személyautó ütközött össze a 42-es kilométernél. A külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. Kettes főút Borsos-Berény és Nagyoroszi települések között egy autóbusz kamionnal ütközött a 63-as kilométernél. Az utolsó információ az, hogy a kettes útat itt lezárták. 8-as főút Devecser térségében is két személyautó karambolozott a 92-es kilométernél, itt a forgalom félpályán halad. 441-es főút Nagykőrösnél egy mezőgazdasági vontató árokba hajtott, a 16-os kilométernél félpályás a korlátozás. Torlódás alakult ki az M0-ás keleti szektorán Nagytarcsa és Pécel térségében, az M5-ös felé még az M1-es autópályán Budapest felé a Komárom és Tatai csomópont között elég kemény a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 6 perc múlva 3:45, és már elkezdtem boncolgatni, hogy nem elég, hogy a hétvégén Bajnokok Ligája döntő itt Budapesten, ráadásul itt a Retro Rádióban Durán Durán hétvége koncertjegyekért, úgyhogy folytatjuk is a játékot. Na nézzük, ki van még vonalban. Halló?
2: Hali.
1: Hali, ki vagy?
2: József vagyok.
1: Szávasz József, honnan telefonálsz?
2: Budapest.
1: És mivel foglalatoskodsz, hogy csak ilyen röviden válaszolsz?
2: Most értem haza.
1: És akkor hol hallgattál bennünket, várjál?
2: Neten, már bekapcsolom a gépet.
1: Ja, hogy bekapcsoltad.
2: Előtte meg lettem lotót is, és akkor egyből
1: Totó. Hú, ennek a felét se értem, de biztos igazad van. Jó, minden esetet tök jól csináltad, mert te vagy a tizedik ebben a körben.
2: Köszönöm szépen.
1: Mondjuk így.
2: Mondok egy megfejtést.
1: Így van. Nekem kellene, hogy a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel.
2: Arra mondtam, hogy egyik kettőt, vagy Totó, hol tunáj.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Durán Durán koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
1: Igen, Totó, hold the line, valóban, tökéletes, hogy így Totó, értem, most már így összeraktam magamban, figyelj.
2: Arra mondta, hogy 1x2.
1: Jó, 1x2, hú, te aztán faramúci a te gondolkodásod, de tényen nem változtat. Jó, figyelj, azon sem változtat, hogy ott leszel a Durán Durán budapesti koncertjén kerek egy hónap múlva.
2: Ez nagyon jó.
1: Pazar, nem? Na, most nem tudsz megszólalni, vagy pedig nem akarsz?
2: Az igazság, hogy kajáltam, és most jártam le, de
1: ne kajálj, amikor gyersz a Retro Rádióba, könyörgöm, ne kajálj.
2: Próbáltam bent tartani, de csúszott.
1: Figyelj, akkor csak annyit árulj el, hogy te popper voltál, avagy más a 80-as években?
2: Hát én mindenes, én mindent hallgattam. Én nem voltam úgy külön tetes, meg durán-durán.
1: Mindent hallgattál, jó?
2: Minden elő vagyok.
1: Akkor csúszik majd a durán-durán is majd, igaz?
2: Persze, még családban is elajándékoztak valakit.
1: Jó, tehát akkor ketten mentek, ez biztos, hogy te leszel az egyik.
2: Az biztos, hát.
1: Jó van, na akkor nem fagadlak tovább, hallom, hogy még a kaja ott van a torkodon. Figyelj, a legfontosabb, hogy megnyerted, ott leszel kerek egy hónap múlva a Durán Durán koncert itt Budapesten. Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában és egész hétvégén itt a Retro Rádióban.

0: mi Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk, 3:45 után. Két jó hírem van, közlekedési jó hír. Kettes főúton az útzárat feloldották, a forgalom lassan oszlik, menetrend fokozatosan helyreáll, illetve az M7-esen Pest felé Kápolnásnyéknél már nincsen baleset. Taylor Dean viszont van!

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió folytatódik, a Duran Duran hétvége folytatódik, a Duran Duran játék a következő órában is, mindehhez még jár egy jég dupla viszkivel is.
1: Jég dupla viszkivel.
0: És jár még a négyes küvő egytemetés zenéje Wet Wet Wet-től. Egész csomó nagy sláger a folytatásban, így a hétvége nyitányaként itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a Brit Zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
2: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Duran Duran koncerten.
3: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
8: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
15: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
16: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
17: Volkswagen.
18: A reklám után társadalmi célú reklám.
19: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
20: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
18: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retrórádióban.
21: Uniós pénzek megszületett az egyesség, kisgyermekkel együtt lopta el a kocsit, itt a vádemelés. Ott hagyja a bajnok Etót és a Fradihoz tart a trónfosztó.
22: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Az egyesség részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki egy kisgyermekkel együtt lopott el egy kocsit még februárban Pest vármegyében. Az autó a bölcsőde előtt állt járó motorral. A büntetett előéletű tettes beült és elhajtott. Később vette csak észre, hogy hátul ül egy fiúcska. A következő faluban megállt és kitette őt az autóból. A Nagykátai járási ügyészség dönt majd a letartóztatásban lévő elkövető sorsáról. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbé Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbé 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írt alá a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Autóbusz ütközött kamionnal a kettesen Borsos-Berény és Nagyoroszi között, félpályán már megindult a forgalom. Állnak viszont az autók az 52-esen, nem messze Fülöpszállástól a 35-ös kilométernél, szintén baleset miatt. A szalagkorlátnak rohant egy kocsi a 821-esen Győr belterületén a 2-es kilométernél, és továbbra is nagy a torlódás az M0-ás keleti szakaszán Nagytarcsa és Pécel térségében az M5-ös felé, ahogyan az M1-esen is Budapest irányába, Tatabánya és az M0-ás között, különösen a külső sávban, figyelmeztetett az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: 5 perc elmúlt 5 óra, úgyhogy most már hivatalosan is megnyitom ezt a hétvégét. Méghozzá BL döntővel Magyarországon és Durán Durán hétvégével itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénás Tamás. Jön majd hamarosan Lionel Richie vagy a Bikini, nyitányként Billy

Metrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan ismét játszunk a Durán-Durán jegyekért itt a Retro Rádióban, most viszont elérkezett az idő némi közlekedésre. 3,5 perc múlva lesz délután 17:30, a mikrofonnál Dénes Tamás. 51-es főút Dunavecse közelében a 69-es kilométernél egy személyautó és egy motoros ütközött össze, a forgalom félpályán halad. 821-es főút Győrben egy személyautó szalagkorlátra hajtott a 2-es kilométernél, a műszaki mentés idejére nem lehet lehajtani az 1-es főútra. A 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között egy autóbusz és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél, megindult most már a forgalom, igaz, félpályán. Torlódás az M0-ás keleti szektorán Nagytarcsa és Pécel közelében az M5-ös felé, míg az M1-esen Budapest felé Tatabány és a 0-ás között terelésben kell haladni, az arra közlekedőknek itt torlódás van. Budapesten pedig mind a Hősök tere környékén, mind a Puskás stadion környékén, hát én most finoman fogalmazok, nem nagyon ajánlott autóval közlekedni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Játék ebben az órában is itt a Retro Rádióban, de az az ígéretem, és az ígéretemet nem szegem meg, hogy természetesen Balázsnál holnap, illetve vasárnap is lehet a Duran Duran jegyekért játszani, de most nézzük, ki van a vonalban. Halló!
2: Sziasztok, Zsani vagyok.
1: Szia, Zsani! Honnan hívsz bennünket?
2: Egerből telefonálok.
1: Milyen idő van most Egerben?
2: Verőfényes napsütés.
1: Na ennyi! Zsani, mit fogsz a hétvégén csinálni?
2: Hát ez most jó kérdés, mivel holnap névnapom lesz.
1: Holnap van Zsanett nap?
2: Igen, igen.
1: Ó, boldog névnapot! Így ismeretlenül is.
2: Úgyhogy a csajokkal megünnepeljük, annyit napomat kocintunk egyet.
1: És kocintás közben legalább egy fél szemmel ránéztek a BL döntőre?
2: Mindenképpen, igen. Mindenképpen.
1: Jó van, jó, Egerbe egri borokat kell, jó. Figyelj, akkor én is hozzájárulok a te névnapodhoz, te vagy a tizedik, de egyébként ezt mondjuk így is jött ki, szóval én nagy arc vagyok ezzel. Gianni, viszont ahhoz, hogy nyerjél, ahhoz azt kéne tudni, hogy a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Mike Oldfield.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Duran Duran koncertre június 28-án a Budapest Sport Arénába.
1: Igen, pontosan, Mike Oldfield, a Shadow on the Wall-a. Figyelj, akkor nem csak bulizni mész a csajokkal, hanem kerek egy hónap múlva Duran Duran koncertre is mész.
2: Jó, köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
1: Jó, tudom, hogy alig 10 másodpercen nyertél, de van sejtésed, hogy kivel mész?
2: Igen, van, a páromat fogom elérni magammal természetesen.
1: Jó, de nem csajokkal mész akkor ezek szerint.
2: Hát, ha még nyerek,
1: hát figyelj, most kettőt nyertél, figyelj, ennyit tudok most hirtelen átadni, de tartom az magam, hogy nagyon boldog névnapot kívánok neked, viszont ez a két jegy akkor most már a tied, jó?
2: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
1: Te düranos voltál anno?
2: Persze, hát igen, már az a korosztály vagyok, aki jócskán benne volt itt a düran korszakban.
1: Júj, de menő, akkor igazi popper voltál?
2: Persze.
1: Megőrülök, jó? Zsani, még egyszer boldog névnapot, maradj vonalban, hogy minden adatodat fel tudjam írni. Kedves Retro Rádió hallgatók, játék holnap után is itt a Retro Rádióban, figyeljenek, hiszen Retro Rádión keresztül lehet nyerni Duran Duran jegyeket.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, este 8-tól Fergetek Part itt a Retro Rádióban. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos kétórás élő retro kívánság műsor, amely Chris Rea dalával indul. Én ezzel a dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, nagyon kellemes hétvégét, jó rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedései és a jpauto.hu per 30 éves ajánlat oldalon.
6: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
13: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Egyesség az uniós pénzekről, komoly lépések a láthatáron. Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők. Körözött német férfit fogtak Zalában.
19: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
18: Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
19: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
18: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat. Hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: A kettes úton Borsos-Berény és Nagyoroszi között autóbusz és kamion, az 52-esen nem messze Fülöpszállástól három személykocsi rohant egymásba korábban, ezért kell lassítaniuk. Győrben is volt egy karambol a 821-esen a kettes kilométernél. Sokan autóznak az M0-ás keleti szakaszán Nagytarcsa és Péccel térségében az M5-ös felé, ott ezért torpannak meg a kocsik. Az M1-esen pedig már a szokásos tempóra készülhetnek, legalábbis Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között, főként a külső sávban akadozik az előrejutás, jelentette az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Egy születésnapi köszöntéssel indul a ma esti kívánságműsorunk. Lukácsi Ádámnak Kisfaludra szól a következő Chris Rea sláger. Sajnos nem tudjuk,

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Szeretettel várom Önöket a péntek esti kívánságműsorban. Ma 8-ig a Fergetek partig mulatjuk együtt az időnket. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok segíteni, hogyha ide csörögnek, és elmondják, hogy kit szeretnének meglepni, akkor tudnak neki üzenni néhány kedves gondolatot itt ország világ előtt. Én pedig játszom a meglepetés ajándékslágereket is. Jó estét kívánok, haló, haló!
1: Jó estét! Ajta vagyok, és
0: szia.
1: A legjobb barátnőmnek szeretnék egy zenét kérni.
0: Igen, persze, mutasd be őt is nekünk, légy szíves, hogy hívják őt?
1: Lilinek hívják.
0: Mi az, amit üzennél neki? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, legyen nagyon szép napja.
0: Mikor tudtok legközelebb találkozni?
1: Majd egy ilyen 20 perc múlva éppen úton van hozzám, aztán mindig a retro rádiót hallgatja, szóval.
0: De jó, és figyelj csak, mi lesz a ma esti programotok, vagy mesélhetsz a hétvégéről is, hogy mik a terveid?
1: Tervezzük majd nézni a BL-t, aztán igazából ennyi, majd itt fogatunk valószínű. Kocsikázni szoktunk nagyon sokat, és ennyi.
0: Jó, akkor szerettek kimozdulni magyarán, kirándulni,
1: igen.
0: Csavarogni.
1: Igen.
0: Jó, és
1: igen,
0: honnan igen. Telefonáltál nekünk?
1: Jászberényből.
0: Oké, akkor szóljon még az összes jászberényi lakosnak is.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Nincs mit szívem, ezért vagyok itt. Egy kifejezetten lazító sláger, a Get Lucky következik. Pharrell Williams énekel, a Daft Punk pedig zenél.

0: stúdiójában itt a Retro Rádióban. Tudni kell, hogy itt mindig nagyon sokan vannak. Úgy szoktam viccesen fogalmazni, hogy nagy a tömeg, nagy a tumultus. Mindenki szeretne bejutni, éppen ezért, ha ma nem tudnak elérni, akkor ne keseredjenek el, csak annyi a dolguk, hogy visszacsörögnek hétfőn. Hétfőtől péntekig pont azért rendezzük meg, illetve tartjuk meg minden nap a kívánságműsort, hogy előbb vagy utóbb önre is sor kerüljön. Jó estét kívánok, haló, haló!
1: Köszöntelek, Izabella, Imre vagyok, 60-ból, és szeretnék tőled egy számot kérni.
0: Igen, kinek küldenéd el?
1: Hülyén fogok hangzani a dolog. Egyiket neked, a másikat pedig saját részre, közelgő szülinapom alkalmából.
0: Oké, és mikor lesz pontosan, és hányadik a ünnepled?
1: 10-én is az a retrókort, 6x-et betölti az ember, az már retrókort.
0: Jó, és hogyan tervezed megünnepelni a szülinapodat?
1: Hát egy kis, lehet, hogy csak szóló buli lesz, de van kilátásban egy összejövetel.
0: Érezzétek jól magatokat, esetleg bográcsozás, grillezés, mi lesz a program?
1: Bogrács lesz szerintem.
0: Helyes, Isten éltessen előre is.
1: Köszönöm. Szia, jó pít.
0: Neked is, jön a szülinapi ajándékod a

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol egyetlen fontos dolgot érdemes megjegyezni, ez pedig nem más, mint a telefonszám, itt érnek el. Csörögjenek ide, vagy SMS-ezzenek a 0620-22-22-122-es számra. Jó estét!
1: Kedét csókolom!
0: Üdvözlöm, jöhet a bemutatkozás?
1: Én Dani Róbert vagyok, Nógrád megyéből, Hugyag községből, és szeretnék a két kislányomnak egy zenét küldeni, hogy feleséges.
0: Igen, mutassa be a lányokat nekünk, hogy hívják őket?
1: Zala és Stella Zoli.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánna?
1: Hát, hogy az életemnél is jobban szeretem őket.
0: Jó, és mi lesz a közös hétvégi program, ha lesz ilyen?
1: Nem, mert nem volt itthon. Én dolgozom.
0: Mi az ön foglalkozása, hogy hétvégén is megy?
1: Meg szeretném küldeni, hogy lesznek a feleségemnek is. Én most jelenleg építőiparban vagyok.
0: Oké, és Nikinek mit üzenne?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem. És köszönöm neki a két kislányomat.
0: Mikor tudnak legközelebb személyesen találkozni a lányokkal?
1: Hát olyan két hét múlva szerintem.
0: Akkor kívánom, hogy ez az idő röpüljön el nagyon-nagyon gyorsan. Az ajándék slágerről a Milli Vanilli gondoskodik. Ez a Girl You Know It's True.

0: Retro Rádió kívánság műsorában picit képbe kerülünk, mi minden történik a nagyvilágban és hazánkban, és aztán ugyanúgy lehet üzenni. 8-ig a Fergetek partiig a 0620-22-22-122-es szám az, ami fontos, itt érnek el. SMS-eket is bepötyöghetnek, illetve hát lehet telefonálni. Jó estét, kedves Izabella! Lukácsi Ádámnak Kisfaludra szeretnék küldeni egy szuper jó retrós lágert. Isten éltesse sokáig, ennyi az üzenetem. Drága Izabella, Kriszti vagyok. Köszönöm neked, hogy amikor küldök a páromnak üzenetet, akkor te rövid időn belül leadod a műsorodban. Ezúton szeretném meghálálni, most neked küldök egy általad választott sláger sok-sok szeretettel. Neked és a kollégáidnak is csodás hétvégét kívánok, és nem tudom kihagyni a kedvesemet sem az SMS-emből, Sándornak is szóljon a következő dal, akivel ebben a pillanatban úton vagyunk a munkából haza, Debrecenből megyünk Karcag irányába. Nagyon-nagyon szeretem, és igyekszem mindent megadni neki, hogy boldog legyen velem, és szám szerint 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab piros szívecskét is raktak még az SMS-be, úgyhogy itt aztán tényleg van érzelem bőven. A Wham és a Wake Me Up Before You Go Go koronázza meg ezeket a szuper jó üzeneteket. A meglepetés ajándék sláger következik tehát a hírek után a kívánság műsorban. George Michael énekel.
1: Műsorajánló.
2: Nem csak dalok. Egy ikonikus zenei korszak legendás himnuszai. Után újra Budapesten. A Retro Rádióval ön is ott lehet a brit zenekar koncertjén június 28-án a Budapest Sport Arénában.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, telefonáljon 10-ként és szerezzen életre szóló élményt a Durán Durán koncerten.
2: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben, és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
3: G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autocentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
11: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
10: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikrokis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Személykocsi és motoros ütközött az 51-esen Dunavecse közelében, félpályán halad a forgalom. Helyszínelnek a 381-esen Kisvárda és Kékcse között is a 44-es kilométernél. Kigyulladt a belső elválasztósáv az M5-ösön az M0-ás csomópontja közelében, a 24-es kilométernél. Mindkét oldalon csökkent a látótávolság, fokozott figyelemmel haladjanak. Továbbra is erős a forgalom az M0-ás keleti szakaszán Nagytarcsa és Pécel térségében az M5-ös felé, valamint az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között Budapest irányába, jelezte az Útinform.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: George Michael slágerével a közelgő gyermeknapra hangolódunk rá. András kereste fel a kívánságműsort, azt írja, hogy van két gyönyörű kislánya, Anna és Hanna. Neki üzeni, hogy imádja őket és ne izguljanak, hétvégén lesz számcsillám tetkozás.

0: Retro Rádió. Jó estét kívánok! Jó hírem van! Sikerült bejutni a ma esti kívánság műsorba.
1: Halló, halló! Jó estét kívánok! Margó vagyok. Szeretnék két gimnáziumi osztálytársamnak valamilyen számot küldeni. Mind a ketten most ünneplik a héten a születésnapjukat. 60 évvel ezelőtt érettségiztünk, úgyhogy szeretettel gondolok rájuk és ölelem őket.
0: Ez nagyon kedves, és a kereszt nevüket elárulja az ünnepelteknek?
1: Igen, az egyik Peti, a másik Tibor.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánszüli napjuk alkalmából?
1: Hát sok boldogságot kívánok nekik, és szeretettel ölelem őket, és találkozunk a 60 éves érettségi találkozón.
0: Micsoda számok! Tiszta libabőr leszek, ha belegondolok. Azért ez fantasztikus! Tényleg, nagyon jó lesz. Lesz miről beszélgetni, ennyi évtized eseményét átvenni.
1: Igen.
0: Szoktak rendszeresen találkozni egyébként?
1: Most már 10 éve találkozunk az érettségi találkozón.
0: Kívánom, hogy sikerüljön jól a következő is, és önnek is jó egészséget.
1: Nagyon köszönöm, további szép estét. Ők is ezt hallgatják egyébként, ezt a műsort, akár csak én.
0: Miénk a megtiszteltetés. Jön az ajándékslágár, Pinkének kell, ez a Who Knew, a retro.

0: Slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig a Fergetek partig él. Jó estét!
1: Szervusz Iza, Judit vagyok Budaligetről, és a holnapi BL döntő miatt telefonálok. Pontosabban egy szép dallal szeretném köszönteni az angol meg a francia csapatot, és a Puskás Arénába szóló jegyekkel rendelkező összes szurkolót, meg persze azokat is, akiknek hozzám hasonlóan már nem jutott jegy. Közel 500 millió tévénézőre számítanak, ami borzasztó sok, úgyhogy nem kevesen leszünk, akik a képernyők előtt ülve drukkolunk majd, és arra kérlek, hogy legyél szíves, küldj mindenkinek egy szép dalt.
0: Igen, és Freddie Mercury énekel, ez a Queen, és az I Want to Break Free.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: legjobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is a Retro Rádió kívánság műsorát, az üzenőműsort hívta.
1: Halló, szia, jó napot kívánok! Itt a Szászvári Csillagösvény Néptánc Egyesülettől telefonálok, és az egyesületünk vezetőjének, Évi néninek szeretném küldeni egy számot.
0: Jó, milyen üzenettel, mik azok a kedves gondolatok, amit neki
1: nagyon
0: szántok?
1: Nagyon szeretjük, nagyon imádjuk, és gratulálunk mindenkinek, aranyminősítéssel megyünk hazafelé, éppen Siófokra, Szászvárra.
0: Azt meséld el nekünk, hogy mivel foglalkoztok ti pontosan, miben sikerült most aranyminősítést szerezni?
1: Mi egy hagyományozó tánc egyesület vagyunk.
0: Gratulálok, és akkor most mit adtatok elő a fellépésen?
1: Bukovinai néptáncokat.
0: Be is öltöztök, gondolom, ilyenkor népviseletbe.
1: Természetesen.
0: Fantasztikus. Még egyszer gratulálok, ügyesek vagytok nagyon.
1: Nagyon szépen köszönjük. Köszi. Hello.
0: Hello, hello. Hát a megmérettetés után talán hétvégén belefér egy kis strandolás is. A most következő ajándék sláger legalábbis erről szól, az a címe, hogy Megyünk a strandolás.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak. Kívánság műsora végéhez közelít, úgyhogy szólok, hogyha valaki nem ért el, akkor legyen kedves hétvégén pihenni egy nagyot, és hétfőn újult erővel próbálkozni. Minél közelebb telefonálnak a műsor kezdetéhez, az este 6 órához, annál nagyobb az esély, hogy sikerül bejutni az aznapi műsorunkba. Néhány SMS üzenetet is csokorba foglalok. Szia Iza, Marsi György vagyok. A feleségemnek Tüncinek, vagyis Tündének szeretnék küldeni szép zenét, hogy tudja, hallja, hogy nagyon-nagyon szeretem, és hálás vagyok neki. Szervusz, kedves Izabella, én a szerelmemet lepném meg. Annyit üzenek csak neki, hogy nagyon szeretlek, Sanyi. Köszönöm, üdv mindenkinek! Betty írta ezt az SMS-t. Kedves Izus, a Győri Nemak Kft. Szerszámüzen vezetőit, Kovács Andrást és Király Ottót szeretnénk meglepni. Nekik jó pihenést kívánunk, Tóth Szilárd délutános műszakjának pedig kitartást. Köszönjük, ha beolvasod. Imi pedig Lénának szeretne kérni egy szép számot. Van velem valaki a vonalban, és jó estét kívánok, ön is mondhatja magáét.
1: Szia, Dága, ez a Marianna vagyok, török Szent Miklósról.
0: Hello.
1: Szójára szeretnék üzenni, hogy köszönöm, amit értem tesz, és hogy folytassa azt a munkát, amiben belekezdett, olyan kőkeményen dolgozik.
0: Akkor gondolom, hogy nagyon büszke vagy rá, meg is ajándékozzuk egy szuper jó retro slágerrel. Ez Dr. Alban és a Led

0: Estét kívánok mindenkinek, el kell, hogy búcsúzzak, átadom a terepet a Fergetek Partinak, jön az utolsó beszélgetés. Halló, halló!
1: Jó estét, Izabella, Varga Csaba vagyok.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Én a szerelmemet, Juditot szeretném meglepni, kihúzták ma a fogát, és most nagyon nem jó neki.
0: Mi ez, amit üzenne néhány mondatban?
1: Hát, hogy nagyon-nagyon szeretem, és kitartást, és majd vissza fog nőni.
0: Jó, rendben, én is mielőbbi teljes felépülést kívánok.
1: Köszönjük!
0: Én is a hívást, és hát akkor ilyen nehéz pillanatokban egy kifejezetten vidám és energikus slágerre van szükség a gyógyuláshoz, úgyhogy jön az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove Tonight! A hírek után ez már a Fergetek Parti nyitánya is, ennyi volt már a kívánságműsor. Szeretettel várom önöket vissza hétfőn. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét. Szédületes ütemben fogy a világ üzemanyag tartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell fel. Elkészülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
5: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
4: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes péntek estét kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Párkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai Fergetek Parti a legnagyobb diszkó és funky zenékkel, és egy különös első órával várok mindenkit. Figyeljen csak, mindjárt elmondom.

Ígéretem szíven, jöjjön a mai nap és a mai nap különlegessége, ugyanis ebben az órában, az elsőben olyan dalokat válogattunk össze, amelyek valamiért a diszkó, a funky és az igényesebb popzene határán szerepelnek valahol, úgyhogy ebből fogok most a következőkben önöknek egy válogatást adni. Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Donna Summer, Chaka Khan, LGT, Bee Gees, Michael Jackson, Istenem, micsoda nevek, és ez így együtt az a korszak és az az időszak, amit egyrészt retrónak, másrészt funknak, diszkónak hívunk. Nehéz persze műfajok között szigorú és vastag falakat vonni, de egy dologban biztos vagyok, aki ezt az órát végighallgatja, szeretni fogja, és nagyon fogja élvezni azt, hogy jobbnál jobb nóták egymás után érkeznek itt, a Retro Rádióban. Tartsatok velünk, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, néhány másodperc, és igazán elindul a mai fergeteg parti első és egyben legtündöklőbb.

Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Megígértem önöknek, hogy Michael Jackson is szerepet kap. A Thriller minden idők egyik legsikeresebb albuma, klip pedig egészen megváltoztatta a popkultúrát. Jöjjön Michael Jackson, és az a legendás felvétel, amely nélkül szerintem az a korszak valami

Rögarát Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A következő dalban a táncé és a funky, illetve a pop-funky alapé lett a főszerep, ugyanis a Bee Gees alkotott egy zseniálist, jön a You Should Be Dancing.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: A reklám után ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb burislág.

A következő dalban egy picit hazabeszélek, mert hogy király után jöjjön a királynő, Donna Summer, és az a dal, amely rólunk szól, mi nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és ez a valami, ez a rádió, a rádiózás. Jön Donna Summer, és az Under Radio.

Bizony a magyar zenekarok is tudtak maradandót alkotni. A dal, amelyet most fogunk játszani, az LGT legismertebb koncert kedvence. Ez a Ringasd el magad, amit aztán később a Repülők is feldolgozott, de most az eredeti fog következni. Jön az LGT itt a Retro Rádió Fergetek partijában, és a Ringasd el magad.

Csak akár muzsikál itt a Retro Rádióban. Ha van dal, amely szerintem a legtáncosabb dalok egyike, a következőre ez biztosan elmondható, és ugyanez elmondható Whitney Houstonféle feldolgozása is, mind a kettő itt a Retroban. Igazán hiteles, de most az eredeti jön Csak akár, és az I'm Every Woman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Barkácsboltokban és tüzép telepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében tegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
4: Tartalmazza legalább azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
3: Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta a közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban, megtörve a Fradi 7-es sorozatát, elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írt alá a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak, és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és elérkezett műsorunk második órája, annak is az eleje, hozom minden idők legnagyobb slágereit, de most már mixben, remélem velem, velünk töltik a következő 3 órát, mert én

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát nagyon nagy bajban vagyok, mert hallgatóim mindig reklamálják, hogy nem mondom el, hogy itt vagy ott voltam. De hogy hol voltam és hol leszek, tényleg nagyon nehéz így összességében elmondani. Egy dologban azért biztos vagyok. Például ma este is innen egy római parti partira megyek. Aztán a holnapi nap is izgalmasnak ígérkezik, mert hogy Hevesre megyek először, aztán akaratjára majd egy privát partira Győrbe, és innen is tovább állok, mert hogy nagy dolog történt nálunk odahaza. A kislányunknak kiesett a foga, mármint az első, és ez így teljesen normális, megismerkedtem a fogtündérrel, hozott ajándékot, sőt még a fogacskát se vitt el. De megyünk tovább, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak, és tényleg senki ne sértődjön meg, ígérem, jönnek a történetek és a fellépések, és természetesen fogunk a zenéről és a rádiózásról is mesélni még.

0: Ez volt a Rádió Fergeteg Pati című műsorának második órája. Ígértem önöknek néhány gondolatot, és tényleg nem akarom felsorolásra silányítani ezt a műsort, de azért hadd mondjam el, hogy jártunk Táborfalván, Dunapatajon, Tiszavasváriban, aztán a bikini koncerten a plázson nagyon-nagyon jól sikerült. Fantasztikus hangulat, az első igazi nyári hétvége, ahol a zenekar előtt és után is játszottam egy-egy órát. Emberek ezrei a koncerten, százai az afterpartin. Szóval köszönöm mindenkinek, aki ott volt, és higgyék el, még nagyon sok helyre fogunk eljutni önökkel is, itt a Retro Rádió széles és fantasztikus szárnyain.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képeibe. Számolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
4: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
3: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat. Hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk a Fergeteg Parti harmadik órája. Ritkán, de hívunk lemezlovasokat, akinek lehetőséget adunk a bemutatkozásra. DJ Bobby érkezik ide a Retro Rádió stúdiójába hamarosan, és jön az ő mixe. Tartsanak velünk és hallgassák szeretettel.

DJ Bobby mixét hallhatták itt a Retro Rádióban. Én Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és Bobby egy kiváló ember, aki a bajai és a bács-megyei klubok mellett az ország szinte minden szegletében előfordul. Nagyon szerettem az ő ízes retro muzsikáinak válogatását, és egyébként ígérem önöknek, ahogy Bobbyt is bemutatok, még más olyan lemezlovas kollégákat, akiknek itt lehetőséget adunk a rádióban, hogy megmutassák mixeiket, és néhány szót is szóljunk róluk. De most megyünk tovább, folytatódik a műsor. Tarts

0: Rádiót, a Retrorádió Fergeteg Pati című műsorának mai harmadik órája, és hát lázban ég az ország, mert hogy holnap a Bajnokok Ligája döntőt Budapesten rendezik. Nagyon sok olyan kiváló ember látogat ide, mint Luis Figo, Xavi, Roberto Carlos, David Silva, és tényleg nagyon-nagyon hosszú a sor, és nagyon sokan még be se jelentették, hogy itt lesznek. Én láttam a Paris Saint-Germain buszát ma délután, hát elég csillivillére sikerült, és néhány olyan autó kísérte, amelynek a márkáját sem nagyon tudtam megállapítani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy elég nagy felvonulás lesz itt a városban holnap. Tudom, hogy ez akadályt jelent a közlekedésben, de talán egy pici toleranciával ez is belefér, hiszen Magyarország fantasztikus eseményt szervez. Aztán a jegyárakról persze megoszlanak a vélemények. Hivatalosan 70 eurótól 3500-ig a normál jegyek, most már milliós áron mennek a fekete piacon. Tehát ilyen a Bajnokok Ligája döntője. Folytatódik a műsor, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorok utolsó órája, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a mai Fergeteg Party talán legizgalmasabb zenei összeállítása, azon minden idők legnagyobb slágerei, és megfűszerezzük jó néhány olyan dallal, amelyet keveset hallhatnak itt.

Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai utolsó órája, és tényleg nagyon sok helyszín, amely vár bennünket, és nagyon sok jó dal kerül ide a Retro Rádióhoz, és ahogy múlnak az évek, kerülnek be újabb nóták ide a Fergeteg Parti és a Retro Rádió kínálatába. Mi egy picikét előrébb járunk, mint úgy a rádió általában, itt jobban elviselik hallgatóink, egy picit újabbak a zenék, de amit én most újabbnak neveztem, azok is 14-15 éves muzsikák, tehát ne azt tessék elképzelni, hogy tegnap zenéi szólnak. Bár egy-egy dalt bemutatunk itt a rádióban, Presser Gábortól, Demin Rózsitól, TNT-től, akik valamilyen dalt most hoztak erre egy bemutatkozásra, még természetesen kötelességünk lehetőséget adni. Köszönöm, hogy velem tartanak, jön a folytatás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.